0: Azt mutatják, hogy a korábban ismert, elsősorban a felső szinteket érintő szerkezeti problémák végleges megoldása akkor nem történt meg. A BYD külső kapcsolatokért felelős globális vezetőjeként hívta fel a volt külügyminiszter Szeged polgármesterét, hogy segít, ahol tud. Botka László Szeged polgármestere rövid tájékoztatást adott Szijjártó Péternek arról, hogy áll a kínai BYD autógyár építkezése a város szélén. Rövid, egyperces beszélgetésben arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelső vezetésében, próbál segíteni, írta Botka László. Szijjártó Péter, aki 3 hónapja még Magyarország külügyminisztere volt, ezen a héten jelentette be, hogy a kínai autógyárnál fog dolgozni. Pest megyében is károkat okozott a vihar, az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap este érkezett viharok miatt, közölte a katasztrófavédelem honlapján. Tájékoztatásuk szerint vasárnap kora estig leginkább a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A segítséget kérők útra, épületekre dőlt fák, leszakadt faágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt hívták a katasztrófavédelem munkatársait. Egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor, esetleg zivatar csak néhol alakulhat ki. A nyugati délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben már 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni rá. Bohus Esztert köszöntöm nagy szeretettel, akivel még itt az éterben nem találkoztunk, ezért is örülök neked. A Bohus Lugosi Alapítvány alapítójaként. És nagyon fontos a te missziód, mert kortárs üvegművészettel foglalkozol és foglalkoztok. Szóval jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen, szervusz András, jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: És nagyon izgalmas a terület is, amivel foglalkozol. De hol tart ma ennek a megítélése? Ezen gondolkodtam, amíg vártalak. Mennyire nyitottak az emberek? Képbe vannak egyáltalán?
2: Attól függ, hogy honnan tekintjük ezt. Alapvetően az üvegnek a művészete, ez egy évezredes tudás, hát igen, évezredes művészet. Ugye alapvetően elindult a használati üvegektől, de ma már nem csak a dizájn és a használati tárgyak területén, hanem a kortárs művészetnek is egy meghatározó alapanyaga lett. Egyre ismertebb. Mondhatni azt, hogy nagyon keresett és nagyon felkapott a kortárs üvegművészet, ezen belül pedig a kortárs magyar üvegművészet is most már évtizedek óta ott van a világ élvonalában. Mindig is volt egy kis fluktuáció, amikor egy kicsit jobban ismerték, jobban szerették, kevésbé, de hát ugye minden, ez mindennel így van. Én azt tapasztalom, azt érzem, azt látom, hogy most megint egy felfelő tendenciát mutat.
1: De ehhez azért te is, meg ti is kelletek.
2: Én nagyon bízom benne, igen.
1: Hát mennyi mindent tettetek ezért a szép hivatásért?
2: Igen, itt elsősorban szüleim, Bohus Zoltán és Lugosi Mária, akiknek a nevével van fémjelezve az alapítvány. Uh-huh. Ők tettek nagyon sokat azért, hogy a kortárs magyar üvegművészetbe kerüljön világélvonalába, ahol azóta is jelen van. Nem csak nekik köszönhetően, hanem a tanítványaiknak, a tanítványok tehetségének és kitartásának köszönhetően. Hát ugye éppen idén van 60 éve, 1966-ban indult el Magyarországon a felsőoktatásban.
1: Igen.
2: Európában az elsők között az üvegművészeti oktatás Zégás György professzornak a vezénylete alatt. Ő maga mellett tartotta édesapámat, mint egy friss diplomás, ugye akkor még díszítő-festőszak volt, és akkor pont 66-ban, amikor ő utolsó diplomásként már mint a díszítő-festőszakon végzett, akkor maga mellett tartotta a Zégás György professzor, mert benne látta ezt a mindig tanulni, mindent megismerni akaró fiatalembert, amilyen szemléletre és attitűdre szükség volt egy új szaknak az elindításához, főleg egy üvegszak. És gyakorlatilag felszerelte a műhelyt megfelelő szükséges eszközökkel, gépekkel, kidolgozta a tantervet, a tantervi hálót, és tulajdonképpen 1966-tól friss diplomás korától 44 éven keresztül egészen 2010-es nyugdíjazásáig tanította a diákokat. Nem egyedül természetesen, hiszen ott volt mellette Horváth Márton, González Gábor, és még jó néhányan, de mégiscsak ő adta meg a gerincét a hideg üveggel való foglalatosságnak. Édesanyám Lugosi Mária pedig ugye ötvös szakon végzett, az ő házasságuk után kezdett el foglalkozni az üveggel, és édesapám a saját bevallása szerint még sokkal tehetségesebb volt, és valóban hát mind a ketten már oktattak is. Édesanyám itthon nem, ő kifejezetten Franciaországban, Amerikában, Japánban, Spanyolországban, tehát nemzetközi szinten édesapámmal együtt, ő pedig ugye a főiskolán, most már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen oktatta a magyar diákokat. Úgyhogy ez
1: tehát
2: egy
1: komoly nagyon felelősség, meg örökség, amit te viszel tovább.
2: Valóban így van, ez egy óriási felelősség, nagyon nagy kihívás is egyben. Az életmű, amit ők létrehoztak, nem csak egy tárgyi hagyaték, hanem egy szellemi, egy oktatási, egy mentorálási hagyaték is.
1: Mert amit lehetett, elolvastam, megnéztem veletek kapcsolatban, és pont azon gondolkodtam, hogy Hátátok vagy áldás? Egy ilyen családba születni.
2: Mind
1: és
2: a
1: ezt tovább vinni.
2: Mind a kettő. Áldás egyrésztről, mert egy hihetetlen különleges környezet felnőni egy olyan közegben, ahol a művészet, a kultúra, a szellemi tartalom, az a levegő. Tehát, hogy a mindennapi életnek a része. És ugye folyamatosan jelen voltak, jöttek a kollégák, jöttek a tanítványok, jöttek a műgyűjtők, mentünk a galériákba, mentünk a nemzetközi üvegművészeti workshopokba, ismertem meg a világ legrangosabb galeristáit és társalkotóit, vagy hát ennek a szakmának a jeles képviselőit nemzetközi szinten, tehát tényleg beleszülettem egy ilyen különleges millióbe. Ugyanakkor én például nem tudtam magamból kibontakoztatni a kreatív esztert.
1: De elvárták?
2: Nem várták el, de nyilván ott volt bennem, hogy láttam, hogy megy az alkotás, a rajzolás, a festés, a mintázás, az üveggel való foglalatoskodás, és úgy csinálgattam dolgokat, de vagy mindig bennem volt egy ilyen szorongás, meg ugye megjöttek a vendégek, megjöttek a műgyűjtők, sokszor jártak hozzánk meg a műterembe, és akkor így kérdezték, hogy na, és te is művész leszel? Biztos olyan nagy művész leszel, mint a szüleid, és hát akkor az ember ennek egy kicsit összeszorul a gyomra, hogy hát azért valószínűleg nem.
1: Rátették a terhet.
2: Kicsit rám tették a terhet, úgyhogy ezt igazából nem bontakoztattam ki, de maga ez az egész világ, ez egy csodálatos és különleges világ, és az, hogy mind a ketten a szüleim ebben éltek, és láttam kettő közt azt a csodálatra méltó, irillésre méltó dinamikát, hogy nem az, hogy nem volt versengés, mert egyébként sok művész házaspár között lehet látni, az egyik megpróbálja másikat ledominálni. Nézzük csak meg Rodent és Camille Claudel, tehát hogy ott szinte vérre ment ugye, az elnyomása a nőnek. Hát itt nálunk pont fordítva volt. Tehát édesapa volt az, aki gyakorlatilag szó szerint adta a lovat édesanyám alá, és azt mondta, hogy hát drágám, olyan nincs, hogy lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát amikor édesanyám megtervezett ilyen hihetetlen méretű üvegszobrokat, és el is készítette őket, tehát mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ezek sík üveglapokból kivágott, összeragasztott nagyobb objektek, azt tudni kell, hogy az üvegnek a fajsúly az egyenlő a betonéval.
1: Aha.
2: Tehát nem egy kifejezetten női műfaj. És ugye ezt meg is kell utána munkálni, meg kell csiszolni ilyen nagyon nagy sebességgel forgó vaskorongokon vízzel, szilíciumkarbiddal, és ott mozgatni, azt tartani kell. És azt mondta, hogy édesapa, hogy hát jó van, Marikám, hát hogyha ilyen nagy szobrot szeretnél, megoldjuk. És akkor édesapám a nagy mérnöki fejével, meg a kreativitásával kitalálta azokat a függesztéseket, és be a dűbelt a mennyezetbe, rátesszük azokat a nagy gumi hevedereket, és akkor majd Marikánk nem kell tartani a 200 kilós szobrot a korongóval, majd ezek a hevederek segítik tartani. Tehát ilyen elképesztő volt, és tényleg ennélkül azt hiszem, hogy édesem nem is tudott volna talán ilyen magasságokba eljutni szobrászileg, hogy a párizsi Louvre-tól kezdve Japánig, Tokióba, Szentori Múzeum és egyéb helyeken ott legyenek ezek a döbbenetes méretében is.
1: Igen, tehát a világ nyitott volt rájuk.
2: Igen, de, nagyon jó időben és jó helyen.
1: De tudtak proféták lenni? A saját hazájukban?
2: Nagyon izgalmas volt, ugye 1964-re van datálva, hogy elindult az amerikai stúdióüvegművészet, ami tulajdonképpen az anyaghasználatnak, tehát az üveget korábban funkcióra használták, ugye ablaküvegek, használati üvegek, stb. És ott 64-ben indult Amerikába az amerikai stúdióművészet, ami a 70-es években gyűrűzött be Európába, tehát ott is elindult már az, hogy autonóm szobrászati alkotásokat hozzanak létre ebből a csodálatos anyagból, és pont a szüleim már azelőtt elkezdték igazából az üvegnek a szobrászati megmunkálását, mielőtt egyáltalán tudták volna, hogy mi történik ott. És amikor a New York-i Corning Múzeum 1978-ban meghirdette, hogy 79-ben szeretnének elindítani egy nemzetközi üvegkiállítást, utazó kiállítást, ott nagyon sok kategóriában lehetett egyébként jelentkezni, gyáraknak is egyébként, meg dizájnereknek, tehát sok-sokféle kategória volt, akkor édesapám már bejelentkezett erre, és kiküldte a műtárgyát, és beválasztották gyakorlatilag így. a 10 legjobb nemzetközi alkotás közé, azt a műtárgyat meg is vásárolta a New York-i Corning Múzeum, és onnantól kezdve folyamatosan nyíltak meg az ajtók, és hívták őket nemzetközi kiállításokra, szimpóziumokra, galeristák felfigyeltek rájuk, és édesapa ugye vitte magával édesanyámat, amúgy meg kiterjesztették a tágabb kör és a legtehetségesebb diákoknak és a kollégáknak is a tárgyairól készült fotókat küldték ki. Tehát ők hozzásegítették a magyar üvegszakmát ahhoz, hogy kijusson a nemzetközi térre.
1: Na de mi volt itt Magyarországon a megítélésükkel?
2: Szerencsésen ők se nem voltak tiltottak, se nem voltak támogatottak. Ők igazából a 70-es évek elején krómacéllal dolgoztak, főleg meg plexivel. Tehát például édesanyja, amikor ő diplomázott ötvös szakon, akkor kapásból ilyen nagy óra szobor műveket kezdett el készíteni, és azonnal felkapta rá a fejét a művészettörténészi és a kurátori szakma, és már akkor a Frank Janó, a Kowalowski Márta, Kovács Péter, és még többen mondták, na, Marika, lesz valaki, és beajánlották különböző pályázatokra. Ugye akkor volt egy nagy fellendülése annak, hogy állami megrendelésre különböző muráliákat, köztéri és egyéb alkotásokat rendeljen meg a magyar állam. És akkor édesanyám például kapott egy felkérést arra, hogy készítsen egy digitális forgóórát, Chrome-ból, meg ugye digitális óraművet a Déli pályaudvarhoz. És akkor végül is az
1: na,
2: nem...
1: itt van mellettünk.
2: Így van, és végül is nem oda került, hanem a Nyugati térre.
1: Aha.
2: Tehát az a digitális forgóra, ami például ma ott van a Nyugati téren, amit mindenki ismer.
1: És akkor itt nem, nincs is egyáltalán?
2: Nincs, pedig ide lett egyébként eredetileg tervezve, és az érdekes egyébként, ez csak egy ilyen kulisszatitok, hogy azért átalakították valakik egy kicsit annak az órának a léptékét és az arányait, sokkal szebb lett volna, hogyha Lugosi már eredeti tervei alapján építik meg, és mondjuk az ő hozzájárulásával a Nyugati téren, mert...
1: De vannak még így a városban ilyen ikonikus helyek, ami hozzájuk kötődik?
2: Például ez is egy nagyon kedves sztori, hogy a Nagymező utca és az Andrássy út sarkán volt régen a MÁV-nak a nemzetközi jegyirodája.
1: Igen.
2: És ennek az oldalában, hogyha szembeállunk, tehát a Nagymező utca felől nézzük ezt a sarki épületet, akkor van ugye a Radnóti Színház, és van balkész felől ez a sarok, most már egy bolt, és ott van egy krómacél globusz, amit ketté beszél simpár. Ezt édesapa készítette, és az volt itt mögötte a megrendelési szándék, hogy ez volt a legnagyobb forgalmat bonyolító, ugye nemzetközi MÁV jegyiroda. És ott volt a széf a falban. És attól féltek a káderek, hogy az éjszaka leple alatt egy 1002-es zsigulival egyszer csak valaki majd bekézi fékez, és egy csákánnyal kivágja a falból a sok nemzetközi valutát tartalmazó széfet, úgyhogy meg kell erősíteni a homlokzatát az épületnek. És ezért megrendeltek egy ilyen krómacél muráliát, egy ilyen homlokzati megerősítést, és ez a mai napig ott van például. De ezt a kis sztorit, ezt kevesen tudják.
1: Óriási.
2: Illetve hát, aminek éppen most idén is van aktualitása, 1996-ban Göncz Árpád megrendelt, tehát az ő kezdeményezésére indult el egy közadakozás, az 56-osok szövetsége, és Mécs Imre vállalt ebben nagy szerepet, hogy közadakozást végig vezényeljenek, és létrejöjjön egy 1956-os forradalom lángja emlékmű. És ezt édesanyám csinálta meg, az ő pályázata nyert, és ez 96. október 23-án felállításra, felavatásra került a parlamentnél, aztán ott ugye a Kossuth térnek a felújításakor sajnos ez onnan elkerült, és éppen idén indítványozzuk azt, hogy kerüljön vissza ez a forradalom lángja, mert jelenleg egy elég méltatlan és rossz helyen van a Nagy Imre téren, a pesti vagy a budai oldalon, ahogy gyakorlatilag a Gyorskocsi utca és a Fő utca sarkán áll, tehát így nem a szabadságharcot, hanem inkább az áldozatoknak
1: igen.
2: A hát hogy is mondjam,
1: emlékét
2: mutatja ez az emlékmű. Úgyhogy remélem,
1: tehát az alapítványotok az pont ezért is jött létre, hogy ilyeneket tudjon értek képviselni,
2: így
1: vagy
2: van
1: érvényesíteni?
2: Igen, igen, uh-huh. ezért is jöttünk létre, meg hát ugye maga ez az egész üvegművészeti szakma, de ez mindenhol így van a világban, tehát ha a hagyományos kézműves üvegfúvásnak a technikáját nézzük, vagy akár a hideg technikát, mindig is sok energia, tehát szó szerint villamos energia vagy gáz volt szükséges az üvegnek a megmunkálásához. És a különböző politikai rendszereknek a változása, a gazdaságpiaci változások mindig hatással voltak az üvegipar, az üveggyártásra. Most éppen 20 év alatt ugye 20 üveggyárat zártak be Magyarországon, nagyon sajnálatosan, például a Salgótarján, az Orosházit.
1: Az Öblös üveggyárat mondod?
2: Igen. Úgyhogy, és mindig azért szükség volt ezekre a gyárakra ahhoz, hogy ez a szakma is élhessen és működjön. Tehát mindig is ki volt téve, és hát most is egy ilyen energiaválságban vagyunk, egyre drágább az alapanyag, egyre drágább az energia, és ez természetesen kihat a művészeti teljesítményre, vagy lehetőségekre is, és ez az egyik, ami szeretnénk nagyon támogatni, és nagyon remélem, hogy idén eljut odáig az alapítványunk, hogy a megfelelő mecenatúra, mecénási körnek a hatékony bevonásával létre tudunk hozni olyan programokat, hogy ilyen pályázati alapon alkotási pályázatokat tudjunk létrehozni, támogassuk az új generációs üvegművészeknek a nemzetközi jelenlétét, hogy ezeket a nehézségeket áthidaljuk, amikkel.
1: Látod, milyen jó, hogy erről beszélgetünk, most eszembe jut, volt a családban üvegfúvó, aki hozta haza mindig ezeket a csoda dolgokat, amiket ott fújogatott hamutartóktól kezdve a egész jó dolgokat csinált. Na de hát ugye annak vége lett.
2: Igen.
1: És aztán kis tök mást kellett csinálni, pályát kellett módosítani, de hát akkor még nem volt az alapítvány. Most már honnan az alapítvány?
2: Nagyon remélem, hogy most, hogy így 6 éve működünk, hogy mi létrehoztunk egy új oktatási programot a Pannon Egyetemen Veszprémben. Sajnos az elmúlt pár évben nem tudtuk megszervezni azt anyagi szűkösség mentén, hogy létrehozzunk egy jól felszerelt műhelyt, ahol lehet gyakorlatban oktatni, kísérletezni, prototipizálni, és remélem, hogy ezt is sikerül megugranunk idén, vagy
1: legkésőbb
2: egy éven belül. Abszolút, nem adjuk fel, nem mondom, hogy könnyű, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt nagyon sokan nem tudják, hogy az üvegnek az anyaga az egy borzasztóan fontos anyag. De sosem, nem igazán gondolunk bele abba, hogy mennyi területét érinti az életünknek. Uh-huh. Pont ezért hozta létre, vagy indítványozta a Nemzetközi Üvegszövetség még 2020-21-ben, hogy 2022 legyen az ENSZ által az üveg nemzetközi évévé nyilvánítva. És végül is ez sikerült elérni. Ebben is egyébként ugye kérte a Nemzetközi Üvegszövetség a különböző országoknak az üveg művészettel és üvegiparral foglalkozó érdekszervezeteit, hogy ők is lobbizzanak a saját kormányzatuknál, azért, hogy kapja meg a kormányzati támogatást, és ezt mi is megtettük. Mi a külgazdaság és külügyminisztert kértük meg, hogy segítsen abban, hogy Magyarország kormánya támogassa ezt a kezdeményezést, és meg is kaptuk rá választ a volt külügyminisztertől, hogy hát nagyon köszönjük, hogy figyelmébe hoztuk ezt a nagyon fontos témát, és hogy örömmel tájékoztat, hogy Magyarország nem csak támogatja, hanem társszerzőként csatlakozik ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez, és így lett az alapítványom, a Bohus-Lugosi Alapítvány, az üveg nemzetközi évének a magyarországi programjának és kommunikációnak hivatalos szervező partnere, és egy éven keresztül benne voltunk a Nemzetközi Szervező és Felügyelőbizottságban, heti, két heti szinten voltunk online meetingben,

0: hatása volt, hogy a Bécsi Iparművészeti Múzeumnak az üveg és kerámia kurátora, Rajnád Franc is meglátogatta ezt a kiállítást, és ez alapján felkeresett minket, hogy menjünk ki hozzá Bécsbe, mert szeretne egy ilyen kaliberű kiállítást látni Bécsben, majd az Iparművészeti Múzeumban, de addig is nagyon örülnem, hogyha a Velencei Üvegfesztiválon a Venice Glass Weekend is képviselnénk Magyarországot, és ezt 2023-ban meg is tettük. Majd 2024-ben Isztambulban a Magyar-Török kulturális évad keretében egy csodálatos kiállítást szerveztünk a Török és Iszlám Művészetek Múzeumában, ahol már kiterjesztettük, és nem csak üveget, hanem kerámiát és porcelán mutattunk be a 16. századtól a 21. századig egy gyönyörű palettát, ugye a magyar-török közös értékekről. Úgyhogy elég
1: ezek széles. Ezek nagy eredmények, igen. Ezek óriási eredmények.
0: Spektrumon gondolkodunk.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Bohus Eszternek még inkább örülök, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójának, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a szép, de nem könnyű hivatás újra a régi fényében ragyogjon. Eddig tulajdonképpen ezeket soroltad, hogy mennyi előrelépés történt, és hol tart most egyébként ez a misszió?
2: Most ott tartunk, hogy az alapítványunkat teljesen újra szervezzük. Úgy éreztem, hogy az alapítvány kuratóriumát és elnökségét érdemes megfrissíteni, így 5-6 év elteltével, és olyan még egyenlő neveket és szervezeteket, cégeket, vállalatokat nem szeretnék említeni, akikkel tárgyalásban vagyunk, de az elsődleges célunk most az, hogy megerősítsük az alapítványt, és valóban intézményesedni tudjunk, tehát legyen kiszámítható finanszírozási hátterünk, el tudjuk indítani ezeket az oktatási programokat, amihez, mint mondtam, szükségünk van egy jól felszerelt műhelyre, hogy elindíthassuk a Pannon Egyetemen azt a szakot, aminek a jogi kereteit már létrehoztuk, tehát megalapítottuk ezt a szakot. Szeretnénk ezeket az alkotói pályázatokat elindítani, biztosítani a nemzetközi jelenlétet a fiatal és az idősebb generáció számára is. Úgyhogy ott tartunk, hogy most megújulunk, és nagyon nagy bizalommal tekintünk a jövőbe, mert nagyon azt látom, hogy tényleg van eredménye az elmúlt 6 év stratégiai építkező munkájának. Tehát azok a nemzetközi kapcsolatok és azok a hazai eredmények és láthatóság az most kezd igazából beérni. Ezt látom, ezt tapasztalom.
1: Volt egy fontos mondatod, hogy nem is sejtjük, hogy az életünk mennyi területét befolyásolja.
2: Igen, ide akartam kifutni az üveg nemzetközi évével valóban, hogy gyakorlatilag ugye elindult onnan, hogy használt üvegek, amiben a bort, meg a vizet tárolták. Uh-huh. Építészeti üveg, ablaküvegek, ólomablaküvegek. És ahogy elindult a technológiai fejlődés, a technológiai vívmányok, úgy lett az üveg alapanyaga az építészeten túl, az energetika szektor, a telekommunikáció, internetkábelek, a mindenféle távközlési eszközök, a mobiltelefonok, komputerek, a csillagászat, a különböző optikai üvegek, ugye a teleszkóp, makroszkóp, mikroszkóp, a gyógyszerészetben használt üvegcsék, az orvoslásban használt különböző endoszkópok, az autógyártás, a repülőgépgyártás, a szatellitgyártás, fel se lehet gyakorlatilag szinte sorolni mindazt a területet, üvegből készült protézisek, az, amit az emberi test nem dob ki. A legjobb minőségű, legnagyobb hatékonyságú vízszűrő rendszerek üvegből készülnek. És ugye az üvegnek azon tulajdonsága, hogy valójában cseppfolyós. Tehát, hogy szilárd, ahogy így látjuk az üveget, de mégis cseppfolyós, hogyha megnézzük a makroszerkezetét. Ezt például lehet látni egyébként régi katedrálisoknak a toronyaiban lévő üvegeken, hogy az évszázadok alatt megfolynak, felül elvékonyodik, alul megvastagszik, mozgásban van. És ez a tulajdonság az anyagnak, ez az egyetlen ilyen anyag a világon, a természetes kristályokon és a természetben előforduló üvegeken kívül, hogy cseppfolyós mozgásban vannak a részecskék, és ezért képes azokat a minőségeket megvalósítani, és semmi más anyag a világon, hogy mindezen technológiai fejlesztéseknek az alapanyaga legyen, és lényegében a technológia fejlődésével az ipari innováció lehetősége az üvegben végtelenek. Szó szerint végtelenek, ráadásul nem érdemes elfelejteni, hogy 100%-ban újrahasznosítható. Tehát valóban az üvegnek az anyaga az emberiség fenntartható jövőjének a záloga, a benne rejlő innovációknak a lehetőség. És ezért gondoljuk azt, mivel Magyarország nagyon, nagyon erős anyagtudományos eredményeket, innovációkat, szabadalmakat tud maga mögött, így történetileg évtizedekre visszatekintve, hogy van egy nagyon erős tudásbázisunk a tudományos, tehát az anyagtudományos területen. De miután ugye a magyar üveggyárak tönkrementek, vagy beszántották, vagy hát melyikkel mi történt, maga az üveg tudományos oktatás, hát nincsen hova elhelyezkedni azoknak a diákoknak, akiket mondjuk ez érdekel. És ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt az abszolút célkitűzést, hogy együttműködve a kormányzattal, nem titok, én benne voltam a Területfejlesztési Minisztériumnak a tanácsadói testületében éveken keresztül, hogy ott Veszprém Várpalota tengelyen megvalósuló, vagy hát megtervezett kreatív ipari és művészeti regionális központban, ott újra revitalizációra kerüljenek a szilikát művészetek, és ezzel együtt a szilikát ipari vállalkozásoknak is adjunk minél nagyobb teret, tehát hogy létre tudjunk hozni egy ökoszisztémát, és revitalizálni tudjuk a magyar üvegipart és gyártást, mert akkor lesz a tudományos kutatásnak is talaja, hogyha a gyártásban az oktatás, tehát a gyártásban lehet hasznosítani a kutatási eredményeket, igen, innovációkat. Igen. És ez egy igenis nagyon fontos és nagy gazdasági hatású terület. Tehát most itt, ahogy érzéked, elindultunk egy bohuslugos életműtől, okay. És eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag belátva a szemben mekkora potenciál van, hát próbáljuk mindig megugrani azt, hogy hallják meg a döntéshozók azt, hogy ez mennyire egy fontos terület.
1: Az ügy milyen fontos. Egyébként a szüleid, fura lesz a kérdés, de érts jól, látták viszont saját magukat diákokban, vagy utánpótlásilag fiatalokban? Tehát azt a szenvedély, tehetséget, ami bennük megvolt, azt felfedezték másban?
2: Igen, ezt most is lehet látni, a legtehetségesebb diákok most is ott vannak a világ élmezőnyében, és ugyanazon múzeumokban, és nemzetközi megmérettetésen érnek el gyönyörű eredményeket. Tehát például Lukácsi László, szobrászművész, Borkovics Péter, szobrászművész, Gáspár Gyuri, Varga Dóri, Sipos
1: mind,
2: Balázs.
1: Mind ilyenek.
2: Igen. És hát ugye a szüleimnek az oktatási és mentorálási tevékenység az nemzetközi kitekintésben is számottevő. Pont Ferdinand Hamsonnal beszélgettem, és készítettem vele egy kis rövid interjút, ami a YouTube csatornánkon elérhető, amiben azt mondta, hogy pont most érzi azt, hogy most kezd igazán beérni Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának a nemzetközi jelentősége. Tehát most látható, mert hogy egyre nyerik a díjakat azok a művészek, akiknek az elindulásában és szemléletformálásában nagy része volt a szüleim.
1: Kiállítást tervezel?
2: Igen. Ugye most volt... 2025. novemberében nyitottunk egy nagyon szép bohuslugosi kiállítást, válogatást a hagyatékból. Ezt a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban mutattuk be fél éven keresztül, és most azon dolgozunk, hogy Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának külön-külön a teljes életművét bemutató könyvet hozzunk létre, magyar és angol nyelven nemzetközi terjesztésre. Még nem szeretném elmondani, hogy idén milyen kiállításunk lesz, mert lesz itt össze nagyon szép és izgalmas kiállításunk, de ami elsősorban a fókuszban van, az, hogy a két életműkönyvet most megvalósítsuk, és egy dupla életmű kiállítást hozzunk létre. Ez beletervezve 2027-re a műcsarnokba, de hát ugye most eléggé képlékeny a helyzet, úgyhogy és a források sem olyan mértékben elérhetőek, ugye a kormányzati választások és a mindenféle kulturális támogatási pályázatok felülvizsgálata, átvizsgálata és hiánya nélkül, tehát nem könnyű most az idei évben a forrásokat előteremteni, amik ehhez kellene, hogy biztosan azt mondhassam, hogy ezt 27-ben meg tudjuk valósítani, dolgozunk rajta. Ez most a legnagyobb...
1: Ez nem egy olcsó mulatság, egy ilyen kiállítás.
2: Hát nem. Okay. Nem. Hihetetlen, az ember nem is gondolná, hogy mennyi munkát, odafigyelést és pénzügyi befektetést igényel, hogyha tisztességesen akarok megcsinálni.
1: Igen. Na, igen. Most van az a lélektani pont, Eszter, hogy mondd el, hogy hol érünk el benneteket minden pontos-fontos információért.
2: A weboldalunkat éppen újra készítjük, ez szeptemberig biztosan meg fog valósulni, ez a bohus-lugosi.hu és a .com-on, magyar és angol nyelven, szeptember 1-től biztosan elérhető. Van egy YouTube csatornánk, ahol az eddigi kiállításainkról készített videószállításokat mutatjuk meg, illetve az Instagram oldalunk és a Facebook oldalunk is működik. Talán azt mondhatom, hogy a Facebook oldalunkon van a legtöbb tartalom. Információ és tartalom, és naprakész infót lehet velünk kapcsolatba lépni, hogyha valaki szeretne valamilyen
1: kérdést. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Eszterék beletesznek az ügybe, amit most már nagy betűkkel mondok, meg hangsúlyozok, azt a figyelmükkel viszonozzák. Szerintem ez a legtöbb.
2: Ez csodálatos lenne, köszönöm szépen.
1: Érte. Sok csillogó szempárt kívánok mindenhol nektek. Akkor nagy baj nem
2: üveges
1: lesz.
2: Üveges szemeket.
1: Oké, most nem akartam ebben elmenni, de igen, mert hogy akkor a tiétek is csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
2: Így van.
1: Sok kiállítás, meg hát azok a nemzetközi együttműködések, amelyek előlettek készítve meg, amire tárt karokkal várnak, azok sikerüljenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mindenképpen értesítő fogunk, és remélem, hogy el fogsz tudni jönni.
1: Mindenképp.
2: Programjainkra.
1: Na, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm Esztertől
1: most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.
3: Dr. Béres.
4: Herceg.
3: Rock the city, let's go!

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bohus Eszternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Mától az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Károkat okozott a tegnapi vihar. Spanyolország nyerte a futball világbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az alaptörvény módosítás értelmében Sulyog Tamás megbízatása a mai nappal megszűnik, így Forsthoffer Ágnes házelnök látja el az elnök jogköreit egészen addig, amíg nem választanak új elnököt. Forsthoffer Ágnes a Facebookon arról írt, a feladatot az ország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva látja majd el. Mint közölte, az átmeneti időszakban minden erejével azon lesz, hogy a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezze. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Vasárnap délután viharokkal érkezett meg a hidegfront. Az erős széllökések több ország részben is károkat okoztak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott vezetékek miatt kértek segítséget. Elsősorban a Balaton déli partjáról, de Somogy vármegyéből, valamint Komárom-Esztergomból, Budapestről és Pest vármegyéből is sok riasztás érkezett. Súlyos károk keletkeztek Érden is, ahol egy iskola tetejének egy részét letépte az erős szél. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök és a mentők közösen mentettek ki egy a Dunában sodródó nőt vasárnap hajnalban Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Azt írták, egy járókerület figyelmes a folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő segítséget kér, de hívás közben a bajba jutott elmerült. A vízirendészet és a központi rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. Végül sikerült beazonosítani az ekkor már életjelek nélküli nőt, akinél a rendőrök megkezdték az újraélesztést és közben a kikötőbe vitték. A nőt végül stabil keringéssel lélegeztetve adták át a kórház sürgősségi osztályának. Összeütközött két kocsiszínbe tartó villamos Budapesten. A baleset vasárnap hajnalban történt a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utcai megállónál, ahol egy KAV villamos hátulról nekiütközött egy kombinónak. Az abban utazó két ember nem sérült meg, a KAV vezetője azonban könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés után a villamosforgalom helyreállt, így a reggeli üzemkezdetet nem befolyásolta a baleset. A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására. Szeptemberig pályázhatnak kerékpárvásárlási támogatásra a 14 és 23 év közötti első kerületi fiatalok. Az önkormányzat közlése szerint az első pályázatokról már megszülettek a döntések, de továbbra is várják a jelentkezéseket. A támogatás új és használt kerékpár vásárlására egyaránt felhasználható. A pályázat részletes feltételei az első kerületi önkormányzat honlapján érhetők el. Spanyolország nyerte a futball világbajnokságot. Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében. Így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyolok az egész meccsen fölényben futballoztak, de gól csak a hosszabbításban született. A finálét eldöntő találatot Ferran Torres lőtte be a 106. percben. Spanyolország 16 év elteltével másodjára ült a futballvilág trónjára. Kellemes nyári idő várható a héten. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad, és a hajnalok is frissítőek lesznek. Ma az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a déli tájakon lehet több felhő. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Ismét felmászott valaki egy vonat tetejére. Több száz elektromos autóbusz érkezhet a fővárosba. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása nyomán Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása a mai nappal megszűnik, és az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja az államfői jogköröket. Mivel ebben az időszakban az országgyűlés elnökének feladatait másnak kell ellátnia, Forsthoffer Ágnes Hallerné Nagy Anikó alelnököt javasolta a tisztség ideiglenes betöltésére. A kijelölésről az országgyűlés a mai ülésen dönt. Az átmeneti időszak alatt Forsthoffer Ágnes országgyűlési képviselői jogait sem gyakorolhatja. Újabb életveszélyes vasúti balesetet sikerült megelőzni Budapesten. Rákosszentmihály állomáson egy ember felmászott egy tehervagon tetejére, de a MÁV dolgozói időben észrevették, ezért azonnal áramtalanították a felső vezetéket. Ennek köszönhetően az illető nem sérült meg, lemászott a szerelvényről, majd elmenekült, a rendőrök azonban később elfogták. A MÁV ismét figyelmeztetett, a 25 kV-os felső vezeték közelében tartózkodni életveszélyes, mert az áram akár 2 méteres távolságra is átívelhet. Minden eddiginél nagyobb elektromos busz beszerzésre készül a BKK és a BKV. A tervek szerint legalább 250 darab új, alacsonypadlós elektromos autóbuszt vásárolnak, és kiépítik a működésükhöz szükséges töltőinfrastruktúrát is. A beruházás célja az elöregedett dízelbuszok fokozatos kiváltása, a károsanyag kibocsátás csökkentése és a fővárosi közösségi közlekedés korszerűsítése. Az új járművek várhatóan a legforgalmasabb budapesti útvonalakon állnak majd szolgálatba. Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok. A BKK szolgáltatója, az Arriva Busz Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Az új beszerzés első elektromos buszai a tervek szerint 2029-ben jelenhetnek meg Budapest útjain. A nyári szünet nem minden gyereknek jelent pihenést. A felborult napirend, a ritkább kortárs kapcsolatok, a megnövekedett képernyőidő és az alvásritmus elcsúszása szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jóllétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta el a Sláger FM-nek dr. Tura Mónika, a Budapesti Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
3: A Mindwell Pszichológiai Központban azt tapasztaljuk, hogy sok gyerekre hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napi rendek, ami ugye az iskola azt elég adottak. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napi rend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napi rendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös, és amikor ugye újra visszakapcsolnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha a nyárnak is van egy sajátos napirendje.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, de mozgalmas, szeles lesz az idő. Olykor felhő átvonulások zavarhatják a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 26-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többször lesz borongós az ég, élénk erős lehet az északnyugati szél. A hűvös hajnalt követően nappal 24 és 30 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Érezd az

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM. FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mától az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Károkat okozott a tegnapi vihar. Spanyolország nyerte a futballvilágbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az alaptörvénymódosítás értelmében Sulyog Tamás megbízatása a mai nappal megszűnik, így Forsthoffer Ágnes házelnök látja el az elnök jogköreit egészen addig, amíg nem választanak új elnököt. Forsthoffer Ágnes a Facebookon arról írt, a feladatot az ország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva látja majd el. Mint közölte, az átmeneti időszakban minden erejével azon lesz, hogy a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezze. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Vasárnap délután viharokkal érkezett meg a hidegfront. Az erős széllökések több ország részben is károkat okoztak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott vezetékek miatt kértek segítséget. Elsősorban a Balaton déli partjáról, de Somogy vármegyéből, valamint Komárom-Esztergomból, Budapestről és Pest vármegyéből is sok riasztás érkezett. Súlyos károk keletkeztek Érden is, ahol egy iskola tetejének egy részét letépte az erős szél. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök és a mentők közösen mentettek ki egy a Dunában sodródó nőt vasárnap hajnalban Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Azt írták, egy járókerület figyelmes a folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő segítséget kér, de hívás közben a bajba jutott elmerült. A vízirendészet és a központi rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. Végül sikerült beazonosítani az ekkor már életjelek nélküli nőt, akinél a rendőrök megkezdték az újraélesztést és közben a kikötőbe vitték. A nőt végül stabil keringéssel lélegeztetve adták át a kórház sürgősségi osztályának. Összeütközött két kocsiszínbe tartó villamos Budapesten. A baleset vasárnap hajnalban történt a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utcai megállónál, ahol egy KAV villamos hátulról nekiütközött egy kombinónak. Az abban utazó két ember nem sérült meg, a KAV vezetője azonban könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés után a villamosforgalom helyreállt, így a reggeli üzemkezdetet nem befolyásolta a baleset. A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására. Szeptemberig pályázhatnak kerékpárvásárlási támogatásra a 14 és 23 év közötti első kerületi fiatalok. Az önkormányzat közlése szerint az első pályázatokról már megszülettek a döntések, de továbbra is várják a jelentkezéseket. A támogatás új és használt kerékpár vásárlására egyaránt felhasználható. A pályázat részletes feltételei az első kerületi önkormányzat honlapján érhetők el. Spanyolország nyerte a futballvilágbajnokságot. Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében. Így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyolok az egész meccsen fölényben futballoztak, de gól csak a hosszabbításban született. A finálét eldöntő találatot Ferran Torres lőtte be a 106. percben. Spanyolország 16 év elteltével másodjára ült a futballvilág trónjára. Kellemes nyári idő várható a héten. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad, és a hajnalok is frissítőek lesznek. Ma az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a déli tájakon lehet több felhő. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Mindig nagyon örülök, amikor megterik a stúdió, pláne jó emberekkel, vidám emberekkel. És milyen jó, hogy így együtt még nem voltunk hárman. ABC sorrendben megyek, Dudi és Dénes, Szegi kedves barátunkat, és Till Attillát, az örök.
2: Sziasztok!
1: Az örök Hello, ismeretlen ismerőst a képernyőről. Érülünk nektek. Most már nem csak arról a képernyőről, hanem más képernyőről is együtt is.
2: Igen, van egy közös podcastünk, vagy vodcastnek hívjuk, mindig viccelődünk, hogy de nem a vodka miatt, nem a vodka miatt, mert vodcast, mert ez egy függőséggel foglalkozó beszélgetés sorozat, de van egy ilyen közös műsorunk.
1: Hát egy nagyon komoly misszió, én azért örülök, hogy itt vagytok, meg azért örülök, hogy elkezdtétek, mert Dénessel többször beszélgettünk, ugye hát nem csak a főváros, de a főváros mennyi emberét megmentette már a függőségektől. És kiterjesztve
3: hát többet is meg lehetne, bár azért ők magukat mentették meg, én ebben csak némileg közreműködtem.
1: Jó, segítettél. Adtál nekik irányokat. Most ezt együtt teszitek meg.
3: Így van, igen.
2: Hát igen, mert nekem volt, 2024-ben volt egy alkohollal foglalkozó filmem, az És mi van Tomival, és akkor rengeteg interjút kértek tőlem, és én tulajdonképpen akkor kezdtem el nyilvánosan beszélni arról, hogy hát nekem komoly alkohol problémáim voltak, hogy azért a droghasználat se volt mindig a legmegfelelőbb az én életemben.
3: Nem volt és optimális.
2: 15 éves koromtól cigarettáztam is mindig, az is egy jó nagy baromság, és most már 10 éve teljesen tiszta vagyok, semmi ilyesmit nem használok, és ebben a rengeteg interjúban az egyik érdekesség az volt, hogy a Dénest megismertem, aki egyébként először nekem nem is volt szimpatikus, mert morgott, ott volt a bemutatón, hefciáskodott, hogy a színészek
1: hát
2: miért isznak alkoholt. És én most rosszul lett, látod, most eszébe jutott, hogy miért itt kölyök ki magad. És szóval, nem is értettem, hogy miért mondja, hogy miért isznak a színészek. Hát a színészek ihatnak, hát bárki ihat, mert ő azt gondolta, hogy akkor egy ilyen alkohol ról szóló film, ami szintén némi hát azért tanítást is akar hordozni, vagy fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy a túlzott szerhasználat az miért nem jó, hogy ott mindenki legyen makulátlan. De hát ez nem így van. Nem arra esküdtek fel a színészek, hogy makulátlanok lesznek, hanem hogy szerepelnek ebben a filmben.
1: De közben meg lehet, ugye, a makulátlanná válni, nem az a cél? Hát azt mondod, most már 10
2: évet... Hát makulátlanná válni annak kell, én inkább azt mondom, akinek ezzel komoly gondjai vannak. Tehát azt gyorsan tisztázzuk, hogy nem kell józanság nácinak lenni. Mi is néha belecsúszunk ebbe, mert mindig ilyenek ezek a józanok, de azért erre figyelni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Tehát csodálatos szerekről vannak szó, mind az alkohol, mind a drogok, stb. Nem véletlenül vannak itt az emberiséggel több ezer éve. Tehát azért itt nagy varázslatok vannak, és én kimerem jelenteni, hogy soha semmi nem tudta úgy kisimítani az idegrendszeremet, mint két sör, vagy valami. De én azok közé, az emberek közé tartozom, akik nem tudják a mértéket tartani, és rá kellett jönnöm, hogy nekem a nulla alkoholfogyasztás a jobb.
1: Aha,
2: hosszú távon. Ez lemondással jár, stb. De ha valaki tud inni, és valóban vannak szociális ivók, akiket nagyon irigylünk, azok nyugodtan ezt tegyék meg. Annyi megjegyzésem van, aztán Dénes is elmondja véleményét a kulturált drogfogyasztásról, mert ő a drogos a csapatban, hogy azért sokkal több ember van, aki azt hiszi, hogy elbír a szerekkel, és valójában nem bír el. Tehát ha hallgatna a hozzátartozóira, ha valóban tükörben nézne, akkor nagyon sok emberről kiderülne, hogy hát barátom, te sem vagy a legjobb fogyasztó, de ez egy másik téma.
1: Na, esküszöm, Dénes, mindjárt szóhoz jutsz te is, csak hadd mondjam el a hallgatóknak, igen, ez továbbra is egy kulturális műsor. Tehát amit most az elmúlt pár percben hallottak, azért nagyon fontos, hogy ti itt vagytok, mert közösséget építetek. Egy nagyon fontos misszióval, olyan közösséget, ahol azonosan gondolkodó emberek, és józanul, most már józanabbul gondolkodó emberek.
3: Igen, és szerintem ezek azok az emberek, akik nem akarnak úgy reggel felkelni, hogy bűntudatuk van, szégyenérzetük. Ezek olyan emberek, akiknek elegük van abból, hogy megrekedtek, ugyanazokat a köröket futják. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy szeretnének jelen lenni a családuk életében, ezek olyan emberek, akik nem feltétlenül lemondani akarnak valamiről, hanem szeretnének tovább menni az életükben, fejlődni és változni. Én azt gondolom, hogy az optima zónában, amikor beszélgetünk a függőségről, akkor mind a kettőnkben az mélyen ott van, hogy mi nem valami ellen beszélünk, nem? Tehát, hanem, és hogy te is ezt kifejtetted, hanem valami felé próbálunk haladni. Próbálunk optimalizálni, hát ezek ilyen szép szavak, azzal az emberi válni, akivé igazán képesek tudunk válni. Tehát szerintem ez ebben a nagyon fontos.
1: Dénes, te még mindig itt vagy, nem messze tőlünk?
3: Igen,
1: itt
3: én vagyok. Sok helyen vagyok már ugye az online azóta térben is, több, de itt is vagyunk a közelben, így van.
1: És azért szimpatikus, még egyszer mondom, a ti missziótok, mert sok-sok tapasztalat, sok-sok élményanyag van benne. Egyrészt nyilván Tilla hozza a maga részét a tapasztalatokkal, meg mindazt, amit láttál a sok-sok
2: hát területen. Ez 30 év az éjszakában.
1: Akkor a 30 év. Dénes hozza szintén a sajátját, de közben meg gondold el azt az elképesztő tudásanyagot, meg hát amit hallasz a hozzád fordul. Kik ők? Kliensek, betegek, minek nevezzük őket?
3: Hát, hogyha most az Optima Zóna podcastről beszélgetünk, akkor én szerintem mi ott azt...
1: Hát, amiben te beviszed a saját tapasztalataidat, de azokat hozod a kliensekről.
3: Ja, így van, igen. Tehát én alapvetően addiktológiai tanácsadóként dolgozom, ugye én nem vagyok orvos, nem vagyok pszichiáter, a csapatunkban vannak magasan képzett szakemberek még rajtam kívül, de hogy alapvetően minket hozzátartozók keresnek meg nagyon sokszor, és ez is egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, hogy nem érdemes megvárni, míg a függő magától jelentkezik arra, hogy leszokjon, mert ez sokszor már nagyon későn történik.
1: Hanem lelkiismeret furdás nélkül a családtag nyugodtan?
3: Hogyne, persze, és a családtagoknak segítünk abban.
1: Az árulásnak számít?
3: Hát lehet úgy csinálni, hogy annak tűnjön. Tehát az, amikor mondjuk valaki a fiára ráhívja a rendőrt, azért élheti meg úgy a gyerek, hogy anyám elárult, miközben az anyja ezt a kétségbeesésében tette, mert nem tudott jobbat kitalálni.
1: És félti.
3: És akkor ez árulásnak tűnik, de mondjuk valakiért megtenni mindent, amit tudok, azt szerintem nem árulás. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy a hozzátartozók az 50%-ot tudják csak beletenni, a másik részét a függőnek kell beletenni. Tehát megpróbálhatunk mindenkit megmenteni, nyilván nem tudunk mindenkit saját magától megmenteni, de sokkal több embert tudunk megmenteni, mint amennyiről gondoljuk, hogy megmenthető. Ez egy nagyon fontos különbség.
1: Nagyon fontos gondolat. Elmondhatok egy kulisszatitkot?
3: Nyugodtan.
1: Ha már féltésnél tartunk. Na most Tilla egy icipicit később érkezett most a stúdióba. De amíg megérkezett Dénes, hát ha ötször nem hívott fel egyszer sem, és akkor ilyeneket mondott itt, amit aztán persze neked is mondott, ezzel nem kibeszélem őt a hátam előtt, hogy meghalt a Tilla. Mi valami? Miért nem jelentkezik a Tilla?
2: De mi sokat beszélünk, azért, mert pont egy fontos telefonban voltam, és nem tudtam letenni, közben próbáltam parkolni, és sokat beszélünk a Dénes, és nincs hozzászokva, hogy nem ér el.
3: Így van, pontosan. Ezért megijedtem.
1: De te tényleg komolyan gondoltad, hogy
3: baj van? Én megijedtem, hogy baj van. Én azért, mert megszoktam, hogy vagy visszahív szinte azonnal, vagy elérhető, és akkor úgy beszélgetünk, mert ugye ő is, neki is nagyon sok dolga van.
2: Barátság, persze, igen, szeretett igen. Barátság, de ezek a dolgok így jók, ezek így működnek jól. Én szerintem, ha együtt szerepelsz valakikkel, az mindig ad egy pluszt, hogyha barátok is vagytok. Az jó. Jó, meg ez normális, mert meg akarod ismerni a másikat, és akkor óhatatlanul az a jó út, hogyha megszereted, megkedveled, röhögsz rajta, mi röhögünk egymáson, felnézünk egymásra különböző dolgok miatt, különbözőek vagyunk, azok a különbözőségek nagyon jók, az kell, az külön kell, szóval egy jó páros, azt szerintem olyan, de egy jó barátság, vagy akár mint egy szerelem, vagy egy párkapcsolat, hogy nem is teljesen te választod. Tehát ezt mi nem tudtuk előre, hogy ez ilyen
3: nem, ez nem működni.
1: Most mondhatnám, vagy kérdezhetném, hogy van-e barátság első látása, de hát azt mondtad, nem is volt szimpatikus Dénes.
2: Ez másoknál, én azért hallottam már ilyen barátságokról, hogy először nem volt szimpatikus, hogy tragikusan nem, csak nem értettem, hogy...
3: hogy azt a sztorit nem lehet elmondani teljesen,
2: szigorú volt, amit nem értettem, igen. Hogy miért kell szigorúnak lenni a színészekkel, hogyha azért, mert ők szerepelnek egy filmbe, ők ihatnak. Ez ilyen egyszerű. A Dénes szerint felelősségük lett volna, hogy a bemutatón is kólát igyanak, vagy tejet.
3: Csak elmondod a sztorit.
2: De nem, de ez miért akkor abban? De ezben nincs semmi
3: jó,
2: tabu.
3: Jó, de akkor mondjuk el, nekem azóta megdöbbentő, hogy látom a színészeket józanul a vásznon, igen, beleérem magam, hogy ezek józanok, és utána lejön ugyanaz a csávó a vászonról, és ott utána iszogat. És akkor ez nekem olyan csalódás.
2: A Dénes azt hiszi, hogyha egy színésznő kurvát játszik egy filmben, egy lejön a szibor, akkor az ugyan, nem érti meg, hogy csak egy szerepben volt.
3: Jó van, na. Jó volt a film, beleértem magam, örülj neki.
1: Kedves hallgatóink, a két úri ember azt hiszi, hogy a saját podcastjában ülnek.
2: Ez... Ja, itt ennyit se lehet.
1: De minden szabad. Ez most, szabadabb műsor. Valószínűleg ez az a téma, amiről így kell beszélni, ugye?
3: Igen, és ez szerintem ebben sikerült valami újat hoznunk, és ezt vissza is jelzik, hogy annyiszor kapjuk meg ezt, nem, hogy erről a nagyon nehéz témáról, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, megosztó téma a függőség, ez körülbelül olyan megosztó, mint a klímaválság, vagy a politika. Uh-huh. Ha megnézitek, erről a témáról higgadtan emberek nagyon nehezen tudnak beszélgetni, nagyon sok a szélsőséges álláspont, és pont azt szokták visszajelezni, hogy olyan jó, hogy erről a nagyon nehéz, komoly témáról ilyen könnyedén, vidámon is tudunk beszélgetni, úgy, hogy megmarad a méltósága a témának, mert azért ugye a függőség az egy mentális betegség, nagyon sok fájdalom, dráma kapcsolódik hozzá, tehát nehéz ehhez jó hozzányúlni, de valahogy ezt nyilván a saját felépülésünk, a saját függőségünk kapcsán valószínűleg érezzük ennek az arányát, hogy ez hogy lehet, illetve nagyon jó a közösség, mert a hallgatók bekapcsolódnak, kérdeznek, uh-huh, ugye mi ezt online, élőbe csináljuk.
1: Igen, igen.
3: És ez nagyon, ez is nagyon fontos, hogy élőbe lehet kérdezni.
1: Kicsit olyan társadalmi szerepvállalás is ez nektek?
2: Hát ezek nagy szavak, de az, hogy közösséget, gondoltunk, hogy építsünk közösséget, és akik érintettek, vagy csak érdekli őket, azok mondják el ugyanúgy a véleményüket, mint mi, szóljanak hozzá a vendéghez, ez izgatott minket az elejétől. De ez ilyen sorstársi közösség, ez minden lépten nyomon, különböző gyűléseken is ilyenekkel találkozik az ember, ez benne van ebben a
1: vannak
2: világban.
1: Vannak azok is, ugye?
2: Benne van ebben a világban, nagyon sokfajta gyűlés van, sokfajta rehab van, sokfajta segítőcsoport van, sokfajta szakember van, aki addiktológus, pszichológus, pszichiáter, aki sokfajta szinten próbál segíteni. Mi egy csepp vagyunk a tengerbe, amiben mi pont műsor vagyunk, de
1: nem keverik össze a nézők, hallgatók?
2: Hát nem keverik össze, a Dénes mindig hosszan elmondja az intelmeit, hogy ez nem helyettesít egy terápiát.
1: Aha.
3: És ez fontos, és nagyon jó, hogy behoztad ezt, mert egyébként ezzel nekünk is oda kell figyelnünk, hogy tulajdonképpen az önsegítés az bár nagyon fontos és működik, de nem veheti át a terápia helyét, mert sokszor pont a mai világban, ahol ennyi podcast van, ennyi műsor, ennyi önsegítő irodalom, az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azzal, hogy elolvasnak egy könyvet, meg egy Optima Zóna adást meghallgatnak,
1: az már terápia.
3: Ő már terápia, aha, és már jól is vagyok. Felkapunk egy-két jó gondolatot, van egy aha élményünk, de ez nagyon sokszor ad egy kompetencia illúziót, hogy én most már mindent tudok, mindent megfejtettem, mert mondjuk elolvastam egy jó pszichológiai könyvet, és ez nagyon félre tud vinni. Ez az önsegítő univerzumnak egy nagy kockázata sajnos. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy miért van ekkora igény ezekre, mert hogy az emberek alapvetően maguktól próbálnak változni, és pont a függőség kapcsán mondjuk azt, hogy magadtól úgyse tudsz változni, és ez nem igaz. Mert tudományosan alá tudjuk támasztani, hogy a legtöbb ember a világon a káros szokásaitól külső segítség nélkül szabadul meg, legyen az akár alkohol vagy dohányzás. Nyilván van olyan
1: súlyos... Túlzott ételfogyasztás is?
3: Igen, akár az is, így van. Az ember képes önmagát meghaladni, egyszerűen így vagyunk legyártva, megteremtve.
2: De egyrészt nem mindenki, tehát
3: nem
2: mindenki,
3: most
2: nem mindenki,
3: van,
2: meg,
3: van,
2: hogy, meg hogy miért, milyen hatások kapcsán, és akkor ott már nagyon erősen ott vannak a szakemberek is, vagy csoportok, vagy bármi. Tehát azért ez egy jó nagy mix, nem? Amiben így oda-vissza röpködnek a hatások.
3: Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy önsegítés vagy terápia, hanem az, hogy mikor mennyi önsegítés és mikor mennyi terápia. Tehát ez nem zárja ki, igen, a kettő egymást, ez egymásra épül. Sokszor elkezdődik az önsegítéssel, és mondja a függő, hogy figyelj, rájöttem, hogy most már tényleg nem megy magamtól. Megpróbáltam, eddig semmilyen eredményt nem értem el, majd most segítséggel. És akkor ilyenkor mondom mindig, hogy ez nagyon jó, de azért nem mondta, hogy semmit nem értél el. Uh-huh. Mert az, amit az önsegítésben megtettél, az már az útnak egy része. Minden egyes sikertelen leszokási kísérlet is beépül, azok tanulási élmények. Ezt próbáljuk propagálni, tanítani.
2: Hát igen, és minden kis kommunikációs morzsa, minden kis önelemzés, minden számít. Egy ilyen típusú műsornak, mint az Optima Zone, a mi műsorunknak is az a értelme, hogy bár rengeteg információ ér minket a világba, azért például még mindig nem beszélünk eleget, nem kommunikálunk eleget, mondjuk az alkoholfogyasztás hátulütőiről, uh-huh. hogy a társadalom milyen elfogadó, hogy hogyan tukmálják rád már gyerekkorodtól, vagy kamaszkorodtól, hogy a drog az egy elítélt dolog, de az meg menő, az meg mindig egyre menőbb, elítélik, de azért itt van menő. A filmekben. Egyre mindig menő.
3: Hát igen,
2: valahol kokainozni, stb. Az menő is. Tudod, tehát sok minden olyan dolog társul hozzá, ami igenis hat a fiatalokra, és az alkohol az meg tényleg a tradicionális kábítószerünk, az jön a kultúrával. Uh-huh. Az benne van, az ünnepekben, az mindenütt ott van.
1: Tehát, pont azért kell erről beszélni.
2: Ezért van a mi műsorunk, és beszéljünk minél,
1: hogy
2: rágjuk ezt a gittet, hogy mi a probléma itt, mert sok probléma van. Sok probléma van, és egyébként képes vagy ezekből a problémákból valahogy kijönni, de biztos, hogy valami fajta kommunikáció nélkül nem. Tehát valahogy meg kell fogalmaznod előbb vagy utóbb a bajaidat. Erre ezt kell találnod társakat, segítőket, akár profi szakembereket, akár csak olyan tapasztalati embert, amilyen én is vagyok, vagy a Dénes, hogy bár mondjuk a Dénes a szakember, hogy akikkel könnyedén is lehet erről beszélni, nem csak ilyen kvázi orvosi közegbe. Nagyon fontos, hogy haladj egy úton, nagyon fontos, hogy megértsd, hogy sok mindenki foglalkozik ezzel, és ez nem ciki, nem baj. Valószínűleg mindennél rosszabb, ha nem fogsz ezzel foglalkozni, és meghalsz a végén. Tudod, se neked, se a családodnak, se senkinek nem az lesz a legjobb megoldás.
3: Igen, és ez egy nagyon-nagyon intim téma, én azt látom.
1: Tehát, még mindig?
3: Igen, olyan értemben intim, hogy mondta Tilla, hogy mennyire jelen van az életünkben, és jelen is lesz az alkohol és a drog is, de igazából ez nem is ezt jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy mi emberek jogot formálunk arra, hogy azt tegyünk magunkkal, amit akarunk, uh-huh. úgy jussunk boldogsághoz, enyhüléshöz, ahogy szeretnénk, és senki nem mondja meg nekem azt, hogy én mivel csillapítom a lelki fájdalmamat, vagy éppen mivel pörgetem fel magam. Mindenki csinálja, én is hadd csináljam. Ez egy kicsit olyan, mint hogy nem szólunk be a másiknak, hogy miért úgy ülsz a WC-n, ahogy ülsz a WC-n, hanem az egy privát dolog. Uh-huh. És a függőség univerzuma is ilyen, és fontos ugyanakkor valahogy ezt az intim témát jól megközelíteni. De nagyon sok ilyen van az életünkben, akár mondjuk, ha csak a szexuális zavarokat, problémákat nézzük. Hány, de hány olyan probléma van, ami kapcsán ott van a szégyen, és ciki elmenni, nem akarom letolni a gatyámat, nem akarom elmondani az orvosnak, hogy merevedési problémám van, és sorolhatnám, vagy függőségi gondom van. Ugye ezt azért hoztam be, mert a kettő egyébként nagyon gyakran együtt jár. A szerhasználat és a különböző szexuális problémák, és hogyha csak ebbe belegondolunk, hogy akkor ez milyen mértékben kapcsolatgyilkos ez a probléma. Uh-huh. És emberek szenvednek, az életminősége embereknek romlik, házasságokban emberek elmagányosodnak, miközben a megoldás ott van, hogy beszéljünk erről, menjünk oda, merjünk segítséget kérni, csak tény és való, és szerintem ebben van egy küldetése az Optima Zone-nak, hogy mi szakemberek is sokszor úgy viszonyulunk a kliensekhez, hogy abban van egy olyan érzés, hogy a kliens érezheti úgy, hogy ő nem kap kellő megértést, figyelmet. Tehát a függőség az őrület világa, ebben nagyon sok előítélet van. Igen, és ugye nekünk is szakembereknek fejlődni kell a kommunikációnkban, hogy akarjanak hozzánk jönni. Tehát ugye mindig szokták az orvosok hibáztatni a betegeket, hogy miért nem mész rákszűrésre. Uh-huh. Mi van akkor, hogyha nem jól kínáljuk föl? Miért nem mész leszokni? Mi van akkor, hogyha a szakember nem kínálja fel jól? És most magamról beszélek, senki másról. Ez nem a szakmám kritikája, hanem ez a saját magam kritikája, hogy nekem kell tudnom a józanságról úgy beszélni, hogy az valakinek vonzó legyen, mert ez egy nehezen eladható.
1: Tök jó, és én mindig azt mondtam a gyermekeimnek is, hogy gyerekek, ha nem megy a mateket, miért nem nem a matek tanárnak a felelősség, hogy megszerettesse azt a tantárgyat?
2: Persze, hát ezek is ilyen összetett kérdések, de szerintem az is intimitás egyébként, hogy ki hogyan szorong, kinek hogy sikerül a saját magánélete, hogy sikerül a karrierje, a párkapcsolata, milyen a viszonya a szüleivel. Rendkívül sok csomagot hozunk a gyerekkorból. Van, akinek jobb a gyerekkora, van, akinek kevésbé, van, aki titkolja, van, aki próbálja megváltoztatni, van, aki menekül előle, van, aki fürdőzik benne, még túlzottan benne maradt, még mindig gyerek, pedig már 40 éves. Szóval sokféle olyan dolog lehet az életben, ami nagyon szeret társulni a szerekkel, hogy hopp, egy kis tompítunk, egy kicsit az alkohollal, kicsit szívok, most mit számít? Tudod, mennyi ember szív füvet? Hát, jaj, most ez nem egy nagy dolog már, stb.

0: Nem baj, ha egyre több helyen beszélnek ilyen dolgokról, hogy na akkor mi a teendő? Most akkor mit kell gondolnom magamról, ha reszketek és félek attól a beismeréstől, hogy annyi minden nem működik az életemben.
1: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Ismét felmászott valaki egy vonat tetejére. Több száz elektromos autóbusz érkezhet a fővárosba. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása nyomán Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása a mai nappal megszűnik, és az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke Forstoffer Ágnes gyakorolja az államfői jogköröket. Mivel ebben az időszakban az országgyűlés elnökének feladatait másnak kell ellátnia, Forstoffer Ágnes Hallerné Nagy Anikó alelnököt javasolta a tisztség ideiglenes betöltésére. A kijelölésről az országgyűlés a mai ülésen dönt. Az átmeneti időszak alatt Forstoffer Ágnes országgyűlési képviselői jogait sem gyakorolhatja. Újabb életveszélyes vasúti balesetet sikerült megelőzni Budapesten. Rákosszentmihály állomáson egy ember felmászott egy tehervagon tetejére, de a MÁV dolgozói időben észrevették, ezért azonnal áramtalanították a felső vezetéket. Ennek köszönhetően az illető nem sérült meg, lemászott a szerelvényről, majd elmenekült, a rendőrök azonban később elfogták. A MÁV ismét figyelmeztetett, a 25 kV-os felső vezeték közelében tartózkodni életveszélyes, mert az áram akár 2 méteres távolságra is átívelhet. Minden eddiginél nagyobb elektromos busz beszerzésre készül a BKK és a BKV. A tervek szerint legalább 250 darab új, alacsonypadlós elektromos autóbuszt vásárolnak, és kiépítik a működésükhöz szükséges töltőinfrastruktúrát is. A beruházás célja az előregedett dízelbuszok fokozatos kiváltása, a károsanyag kibocsátás csökkentése és a fővárosi közösségi közlekedés korszerűsítése. Az új járművek várhatóan a legforgalmasabb budapesti útvonalakon állnak majd szolgálatba. Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok. A BKK szolgáltatója, az Arrivabusz Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Az új beszerzés első elektromos buszai a tervek szerint 2029-ben jelenhetnek meg Budapest útjain. A nyári szünet nem minden gyereknek jelent pihenést. A felborult napirend, a ritkább kortárs kapcsolatok, a megnövekedett képernyőidő és az alvásritmus elcsúszása szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jóllétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta el a Sláger FM-nek dr. Tura Mónika, a budapesti Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
3: A Mindwell Pszichológiai Központban azt tapasztaljuk, hogy sok gyerekre hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napi rendek, ami ugye az iskola alatt elég adottak. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napi rend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napi rendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös, és amikor ugye újra visszakapcsolnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha a nyárnak is van egy sajátos napirendje.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, de mozgalmas, szeles lesz az idő. Olykor felhőátvonulások zavarhatják a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 26-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többször lesz borongós az ég, élénk erős lehet az északnyugati szél. A hűvös hajnalt követően nappal 24 és 30 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Dudis Dénesnek és Till Attilának is nagyon örülök, mert roppant fontos témákat hoztak. Igen, amit hallanak a háttérben, az egy valami fajta fúrás lehet itt a szomszédban, de hát talán...
2: Minket nem zavar,
1: mert valószínűleg ilyen a függőség is, nem? Hogy ott mindenfajta
3: zajok vannak.
1: Zajokkal próbálkoznak hatást kelteni, aztán ki így, ki úgy kezeli ezeket. Felsoroljuk gyorsan, hogy milyen függőségek vannak, mert a két adott...
2: Felsorolhatatlan, de próbáljuk meg, ez a DNS területen.
3: Jó, hát ugye két nagy csoport van, vannak a kémiai függőségek, meg az úgynevezett viselkedéses függőségek, tehát alkohol, különböző drogok, gyógyszerek, és akkor a másik nagy csoportban van a szerencsejáték, szex, munkamánia, online videójátékok.
1: Tehát a munkamánia
2: de
1: is
2: ott
1: az...
2: már nagyon sok minden van, tudod, én azt szoktam mondani, hogy azért nagyjából mindenki érintett valamilyen szinten, mert annyit nyomkodjuk a telefont, annyit lógunk az interneten, annyi infót viszünk, hogy valószínűleg képernyőfüggők vagyunk mindannyian. Ott van egy nagy baj.
3: Igen, de pont egyébként az online játék függőség kapcsán van egy érdekes adat, ami szerintem rávilágít a függőség, más függőség természetére is. Ugye azt szokták gondolni, hogyha valaki egész nap a játék előtt ül és játszik, tehát nagyon sok időt tölt vele, akkor ez a bizonyíték arra, hogy ő függő. Miközben nem, mert az online videójáték függőségeknek a kritériuma sokkal inkább abban van, hogy csak a játékban vagyok-e sikeres fönt, vagy a való életben is azt tudok-e lenni. Tehát annál van a probléma, aki a való életben nem tud jól funkcionálni, ott nincsenek sikerei, kapcsolódni, csak a játékban, abban a párhuzamos univerzumban, ezt tekintjük már problémának. Tehát önmagában, hogy én mennyit iszok, mennyit játszom, az még nem jelenti azt, hogy én függő vagyok, és sokkal inkább onnan érdemes megfogni, és ezt próbáljuk az optima zónába is kommunikálni, meg minden felületen, hogy nem az a kérdés, hogy mennyit iszol, mennyit drogozol, hanem milyen eszközeid vannak ahhoz, hogy az életben tudj boldogulni. Tudsz-e jól kommunikálni, problémákat megoldani, segítséget kérni, mások érzelmeit kódolni, a saját érzéseidet érteni, ahhoz kapcsolódni, kifejezni az érzéseket. Tehát igazából mi a tanácsadásban életkészségeket tanítunk, olyan eszközöket adunk az emberek kezével, amivel a mindennapokban tudnak boldogulni. És akkor okafogyottá válik a használat, mint egy helytelen eszköz használat.
1: Te tudtad, hogy mivel foglalkozik, Tilla?
2: A megismerkedésünk előtt nem, két évvel ezelőtt igen, nem tudtam. Nekem nem került így a látóterembe a Dénes, tehát én nem vele kezdtem el leszokni, vagy
1: de olyanokkal találkoztál, akiknek megváltoztatta az életét?
2: Olyan emberrel igen. Már találkoztam már olyan emberrel.
1: Aki be is állt.
2: Azok a nézőink is sok esetben, vagy szóval itt van egy ilyen átfedés, hogy hallgatók.
1: Ők a józanság pártján állnak? A ti közösségetek?
2: Hát egy biztos vannak, igen. Visszaesők is, meg józanok, de hát nyilván szerintem ebben az érdekes, hogy akit ez a téma érdekel, vagy hallgat minket, az valamilyen értelemben érintett, hogy most épp aktív, vagy józan, vagy hozzátartozó, vagy szerhasználó, vagy bármilyen függő, abból biztos, hogy egy ilyen sokszínű képet mutatnak, de valami érdekli őket, valami borzolja őket, ami miatt képesek hallgatni minket, és nem politikát meg egyebet nyomnak az agyukba helyett.
3: Igen, és nem tudom, hogy a kérdésed erre vonatkozott, de bízom benne, hogy mi egy más hangon tudunk szólni.
1: Hát ez a lényeg, hogy,
3: igen, és hogy
1: a megszólítás.
3: Igen, és olyanok jönnek oda, mondjuk akik lehet, hogy máshol nem érzik azt, hogy nekik ez a fajta út, vagy ez a fajta beszédmód annyira nem szimpatikus. Ugye nagy univerzum ez a függőség univerzum, nagyon sokfélék vagyunk, mindenki a maga szintjén nyomorog, és azt gondolom, hogy mindenkinek olyan segítséget kell felkínálni, ami neki szimpatikus. Tehát vannak azért itt szekértáborok, ezt szerintem ki kell mondani. Mint minden területen vannak iskolák, van, aki inkább ezt gondolja, valaki inkább azt, a szakmámunkon belül is vannak viták. Mi a magunk módján önmagunkat adva bizonyos típusú embereket szólítunk meg valószínűleg, lehet, hogy mások máshol találják meg, és ez így van jól. Tehát mi szerintem adjuk magunkat. A Tilla sokkal elkismeretesebb, mint én. Ő nagyon készül minden adásra, ő nagyon utána...
2: De az inkább olyan, mint egy szerkesztői elv. Hát, tehát a tapasztalat az mind a kettőnknél ott van, a Dénesnél még jobban is, tehát szerintem ő jobban túltolta, mint én, bár nagyon más a drog meg az alkohol, tehát az alkoholt azt hosszan el lehet húzni.
3: Igen.
2: Ez szóval igaz. De szerintem készül. Őszinték vagyunk, próbálunk őszinték lenni, és nem vagyunk valamilyenek, hanem eléggé belerakjuk magunkat a lehető legegyszerűbb módon ebbe a műsorba, és ez talán érződik. Az, hogyha valaki nem szeret minket, vagy mást gondol, vagy mit tudom én, ez velejárója ennek az egész világnak, hogy itt is vannak különbözőségek, ahogy Dénes is mondta, hogy mindenki válogathat magának megfelelő embert, akivel beszélgetni akar.
1: A kérdés lényege tulajdonképpen még el sem jutottam addig, hogy Tilla, amikor te találkoztál Dénessel, akkor te már tiszta voltál.
2: Így már mondtad? Bőven, mondom én 10 éve.
1: De ha előbb, ha mondjuk 10 éve korábban találkozol vele, ő segíthetett volna neked? Hallgattál volna rá abban az állapotodban?
2: Hát általában én senkire nem hallgattam, tehát, de nem azért, mert nem akartam hallgatni, hanem dr. Igó Péterhez jártam, egy nagyon híres pszichiáter az addiktológiába, és rá is úgy hallgattam, hogy egyszerre hallgattam, és nem hallgattam, tehát én az a vergődő leszokó voltam, aki hosszan vergődött szakember segítségével, ezzel sincs semmi baj, ez teljesen normális. Tehát ez hozzátartozik a játékhoz, ezt nagyon sokan rehabon is, nagyon magas, nálam sokkal nehezebb esetek, magasabb szinten, elzárt intézménybe is képesek eljátszani, és utána kijönnek egy év elzárt tisztaság után, az puff, visszaesnek, szóval, hogy ez a, ugye Dénes? Tehát ez nem ilyen egyszerű.
3: Fordítva
2: nem tudom, hogy tudott volna, tehát lehet, hogy tudott volna segíteni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy megérintett volna valamivel, de lehet, hogy nem, ezt nehéz megmondani. Én abban például hiszek, hogy minden ember életében eljön az a pont, amikor valóban képes megváltozni. Előtte is vannak változásai, de az igazi tuti változás, hogy miért jön el valakinél, azért az nem teljesen egy szakember váltja ki, hanem a saját élete érkezik el egy olyan pontra, hogy valahogy képessé válik erre.
3: Érdekes fordítva, hogy én azt tapasztaltam a művészvilágban dolgozó klienseim kapcsán.
1: Én gondolom sokan vannak.
3: Hogy nagyon nehéz velük egy szisztematikus, rendszeres programot fölállítani, vagy mondom egyszerűbben, hogy hetente jöjjenek. Aha. Hanem nagyon hektikusak. Jön, nem jön, kitalálja, hogy menjek én valahová. Szóval nagyon érdekes, hogy, és ezért egy kicsit ez nehéz szakmailag, hogy a kerettartás az valahogy, mint hogyha más lenne a művészvilágban dolgozóknál. Ez nem kritika, ez egy ilyen objektív megfigyelés. Míg vannak olyanok, akik nagyon szépen rendszeresen járnak, és akkor ez
2: nekünk... Kicsit szerintem az összefügg az, hogy mekkora a baj. Ha nagy a baj, akkor hirtelen rendszer szeretőbb lesz az ember. Aha. Tehát akik nagyon elmaradoznak, azok nincsenek olyan rosszul, akkor szerintem vagy pedig nagyon rosszul vannak, és nagyon benne vannak a buliba, és nincs idő elmenni.
3: Ők mindig arra hivatkoznak, hogy nincs időm. Fellépés van, feladat van, dolog van, próbálok.
1: Nektek se kevesebb az időtök, mégis csináljátok, viszitek a fáklyát.
2: Hát igen, de itt ez egy önterápia is, és nekünk...
1: De még a mai ez... a napig az, mind a kettőtöknek?
2: Ez egy életre szól, tehát persze, mindig bevetjük magunkat, és magunkról is gondolkozunk. Nincs megállás, de ez nem baj. Ez pont, hogy jó. Szerintem mindannyiunk, ez más függőkre is igaz, mindenkinek az élete része az, hogy gondolkozik magán, és építgeti magát, és nem ereszt le, nem adja át magát annak, hogy minden oké, meggyógyultam, most már mindent lehet, akár még egy sört is ihatnék, vagy rá, egy jointra rácsattinthatnék. Nem, pont ez a lényeg, hogy nem.
3: Tehát, hogy igen, ilyen,
2: ne kezd el ezt a most már milyen jól vagyok típusú. Aha.
3: De ez minden emberre igaz azért alapvetően. Mindjárt megyünk végig itt az életünk útján, és mindig vannak újabb és újabb szakaszok, mindig újabb kihívások vannak. Tehát ugye ezért fontosak ezek a bizonyos életkészségek, hogy mit kezdek azzal, amikor a gyerekeim fölnőnek, mit kezdek azzal, hogyha hivatást kell váltanom. Nyilván a függők, azok érzékenyebbek tudnak lenni bizonyos stressz helyzetekre, olyan mélyen beégett viselkedésmód a szerhasználat, hogy visszajön az ösztönös reakció, hogy esetleg újra használjak, de más is szét tud esni, tehát az, hogy szétesünk, az nem a függő privilégium, az az emberi...
2: Hát sőt, szerintem ez az egész tényleg arról szól, hogy milyen fajta megoldásokat, gyógyíreket, ilyen, tényleg ilyen lelki raktapaszokat, satöbbiket találsz ki magadnak, amik nem szólnak örökre, hanem folyamatosan kell őket használni. Valójában az élet az tényleg egy olyan játék, amiben óhatatlanul mindenfajta helyzetekre, munkahelyi, párkapcsolati, barátság, bármilyen helyzetre próbálunk ilyen megoldásokat találni, mert mindig adódnak konfliktusok, mindig adódnak olyan szituációk, például amiben mondjuk nem te vagy a legjobb, és akkor azzal kell valamit kezdeni. Vagy te vagy a legjobb, és azzal kell valamit kezdeni, mert az sem olyan egyszerű, hogy te vagy a legeslegjobb. És ugye ezeket a megoldásokat sokszor rosszul találjuk ki. Elkezdjük például az alkoholt, vagy a drogokat, vagy a szerencsejáték függőséget, vagy túltolt munkát, sportot, bármit olyan megoldásnak használni, ami csak ideig, óráig old meg dolgokat, de valójában nem teljesen. És aztán, amikor ezekről leszokunk, és már másfajta megoldásokat keresünk, azokkal is foglalkozni kell, mert nincs tuti megoldás, nincs olyan, ami örökre, nincs olyan, ami örökre megment, hanem valahogy így figyelni kell. Ez az élet egy ilyen játék. Figyelni kell, érzékenynek kell maradni, látni kell dolgokat, és variálni kell a dolgokat, a lelkedet is állandóan új helyzetekhez kell, meg új érzelmekhez szabni, mert valahogy ez a dolog mozgásban van.
3: Idefelé jövet beszélgettem egy nagyon ismert, nagyon sikeres üzletemberrel, nem kliensem, nincsenek addikciós problémái. Mondta, hogy eljutott oda, hogy kiégett, elment egy pszichiáterhez, és azt vette észre magán, hogy amióta jár a pszichiáterhez, azóta kevésbé motivált a munkára. Tehát ez a munka kutya identitása, hogy állandóan dolgozok, aktív vagyok, az elkezd visszamenni, és mondta is a pszichiáternek, hogy nem kéne ennyit ide járnom, mert végül tönkre megy a cégem, hogy ez is úgy milyen érdekes, és az optimalizálásról szól, hogy tulajdonképpen ráérzett arra, hogy most eljött egy olyan pont az életében, mert lett egy pánikrohama, rosszul lett, nem volt jól, érezte, hogy itt valami nem stimmel, ezzel kezdeni kell valamit. Nyilván túltolta a munkát, elkezdett járni terápiába, annak az eredménye, hogy lelkileg sokkal jobban van, viszont ez meg meglátszik a munkában. Igen. És akkor mennyire engedem ezt?
1: Bonyolult kérdés.
2: Ez nehéz, mert Rigóval régen sokat beszélgettünk ilyen festőkről, mert ugye én festettem régen, meg festőszakos voltam még a középiskolában, és akkor fölmerült ez a kérdés, hogy vajon a Van Gogh, vagy tehát aki nyilván, aki sokfajta mentális problémával küzdött, hogy egy ilyen híres művészt meg lehetett volna gyógyítani, ki lehetett volna szedni abból, hogy ne öngyilkos legyen a végén, és akkor ezt mindig mondta Rigó is, hogy hát lehet, elképzelhető, hogy nagyba lehetett volna csökkenteni a szorongását, de lehet, hogy a művészettel járó stressz is lement volna, és az is lehet, hogy nem lett volna olyan jó festő, vagy nem festkodni. Ezek nagyon érdekes, ezek nagyon izgalmas kérdések, nem olyan egyszerű
3: az élet. A kérdés az, hogy ma hogy beszélgetek a párommal, hogy bánok a gyerekeimmel, ma este hogy fekszek le.
1: Úgyhogy szívből ajánlom a ti kettőtök misszióját. Köszönöm. Most már sokat szó mondtam ezt a szót, de hát azért ez egy
2: nagyon kedves,
1: és sajnos jó társaságban repül az idő, millió kérdésben nem ragadt, úgyhogy szerintem folytassuk majd egyszer.
2: Hát ezt, akkor.
1: Mert vannak még, szerintem. Van rengeteg a téma, mint ahogy viszitek is gyakorlatilag.
3: Hát a hallgatókkal meg találkozunk az Optima Zóna következő adásában.
2: Most pont nyári szünet van, de egyébként majd indulunk.
1: És megtalálnak minden.
2: Minden adásban már egy csomó.
1: Egyébként más kilépni, tehát amikor ti színpadon vagytok, az másabb?
3: Fú, most voltunk a Sopron Festen, az
2: élőben más.
3: De az annyira jó volt, én nagyon élveztem.
1: Hát itt meg még több közösséget, úgyhogy sok ilyen pesti, pesti találkozás.
3: Lesz pesti előadásunk is.
1: Akkor a ti oldalaitokon mind a kettőtöket kövessék, szeressék. Azt a sok energiát, amit beletesztek, azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem nektek, Dudis Dénessel és Tél Attilával beszélgettem. Jönnek és folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Dudis Dénesnek és Till Attilának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mától az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Károkat okozott a tegnapi vihar. Spanyolország nyerte a futballvilágbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az alaptörvény módosítás értelmében Sulyog Tamás megbízatása a mai nappal megszűnik, így Forsthoffer Ágnes házelnök látja el az elnök jogköreit egészen addig, amíg nem választanak új elnököt. Forsthoffer Ágnes a Facebookon arról írt, a feladatot az ország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva látja majd el. Mint közölte, az átmeneti időszakban minden erejével azon lesz, hogy a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezze. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Vasárnap délután viharokkal érkezett meg a hidegfront. Az erős széllökések több ország részben is károkat okoztak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott vezetékek miatt kértek segítséget. Elsősorban a Balaton déli partjáról, de Somogy vármegyéből, valamint Komárom-Esztergomból, Budapestről és Pest vármegyéből is sok riasztás érkezett. Súlyos károk keletkeztek Érden is, ahol egy iskola tetejének egy részét letépte az erős szél. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök és a mentők közösen mentettek ki egy a Dunában sodródó nőt vasárnap hajnalban Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Azt írták, egy járókerület figyelmes a folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott elmerült. A vízirendészet és a központi rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. Végül sikerült beazonosítani az ekkor már életjelek nélküli nőt, akinél a rendőrök megkezdték az újraélesztést és közben a kikötőbe vitték. A nőt végül stabil keringéssel lélegeztetve adták át a kórház sürgősségi osztályának. Összeütközött két kocsiszínbe tartó villamos Budapesten. A baleset vasárnap hajnalban történt a 9. kerületi Könyves-Kálmán körúton, a Mester utcai megállónál, ahol egy KAV villamos hátulról nekiütközött egy kombinónak. Az abban utazó két ember nem sérült meg, a KAV vezetője azonban könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés után a villamosforgalom helyreállt, így a reggeli üzemkezdetet nem befolyásolta a baleset. A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására. Szeptemberig pályázhatnak kerékpárvásárlási támogatásra 14 és 23 év közötti első kerületi fiatalok. Az önkormányzat közlése szerint az első pályázatokról már megszülettek a döntések, de továbbra is várják a jelentkezéseket. A támogatás új és használt kerékpár vásárlására egyaránt felhasználható. A pályázat részletes feltételei az első kerületi önkormányzat honlapján érhetők el. Spanyolország nyerte a futballvilágbajnokságot. Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében. Így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyolok az egész meccsen fölényben futballoztak, de gól csak a hosszabbításban született. A finálét eldöntő találatot Ferran Torres lőtte be a 106. percben. Spanyolország 16 év elteltével másodjára ült a futballvilág trónjára. Kellemes nyári idő várható a héten. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad, és a hajnalok is frissítőek lesznek. Ma az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a déli tájakon lehet több felhő. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb.
3: Köszi Bori, nézzük a közlekedési infókat. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között folytatódik az útfelújítás, több szakaszon is félpályás zárás van, így az erős reggeli forgalomban számítani kell rá, hogy mindkét irányban kicsit lelassul a haladás, illetve torlódás alakul ki. Ez akár 20 perccel is növelheti a menetidőt az egyébkentihez képest. Ami Budapestet illeti, az Attila utat mától egyirányosítják a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv használható. Az 5-ös, meg egyébként az éjszakai 905-ös járat is terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közti megállókat Rákospalota Kossuth utca irányában. Az Andrássy út szerviz útját ma a napközben zárva tartják kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között kertészek dolgoznak majd ugyanis. A Damjanich utcában pedig ma a napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni hasonló okokból. Itt a forgalmat jelzőrök segítik majd. Ha bármilyen más közlekedési infójuk van, jöhet a 0630 30 30 95 8-ra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra 6 perckor Bánsági Petronellával kiegészülve kívánunk.
4: Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt!
3: Akinek az ajtóban bemutatkoztam hirtelen, zavaromban még annyira félállomban voltam. Tudom, mert volt itt, persze.
4: Igen.
3: De most itt van újra, és ezúttal műsort vezet Pordán Petrával.
4: És amúgy Zoltánnal.

0: a Sláger reggel.
1: Ma reggel tehát Bánsági Petronellával, akit egyébként csak a rendkedvéért ugye egy televíziós tehetségkutatóban ismertünk meg, aztán mostanában az Erkel Színház különféle darabjaiban látható, és én már most imádom, hogy két Van Gogh festmény lóg a füleiből. Csak mondom, hogy ez elárul, lehet, hogy ez kicsit, hogyha közelebb hajolsz a mikrofonhoz, konkrétan, de hogy keretezve. Tehát, hogy ez melyik ez a napra forgók, ha jól látom, innen?
2: Igen, és egyébként ez
1: picit vicces. Közelebb a mikrofonhoz, légy szíves.
3: Igen, ilyen nagyon közel kell lenned.
2: Jézusom.
3: Igen, az enyém az azért rúzsos egyébként.
2: Lehet, az enyém is az lesz.
3: Nem baj, nincs az a baj, ne viccelj.
2: Igen, ez Van Gogh, és egyébként amikor megvettem, akkor én nem tudtam, hogy ez Van Gogh festmény. Aztán valaki mondta, amikor találkoztam valakivel, hogy de jó, ez egy Van Gogh festmény. Mondom, igen,
3: az ugye?
2: Igen, szóval... Szóval igen, ez egy Van Gogh festmény, nagyon szeretem ugye a különleges fülbevalókat, úgyhogy...
1: Sikerült, beletalált. Nagyjából ilyen 3 cm x 2 cm mondanám, tehát hogy azért elég szemmel látható, és mindezt megfejelte még egy olyan gyűrűvel, ami egyúttal egy óra.
2: Igen.
1: Tehát ugye nem karórát visel Petronella, hanem az óra, az bele van építve a gyűrűjébe. Figyelj, ilyet se láttam még életem, úgyhogy én már csak kapkodom a fejem ma reggel.
3: És ez rendesen jelzi az időt?
2: Igen, ez jó jár.
3: Ez zseni. Mondjuk az a jó, hogy neked még jó a szemed, mert még nagyon fiatal, hogy meg is tudod nézni, hogy hány óra van. Már lehet, hogy Petronelli és Zoli bácsi annyira nem tudja, de neked ez még menni fog.
1: Szóval Petronella az Erkel Színházban látható és hallható, ugyanakkor most pont elárulta nekünk reggel, hogy olyan jó, hogy meghívtuk, mert hogy tulajdonképpen van benned egy ilyen érdeklődés, jóféle kíváncsiság a rádiózás iránt, hogy ez
2: nagyon,
1: is piszkálta a fantáziád régóta.
2: Mindig.
1: Na.
2: Mindig a rádió az nagyon, hát volt, amit énekelni nálatok, akkor is ugye így néztem, akkor volt, amit először, hogy egy rádióban, én mindig ezt hallgattam ugye otthon, hogy itt beszélnek a rádióban, és ezt nagyon szeretem, hát már szeretek beszélni, meg minden. Szóval igen, és akkor is ezen gondolkoztam, amikor hívtatok, akkor meg nagyon, nagyon újjongtam, ott a színházba próbáltunk éppen, aztán ott egy szünetben láttam az ismeretlen számot, hogy hívnak, mondom, ó, ez valami lesz, ez valami, ez az ismeretlen szám.
1: Milyen sokan irtóznak az ismeretlen számoktól?
2: Én szeretem az ismeretlen számokat, mert az olyan rejtélyes, ki tudja, mi lesz ebből.
3: Na, ez a jó hozzáállás, szerintem. És nagyon készültél is, ugye mondtad, hogy jegyzetelted a tegnapi VB döntőt. Mondjuk ez nem baj. Tehát, hogyha valaki egy felkészült műsorvezető akar lenni, akár ez is.
2: Hát muszáj volt, mert én igazából nem nézek focit, szóval azzal most tisztában voltam, hogy Messi fog játszani.
3: Az argentinok, ennyit
2: így tudtam, mondjuk, hogy így Messi az focizik, azt is tudtam meg azt, hogy
1: Messi... Ez sem mindenkinek van meg, tehát aki beül egy mikrofon mögé, mert szeretne műsorvezetni, nem mindenki tudja, hogy ki az a Messi.
3: Hát az nagyon nagy baj azért, hogy valaki a Lionel Messi-t nem ismeri.
1: Vannak a Novák Djokovicot se ismeri, hogy ki az.
3: Van, sajnos.
2: Messiről annyit tudok, hogy Messi rúgja a labdát.
1: És Messi él innen.
2: Igen, Messi-re rúgja a labdát, ez biztos.
3: És a szóvicceket is szereted.
2: Hát ez látszik.
3: Nincs ezzel semmiban.
2: Igen.
3: Meg még mit tudtál meg a VB döntőről?
2: Hát igen, azt láttam, hogy rengeteg fellépő volt. Olyan volt, mint egy Oscar gála, tehát, hogy Shakira,
3: mint egy halftime show.
2: Justin Bieber, igen. Minden volt.
1: Donald Trump.
2: Rengeteg mindenki ott volt, és akkor így, ja, amúgy mellékesen fociztak is a pályán, szóval.
3: Hát egyébként nem jársz messze a valóságtól, mert az amerikaiak ezért csinálták ezt, hogy olyan legyen, mint a Super Bowl, mert ugye az amerikaiak annyira nem nézik ezt a fajta focit, és szerették volna őket is egy kicsit lekötni.
2: Igen.
1: Ők mindent ezzel adnak el, nem? Csomagolás, igen.
2: Tehát jó is volt egyébként.
3: Nem, mindegy, foglalkozunk majd az eredménnyel is, mert hogy lesz egy profi szakértőnk, úgyhogy majd vele átnézzük a helyzetet. Meg hát mondjuk azt is, hogy mi történt a franciákkal, igen, meg az angolokkal. Mert az egy fura mérkőzés volt, az biztos.
1: Ha már focizunk, Norvégiában, ugye ez most itt kiderült a mindenféle események kapcsán, hogy Norvégiában egészen másként gondolkodnak a gyermekek sportra való neveléséről, mint ahogy azt mondjuk mi tesszük itt Magyarországon. Úgyhogy e tekintetben is közös gondolkodásra hívjuk majd önöket.
3: És de hogy nálunk most idén nyáron gyakorlatilag az összes nagy világsztár koncertjére adunk jegyet. Tehát adtunk már Ricky Martinra, aztán a Metallica koncertjére, és még előttünk áll például Zara Larsson, lehet, hogy az ő hangját nagyon szereted, meg a dalait, és rengeteg olyan fellépő jön még Magyarország, akire mindegyikre szereztünk jegyet, úgyhogy azt lehet majd nyerni a hallgatóinknak. Azt hiszem, hogy ma Pitbull rajongóknak akarunk segíteni egy kicsit, hogy felkészüljenek.
1: Legyen igen. Ez meglepetés egyelőre. Mint ahogy az is, hogy mit énekel majd a Cila, van egy hablatjátékunk. Ebből talán lehet, hogy múltkor kimaradtál belőle. A Cila próbál valamit énekelni. Te valami megihlette őt, és tudod így eldúdolgatja, hablatyolja, stb. És ezt kell megfejteni. Úgyhogy most is van egy profink, aki az énekesi szakma egyik kedves ifjú felfedezetje, hát ha tudsz majd segíteni a hallgatóinknak, illetve a játékosunknak. Jó.
3: És majd arra is kíváncsiak leszünk, hogy te, mint színésznő és énekesnő, mennyire férsz az öregedéstől, mert hogy ugye most már minden mindig a fiatalság kultuszról szól, és nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hát nem akarok megöregedni. Mondjuk én sem annyira, de hát ez egy másik kérdés, majd erről is beszélünk.
1: Most már én félek az öregedéstől, de erre majd visszatérünk, most a fiatalok ilyen terep. Habár, nem tudom, Harry Styles, ő még mindig fiatal, ugye?
3: Persze, oda, hát ő oda nagyon. Számít.
1: Jó, húzzunk neki egy X-et az American Girls mellé.

0: Sláger reggel.
1: Olyan fura, most így küllem alapján elképzeltem Petronellát, hogy erre így rázza a fejét, hegbengel, de közben meg valahogy van a tekintetedben valami, ami miatt nem feltétlenül ezt érzem a stílusodnak, mint az iménti dalt. Hanem nem is tudom, pont mit beszélgettünk a zene közben arról, hogy tanultál hegedülni, de hogy most inkább a gitár áll hozzád. Közben az én fejemben meg, ahogy rád nézek és így végigmérlek, te olyan, mondtam, hogy olyan hegedűs típus vagy. Nem tudom, miért, de olyan
2: nem
1: hegedűs.
2: Tudom, nem értettem, hogy milyen hegedűs típus. Hát egy az olyan komoly, az hogy, olyan...
1: De igen, de látlak, ahogy nézlek téged, látlak magam előtt egy hegedűvel a kezedben, és kevésbé látlak gitárral.
2: Uh-huh. Van benne valami, nem tudom, hát majd lehet visszaszerzem azt a hegedűt, aztán legközelebb hegedülni jövök ide. Az azért érdekes lenne.
3: Figyelj, mi szívesen megnézzük. Van ezt a mének is annak idején nagyon bejött. Gyönyörű szép nő volt, csodálatosan tudott hegedülni. Én nagyon szerettem őt. Pont az egész fizimiskája miért, és te is ilyen vagy, hogy itt van egy gyönyörű lány, aki egyébként tehetséges, szikrázó szemei vannak, tehát ezt azért kell majd még használnod. Szoktál ezzel férfiakat gyilkolni, ugye?
2: Igen. Hát, ezt sokszor megkapom, hogy nagyon macska szemű.
3: Hát az vagy, igen.
2: Igen, szokták mondani. Úgyhogy ez egy szép bók, szoktam szeretni.
3: Mennyire nehéz neked? Mert hogy olyan szép nőknek általában ugye az a problémája, hogy nem annyira figyelnek arra, hogy mit csinálnak, vagy mit mondanak, mert egyszerűen az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy szépek. Nehéz ez? Vagy...
2: Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, képzeld el, nekem egyébként ez bók volt, de a volt barátom mondott egy nagyon fájdalmat. Nekem nagyon fájt, amikor ezt mondta. Azt mondta, hogy hát beszéltem valami fontos, számomra fontos témáról, nagyon beszéltem neki, majd így megsimogatott, rám mosolygott, és azt mondta, hát nagyon sokszor nem értem, hogy miről beszélsz, de nagyon szép vagy, úgyhogy csak nézlek.
3: Ez
2: amúgy nagyon...
3: Ezért a volt barátod.
1: Én kérek elnézést a férfiak nevében.
3: Ez tényleg,
1: hát ez elég... Igen.
3: De vannak ilyen típusú férfiak.
2: Lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egy bók volt.
3: Hát nem.
2: De nem, nekem nem úgy jött le, és amúgy egy kicsit így fájt, és jaj, de hát, hogy igen.
1: Hát nem tudom, azért nem értem, mit mondasz, de olyan szép vagy.
3: Igen,
1: ez nem az igazi bók.
2: Szeretnéd, hogyha megértenének, kapsz egy ilyet, és
3: Beszélgettünk már a színházról, ugye mondtad, hogy azért neked van szerepálmod, de inkább színház, vagy inkább az éneklés az, ami közelebb áll hozzád?
2: Ezt, amikor régen megkérdezték, akkor azt mondtam volna, hogy amerre visz az élet, most elvitt a színház felé, és imádok ott lenni, nagyon jó a közeg, azért nagyon szeretnék nagyobb szerepeket kapni. Már azért így látom magamat abban, hogy mi állna jól, és én nagyon szeretnék gonoszat játszani egyébként. Most ugye a három testőrt csináljuk, ugye, hát most fejeztük be Szegeden, de nagyon, abban is ott van a Milady de Winter, aki egy gonosz karakter, nagyon tetszik, meg hát valami jó gonosz boszorkány, vagy nem tudom, egy ilyet nagyon, tehát nagyon játszanék.
1: Hát de ahhoz még lehet, hogy túl
2: szerepel.
1: Fiatal vagy.
3: Egyébként
2: lehet, de nem tudom, ez például nagy
1: bár egy Angelina Jolie típusú demóná, azt el tudnék képzelni így veled.
2: Lehetséges. De egyébként én így az énekesség felé mennék el, inkább ha választhatnék, de hát nem választhatok. Szóval egy előadói vonal, mert én azért egyébként, mert nagyon úgy érzem, hogy azzal tudnék jobban átadni így érzelmeket a hallgatóknak.
1: Arra gondolsz, hogy a színházban azért ott alapvetően a rendező utasításai alapján kell énekelni, megjelenni, mozogni, stb. Igen. Míg hogyha énekesnő vagy, akkor gyakorlatilag önmagadat adhatod vissza a színpadon.
2: Igen, és ott nem szerepet játszom, hanem önmagamat adom, és hogy mivel ha saját számot írok, akkor ugye hát azt írok benne, amit érzek, amit szeretnék közvetíteni, ami szerintem tök jó, annál jobb, minél őszinte. És hát az is jó, hogyha színész vagy, és az annál jobb, minél őszinte, tehát minél őszintén bele tudsz menni egy karakterbe, szóval az is nagyon izgalmas. Csak hát ugye igen, az éneklés az nekem közelebb áll, mint az, hogy szaltózom a színpadon, de egyébként nem
3: szaltózom.
2: De esküszöm, nem szaltóztam még a színpadon soha.
3: Na majd ezután megkapod
2: azt. Jaj, ne meghallja a koreográfus, aztán igen.
1: Vagy lejelentjük. Írsz saját számokat? Mert előbb azt mondtad, hogy már hogyha írsz dalokat,
2: el is kezdted? Igen, most egy ideig volt egy kis blackout, most nem tudtam írni, mert azért nagyon sok meló volt a színházban, meg stressz, de most elkezdtem írni, és most egyébként rámentem a rap vonalra, mert rájöttem, hogy jól áll, és akkor most írtam egy új számot, úgyhogy most ezen dolgozok, ez az új projektem.
1: Védeném Petra álláspontját, mert most minden fiatal rappel, de a Vanessa May, ha már szóba hoztad, az egy olyan egyedi valami lenne, és sokszor nem is tudom megkülönböztetni nagyon ugye a fiatal rappereket, mert nagyjából tök ügyesek, de ugyanazt csinálja mindenki. És lehet, hogy pont az, hogyha valami egészen mással rukkolnál elő, az lenne az, ami meghozná a vágyott áttörést.
2: Hm? Volt olyan, hogy én azért elég érdekes stílusban írtam dalt, és volt, aki azt mondta rá, hogy ez nem lenne csak egy bizonyos rétegnek, és nem lenne befogadó rá a
3: közönség.
2: És hogy inkább próbáljak meg valami olyat, amit

0: sőt, az van benne leginkább, de hogy így, igen.
1: Na jó, hát akkor ugorjunk neki ennek a hétfőnek, most a rádiós Petronellával.
0: Jó, menjünk.
1: És Bengals-szel jön a Manic Monday fél hétkor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlen játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garancia. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék.

0: Kapozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
2: Az egyik szamuráj kardomat.
1: Nem már. NASZ ajándékba?
2: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Gyönyörű nyárias időre számíthatunk, de hála jó égnek nem lesz nagyon meleg, tehát ilyen igazán kellemes 28 fokra készülhetünk ma délután, egyébként pedig folyamatos lesz a napsütés, és úgy látom, hogy még fátyol felhők sem zavarják majd az eget.
7: Most ha minden igaz, egész héten 30 igen. fok alatt marad, ugye?
6: Igen.
7: Végre egy kicsit
6: felé kellemes, mint gyerekkorunk nyarai. Igen, abszolút olyan lesz.
7: Az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as bevezető szakaszán, valamint az M3-ason Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán kicsit érezhetően erősebb már a forgalom. Az 57-es főúton Magyarsarlós térségében két személyautó ütközött, a 48-as kilométernél félpályás zárás van. Budapesten pedig az Attila út mától egyirányú a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható, zárva már az Andrássy út szerviz útja az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, illetve a Damjanics utcában napközben többször is korlátozás lesz majd szakaszos sáv zárással. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? A vonalban Jancsurák Bence, a MÁV Info ügyeletesen. Jó reggelt!
8: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Ceglédi fővonalon. A Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity végállomása a keleti pályaudvarra került át. Tart a karbantartása a H6-os Ráckevei hév vonalán, csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hév szerelvényei. Ráckevére a meghosszabbított útvonalon közlekedő vonányjáratokkal utazhatnak. Jó utazást kívánok!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ma reggel Bánsági Petronellával kiegészülve, és akkor csapjunk bele egy témába, amit az előbb már felemlegettünk. Jelesül, az öregedésről fogunk most beszélgetni. Ugye az öregedés szó hallatán sokaknak, szerintem a többségnek az első, ami eszébe jut, a ráncok például. Igen. Ugye, tehát a látható jelei az öregedésnek. De hát másoknak meg az állandósuló fáradtság, vagy mondjuk gyengeség, hogy ó, azt már nem bírom, amit régebb bírtam.
2: Tért fájdalom.
1: Igen, meg a derekam, meg igen. Régen, amikor még tudtam, igen. Nem tudom, mennyi sétál, és a többi. És hát persze van, akinek meg az jut mondjuk az eszébe, hogy hát mit is csináljon, amikor már nem kell ugye napi szinten mondjuk a munkába menniek. Viszont képzeljétek el, ez a jó írem számotokra, bár ti most még ettől nagyon messze vagytok, de egy friss kutatás megerősítette azt, hogy a legtöbb nő már pedig igenis 70 pluszban érzi magát istennél.
2: Komolyan,
1: vagy nagyon,
2: igen. Az
1: nagyon fura. Tehát, hogy a 70 feletti nők nagyon jól érzik magukat. Egyrészt azért, mert már nem érzik azt, hogy mindenáron meg kell felelniük külsőleg az a igaz. Környezetük elvárásainak, tehát el tudják engedni ezt a jaj, hogy sminkeljek, jaj, milyen legyen a hajam, ami nem azt jelenti, hogy igénytelenné válnának, félreértés ne essék, tehát nem erről van szó, csak hogy már nem az van, nem ez a fő motiváció, jaj, most mi lesz, hogyha így megyek le a piacra.
2: Jó, ez
1: a másik
2: jogos.
1: Pedig, hogy egyre jobban értékelik a minőségi időtöltést, ami szintén nem azt jelenti, hogy mondjuk ne fordulhatna el, hogy valaki fiatal korában is szereti azt, hogyha minőségi módon tölti el az időt, de hogy időskorban ez még inkább megjön, hogy ez, hogy nagyon tudják értékelni, pont azért, mert ugye nincs az, hogy munkába kell járni nap, mint nap, persze nyilván az is egyfajta munka, hogy ott vannak az unokák, stb., de hogyha van valami, ami jó, ami színházba járás, kávézóba menni a barátnőkkel, ilyesmi, akkor az feltölti őket.
2: Akkor én lélekben 70 éves vagyok, rájöttem. Pont most, amikor a 44. szülinapon, de, amikor a 44. szülinapon volt, pont most tettem ki egy posztot, és végig gondoltam, mert rengetegen köszöntöttek fel, hogy mi is változott bennem az elmúlt időszakban. Például az, hogy már nem akarok megfelelni senkinek. Már nem érdekel az, hogy általában azt mondják rám, hogy túlérzékeny vagyok, egyébként rákjegyű vagyok, már ez se érdekel, mert hogy igen, az vagyok, de hogy ez tök jó, mert vállalom.
1: De minket még nem tudod elengedni.
2: Nem, a 70 éves felett, tehát például, hogyha a Kajdi Csabi anyukáját nézzük, Anna Marit, aki itt volt nálunk a rádióban, múltkor találkoztam vele, ő sminkel 70 fölött. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 70 fölött nem sminkelünk, szerintem anyukám is fog, ő 67 éves, és tip-top a haja, a sminkje, és ő úgy megy ki az utcára, mert ő így érzi jól magát, én ezt láttam, én így érzem jól magam. A nagymamám is egyébként mindig gyönyörűen konyba tette a haját, nagyon pici, minimális smink volt rajta, szóval, hogy így szerintem erre a szintre már el lehet jutni ma már sokkal korábban, hogyha elkezdi az ember saját magát elfogadni, és nem érdekel az, hogy most a környezete az mit mond rá.
3: Egyébként igen, hát ez az elfogadás, de hát ez mondjuk így a színházvilágban, meg a művészvilág, az egész Hollywoodban ugye ott van azért, hogy az emberek, amikor meglátják, hogy öregednek, nem elkezdeni úgy áll mindenféle. Már.
1: Figyelj, jó, de ott azért de az egy külső kényszer is.
2: Mert a rendező nem vannak. Igen, a rendező
3: nem
2: hívett. Nem
3: él,
2: igen.
3: Ugye az emberek, az arcukból élnek igen. A színészek, meg énekesek, meg ilyenek, szóval ők nekik muszáj az, hogy jaj, hogy jól nézzek ki, pedig egyébként akkor is jól néz ki, hogyha nem változtat meg, persze hát ahhoz, hogy jól érezd magad, és mondjuk egy apró dolgot változtat, szerintem abban semmi rossz nincs, de azért akkor, amikor már átszabja, és már megváltozik a teljes karaktere, de hát ők tudják, tehát nem.
1: Nem, de én ezt el tudom képzelni, hogy közülük többen ezt nyűként élik meg, és úgy vannak fel, hogy fene akarja, nem tudom, kiveretni a fogát, hogy műfogsort kapjon.
3: Azért
1: meg ilyen extrém példák, de ugyanígy, hogy most felhúzni, így húzni, úgy húzni, de hogy az van benne, hogy de ha nem csinálom meg, akkor nem fognak hívni a következő filmszerepre. Tehát, hogy tényleg egy ilyen külső kényszer hatására teszik meg. Tehát én ezt nem feltétlenül raknám pariba az átlag hétköznapi emberrel.
3: Nem, az
1: aki viszont saját döntés alapján mondja azt, hogy jaj, én így nem megyek ki az utcára, mert hú, mit fognak gondolni. Mert mit gondolnak? Pont semmit. Tehát, hogy így...
3: Nem tudom, én az öregedéssel még annyira így nem gondolkoztam, meg így nem kezdtem el magamon látni olyan dolgokat,
2: hát,
3: amik zavartak.
2: Mennyi idős vagy, Petronella?
1: Jó!
3: Mennyi idős vagy? Nem, én 22 vagyok.
2: Na, édes csillagom, hát 22 évesen mit látnál? Tudod, mi a jó, hogy te 22 évesen nem azt gondolod, hogy már botoxoltatni kéne, mert most, amikor nekem van egy klinika, ahova járok, és ott, amikor azt mondja a bőrgyógyász doktornéni, hogy múltkor ment hozzá egy 19 éves kislány, hogy botoxoltatni akar, és ő elküldte, és mondta, hogy nem, édesem, nem foglak botoxon, de az baj. És ez tök jó, hogy te nem itt tartasz, de hát nem is szabad.
1: De te gondolkoztál már rajta, nem?
2: Mert mi a botoxon? Igen. Hát én voltam már botoxon.
1: Hát meg azért mondom, hogy...
2: De én amikor először voltam botoxon, akkor 39 éves voltam. Aha. Tehát, hogy...
1: Jó, de látod, 70 pluszban azt jelenti, hogy 70 pluszban már eszedbe se fog jutni.
2: De ez nem biztos. Nem biztos, nem tudjuk.
1: Erről szól a kutatás, hogy már ehhez nem feltétlenül ragaszkodnak.
2: Figyelj, a botoxot is lehet úgy csinálni, hogy az ember ne úgy nézzen ki, mint egy lárvarcú. Nézzetek rám, nem vagyok lárvarcú.
1: Tehát azt mondom, hogy a kutatás az pont azt mondja, hogy ott már nem érdekel. Tehát az, hogy nem érdekel, az azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy nem gondolkozol benne.
2: Én nem vagyok abban biztos, hogy ez a kutatás az így valid, de oké, mert hogy ismerek 70 fölötti nőket, akik ugyanúgy sminkelnek, szépen öltöznek.
1: De a kettő nem zárja ki egymást.
2: Hát igen, de azt mondtad, hogy nem érdekli őket az, hogy smink nélkül mennek az utcára, mit gondolnak róluk.
1: Nők többsége. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen, hanem hogy nagyon sokan megtalálják így is a boldogságot.
2: Drága 70 fölötti hallgatóink, tessenek jelentkezni, főleg a hölgyek, hogy sminkelnek-e vagy sem. Mert úgy tűnik, ez egy sarkalatos pont ebben a témában most.
3: Egyébként ez amúgy, nem tudom, én nem mondtam, hogy nem az öregedés miatt, de az, hogy amikor én a kisboltba megyek le, még akkor is kiöltözöm.
2: Én is.
3: Mert én ilyen, nem tudom.
2: Én ugyanígy, anyukámtól ezt láttam.
3: Nem tudok nem kiöltözni.
2: Igen, én sem tudok lemenni tréningnadrágba, vagy hogy nem tudom, én valami folt legyen a fölsőmön.
3: Neked itt
2: nem,
3: vannak hát ezek az ékszerek. Hát annyira, igen. Mindig mondják, annyira fura vagy. Tudom, hát most ez van.
1: Mit gondolnak? 0630 30 30 95 8, ide megírhatják akár néhány szóban összefoglalva, közben Freddie Mercuryval folytatjuk a slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Ismét felmászott valaki egy vonat tetejére. Több száz elektromos autóbusz érkezhet a fővárosba. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Hallerné Nagy Anikó láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása nyomán Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása a mai nappal megszűnik, és az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke Forstoffer Ágnes gyakorolja az államfői jogköröket. Mivel ebben az időszakban az országgyűlés elnökének feladatait másnak kell ellátnia, Forstoffer Ágnes Hallerné Nagy Anikó alelnököt javasolta a tisztség ideiglenes betöltésére. A kijelölésről az országgyűlés a mai ülésen dönt. Az átmeneti időszak alatt Forstoffer Ágnes országgyűlési képviselői jogait sem gyakorolhatja. Újabb életveszélyes vasúti balesetet sikerült megelőzni Budapesten. Rákosszent Mihály állomáson egy ember felmászott egy tehervagon tetejére, de a MÁV dolgozói időben észrevették, ezért azonnal áramtalanították a felső vezetéket. Ennek köszönhetően az illető nem sérült meg, lemászott a szerelvényről, majd elmenekült, a rendőrök azonban később elfogták. A MÁV ismét figyelmeztetett, a 25 kV-os felső vezeték közelében tartózkodni életveszélyes, mert az áram akár 2 méteres távolságra is átívelhet. Minden eddiginél nagyobb elektromos buszbeszerzésre készül a BKK és a BKV. A tervek szerint legalább 250 darab új alacsonypadlós elektromos autóbuszt vásárolnak, és kiépítik a működésükhöz szükséges töltőinfrastruktúrát is. A beruházás célja az előregedett dízelbuszok fokozatos kiváltása, a károsanyag kibocsátás csökkentése és a fővárosi közösségi közlekedés korszerűsítése. Az új járművek várhatóan a legforgalmasabb budapesti útvonalakon állnak majd szolgálatba. Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok. A BKK szolgáltatója, az Arriva Busz Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Az új beszerzés első elektromos buszai a tervek szerint 2029-ben jelenhetnek meg Budapest útjain. A nyári szünet nem minden gyereknek jelent pihenést. A felborult napirend, a ritkább kortárs kapcsolatok, a megnövekedett képernyőidő és az alvásritmus elcsúszása szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jóllétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta el a Sláger FM-nek dr. Tura Mónika, a budapesti Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
10: A Mindwell Pszichológiai Központban azt tapasztaljuk, hogy sok gyerek hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napi rendek, ami ugye az iskola alatt elég adottak. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napi rend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napi rendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös, és amikor ugye újra visszakapcsolódnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha nyárnak is van egy sajátos napirendje.
9: Ma sok napsütésre van kilátás, de mozgalmas, szeles lesz az idő. Olykor felhőátvonulások zavarhatják a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután 26-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többször lesz borongós az ég, élénk erős lehet az északnyugati szél. A hűvös hajnalt követően nappal 24 és 30 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Nézzük akkor, mi a helyzet jelenleg a közlekedéssel, vajon a hétfő reggel érezteti-e hatását? Úgy tűnik, hogy igen, mert az M1-esen Herceghalomtól, az M3-ason Bagnál, aztán pedig a bevezető szakaszon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán szokás szerint erősebb már a forgalom. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé az M51-es csomópontjánál baleset történt, a 23-as kilométernél sávzárásra kell számítani, és már most 2-3 kilométeres nagyjából a torlódás. A Könyves Kálmán körúton is baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd felé, méghozzá a Mester utca után, itt is lelassult a haladás. És hát, hogy ne legyen baleset, legyenek óvatosak, az Attila út, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé egyirányú mától, tehát ne, hogy bemenjenek a másik irányból, javítják a gázvezetéket. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható, az 5-ös busz pedig terelve közlekedik. Az Andrássy út szerviz útját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között napközben zárva tartják, a Damjanics utcában pedig a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között kell időszakos és szakaszos sávzárást kerülgetni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: És továbbra is kíváncsiak vagyunk, hogy félnek-e az öregedéstől, és ha igen, akkor miért, vagy miért nem?
12: 0-30-30-30-95-8
11: 7 óra 6 perckor, jó reggelt kívánunk, itt Bársági Petronella.
12: Sziasztok! Somogyi Zoltán.
11: És Pordán Petra.
12: Jó reggelt!
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 4:48 lesz már egy perc múlva a kitűnős Santanával itt a Sláger reggel, és Veronika például azt írja nekünk, hát ha átlagban csak 70 felett szabadabbak a nők magukkal szemben, akkor én már 90 éves vagyok, nem sminkelem magam, és azt hordom, ami kényelmes. Csak különleges alkalmakra sminkelem ki magam, mint például esküvők. Ezért is minden alkalommal új sminket kell vennem, mert már a régiekkel van valami, és nem tudom újra használni őket. Azonban itt a melóhelyemen látok olyan idős hölgyet is, aki nem tudom hány éves, de biztos nem 50 vagy 50, de fuchsia, 40 vagy 50, de fuchsia rózsaszín ruhában és cipőben jár, 3 tonna festékkel az arcán. Nézem is sokszor, hogy ez így neki vajon tényleg kényelmes?
1: Mondjuk én a színes ruhába öltözött idősebb hölgyeket, tehát ilyen 80-90 éves idős hölgyeket imádom, amikor úgy öltözködnek. Tehát amikor ilyen színeseket, van az a modellhölgy is, akit ilyen 80 fölött fedeztek fel, és ő is elképesztő színű. Igen, imádom.
2: Úristen, igen. Biztos ilyen leszek öreg.
1: Remélem. Én is így látom magam. Itt van velünk Évi, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok mindenkinek,
1: vagyok. Te a másik véglet vagy, bár már még nem vagy 70 éves, 52 vagy, ezt elmondhatom, ugye, mert hogy megírtad.
3: Igen,
1: az SMS-ben
3: persze.
1: Is. De te home office-ban is sminkeled magad. Miért?
3: Hát egy nagyon pici sminket mindig teszek magamra.
1: Aha.
3: Én nem tudom, valahogy ez úgy voltam, ezt le is írtam nektek, hogy szerintem ez nekem is jár, meg a páromnak is jár. Egy nagyon kicsi púder, egy nagyon kicsi szemhéjfesték. Uh-huh. De tényleg ilyen nagyon óvatosan, hogyha megyek valóban, akkor nyilván egy kicsit erősebb smink, de egyébként itthon is. Nekem így a komfortos, én ezt szeretem.
0: Tök jó ez.
3: És akkor tényleg így felöltözök csinibe, mondjuk hozzáteszem kényelmes, tehát aha, kényelmes csinibe. Tehát azért
1: ma már van nem, egy csomó kényelmes
3: csini. Meg ilyen, mondjuk a szűk felsőket szeretem, de egyébként. És amit nagyon fontosnak tartok, amit írtam is nektek, hogy az elhízás szerintem az az, ami nagyon elviszi az embernek a komfortérzetét.
1: Tehát arra te figyelsz, hogy ne hízzel. Te arra figyelsz,
3: igen,
1: hogy ne hízzel.
3: A párom is nagyon sportol, én is mindig sportos voltam.
1: Szuper.
3: Most van egy kis izombetegségem, tehát amiatt egy kicsit nehezebb, de még így is csinálom a gyógytornát minden nap. De hát akkor most az étrendre nagyon figyelek, hogy ne hízzak el. Uh-huh. Voltam egyszer elhízva, és tudom, tehát azért mondom, hogy van tapasztalatom ebben, és mert hogy kövérebb voltam a szokásosnál.
1: És kényelmetlen volt.
3: És nem jó.
1: Aha.
3: Valahogy az úgy igénytelenné teszi az embert egy kicsit, szerintem, bár neked. Nem így, kicsit szeret a kilétálnak.
1: Uh-huh. Köszi, Évi. Szép napot.
0: Vigyázz magadra, szia.
1: Szia, szia.
3: Köszönöm, puszillak titeket, sziasztok.
0: Viki azt írja, én nem sminkelek, csak a bőrön vágná haza, meg nem is bírom. Szerencsére jó a genetikám, elég sokat le is tagadhatok, de ismerek olyan 70 feletti hölgyeket, akik minden nap felteszik az arcukat, és úgy mennek még a boltba is. A hajuk is minden nap belőve, de imádom őket, mert egyébként édesek. Igen.
2: Felteszek egy ilyen maszkot, tudod.
1: Így látom.
0: Olyan érdekes, mert... Tehát, hogy nem tudom, szerintem érdemes különbséget tenni a között, hogy igényesség, és
1: ja,
0: hogy az nem feltétlenül az jelent az igényességet, hogyha valaki kisminkeli magát, meg belövi a haját. Tehát az igényesség az szerintem nagyjából az a szint, hogy persze ne vegyél föl szakadt ruhát, saját magad miatt se, ha otthon vagy egyedül, akkor se veszel fel kinyúltat vagy lukasat.
1: Szerintem az, már, az igényesség hogy... az, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Hogyha valaki egy, mert én nekem a sminket felrakni reggel tényleg 5 perc. Ugye van szempillám, és akkor alul picit kispirálozom, 2 csíkot ide húzok, hogy legyen ilyen arcpír és a rúzs, és ennyi.
0: Persze, mindenki,
1: csak mindenki csak... sminknél arra gondol, hogy ilyen óriási nagy make-up, de hogy is, hát azzal ne járjunk, persze az egy
2: hülyeség. Nincs is idő reggel arra.
1: Hát, hogy?
2: Én iszonyúan gyorsan sminkelek, tehát a színház miatt mi már megtanultuk,
1: jó,
2: és olyan gyorsan kell.
1: Igen.
2: De egyébként ez amúgy való igaz, én is van, hogy csak a hajamat csinálom, meg, mert hogy ugye amúgy göndör hajam van, tehát ezzel azért el kell bíbelődni minden reggel, nem lehet úgy beindulni, csak hogy csak
0: szóval, igen. Hogy visszatérve a mondathoz, hogy attól még, hogy valaki nem sminkeli ki magát, még nem gondolom, hogy akkor már is azt mondhatjuk, hogy ő nem eléggé igényes.
1: De hát ezt senki nem mondta.
0: Hogy otthon nyugodtan el lehet úgy. Aztán,
1: hát ez senki nem mondta, hogy ez igény. Mindenki éljen úgy, ahogy ő szeretne. Egyébként, hogy Petronella milyen szép és milyen gyönyörű a haja is, ezt a Sláger FM Facebook és Insta oldalán is láthatják, ahol a fülbevalót, amit Zoli reggel megdicsért, na azt is megvillantjuk.
2: A
1: vangongos fülbevalót, igen.
0: Hát de miért ugyanaz van mind a két képen? Ez így már hamisítvány.
1: Hát az
0: egyikkel legyenek a napraforgók, a másikon meg a kávéház, vagy mit tudom én.
1: Jogos. Attila 64 annyit ír, sziasztok, nem félünk az öregedéstől. Mi legalább megtudtuk azt a kort élni. Sok embernek sajnos ez sem sikerül. Tökre igaza van.
0: Én maximum annyiban tartok tőle, nem félek, hanem amit így látok, amiről szoktunk beszélni, hogy valahogy ilyen nagyon nagy fiatalság kultusz van, és hogy én magamban, tehát hogy tök jó az erőbírás, abszolút jól vagyok magamban, békében vagyok, csak azt látom, hogy ahogy így mennek az évek, inkább attól tartok, hogy majd kevésbé hívják az Oli bácsit, tudod, ide vagy oda, mert ja, hát ez már öreg, már nem kell. Miközben erején teljében vagyok, köszönöm.
1: Hát igen. Igen, sajnos ez ilyen.
0: Ez a Sláger reggel most, amíg mindig rendkívül ifjú és hamvas Dua Lipával.

0: sláger reggel 7:30 előtt 6 perc, Lancsi azt írja, hogy 50 esztendős, és amióta nem sminkel, bocsánat, 7 éve, azóta több bókot kap, hogy milyen szép. Nagyon színesen öltözik, az és mindig jó. Figyel a harmóniára és az illatra.
1: Az illat, pusz, igaza Lancsi. Van.
2: Igen, a parfüm.
1: Az nagyon fontos. Marci az állatorvos azt írja, sziasztok, nem félek tőle, csak utálom. Semmi jó nincs benne. Mi az, hogy szépkor? Annak ellenére van ez így, hogy amúgy egészséges vagyok, de egyre többet eszembe jut, hogy nem sokára vége. Ó, Marcsikám, még rengeteg idő van előtted.
2: Ez szomorú.
1: Szóval azt mondtad, hogy neked az öregedéstől való félelmet az nem. Nincs?
2: Inkább a súly.
1: Tényleg?
2: Én a súly, nekem az, ez egy nagyon kényes.
1: Te lány, te húsz deka vagy.
0: Csont és bőr vagy.
1: Konkrétan. Tehát, hogy a Facebookon, az Instagramon láthatják, hogy mennyire vékony vagy.
2: Igen, de azért
0: most
2: azért
0: szaltózni mennyis... akar. Igen. Így könnyebb szaltózni.
2: Ajaj, ezt meghallja a koreográfusról, mindjárt
1: beállít. Reméljük, még alszik.
2: Beállít elsősorban, azt ott fogok szaltozni. Meg kell tanulnom.
0: Most tegnap megnéztem a Madagaszkárt, és Gloria a Vizilo olyanokat szaltózott benne.
1: Szóval, hogy a súly, igen.
2: Súlyra arra figyelek.
1: De hogy?
2: Hát hogy? Azért, mert mindig úgy érzem, hogy muszáj, most azért megszaladtak a kilók. Jó, rajtad. Hát nem sok. Hát, muszáj, figyelj egy kicsit, mert itt egyébként ezt minden színházi táncos és ott dolgozó a színpadon lévő lánynak nevébe is mondhatom, hogy mennyire megfelelés kényszer van a hátunkon, amiatt, hogy a ruhákba mindig bele kell férni, meg mindig úgy kell kinézni, hogy meg azért ott van az, amikor az öltöztető így nem tudja fölhúzni a cipzát, az minden lánynak a rémálma, amikor úristen, most nem férek bele a ruhába.
0: Kiváló varonők vannak a színházakban, meg Szabó, tehát jó, hogy akkor igazíts át a ruhát.
1: De hogy nyáron nem eszel egy lángost?
2: Na jó, azért lángosnak nem
1: na
2: tudom.
1: Jó,
2: nem,
1: hát azért mondom, hogy azért lángos.
2: Nem jó, azért csak odafigyelek, meg azért vannak meredekebb időszakok, amikor mondjuk befigyel egy ilyen koplalásos
1: koplalás.
2: Dolog. De hát azért ez megint az a vonala ennek a dolognak, hogy igen, én például erre azért figyelni szoktam.
0: Fölírom, legközelebb jön Petronál, akkor a testkép zavart című témakör feltétlenül meg kell csinálnunk.
1: Koplalás, Jézus Mária,
2: én nagyon szívesen jövök még, egyébként szívesen jövök még, úgyhogy
1: szívesen látunk, de hogy nem értem, hogy miért kell 22 évesen koplalnod.
2: Hát ez csak egy megfelelés arra, hogy azért tényleg tökéletesen akarsz kinézni ebbe az
1: egészbe. Jó, mondjuk a színházban az a baj, igen, hogy ott tényleg minden látszik, tehát megvilágítanak a lámpákkal, oké, de hát azért
2: képeken is jól akarsz kinézni.
1: Jó, hát.
2: Úgyhogy igen, de hát na remélem azért ez majd egy kicsit így alábbad, meg nem lesz annyira nagyon fontos nekem az most, hogy most ezt annyira figyeljem, hogy...
1: Mondja ezt a 49 kilós láb.
0: Hát, remélem, mert hogy ez... De most komolyra itt elnevetgélünk, de hogy ez az egészségedre megy rá, azt tudod. Tehát, hogy egyrészt a fizikaira, másrészt pedig a lelkire figyelek. Hosszabb távon.
2: Persze, de azért nem betegesen
1: jó, az
2: nézem
1: mondjuk
2: ezt.
1: Jó.
2: Csak azért muszáj ebbe a szakmába arra figyelni, hogy ne szaladjon el a ló. Hirtelen...
1: Figyelj, a modellvilágban is most már azért egyre inkább elfogadott, hogy a hölgyeknek nem kell olyan soványnak lenni. Tehát például Paulvin Barbit rengeteget cseszegették, hogy ő nem egy ilyen normál típusú. Igen.
2: De hát ő nagyon szép.
1: Hát igen, csak ugye ő sem az a nagyon sovány modell volt, és behozta divatba végre azt, hogy ha mondjuk valaki normálisan néz ki, attól még lehet szupermodell, úgyhogy
0: de én annyira kíváncsi lennék, hogy korábban is kigerjesztette azt, hogy mert hogy férfi szemmel nézve, tehát ezek a csont és bőr ilyen borzasztó, hogy nyeklenek, nyaklanak a kifutó.
1: A bordájuk.
0: Nem tudom, ez miért volt jó.
2: De most, ha megnézzük, egy csomó sztár egyébként most így a vörös szőnyegen, ha van valami esemény, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon vékonyak. Egyébként ez most nagyon elterjedt.
1: Egyébként
2: ez.
1: Tényleg, Anne Hathaway szóval, is, aki azért nem volt egy ilyen csontkollekció, és most az lett. És most valahogy szúrják magukat.
0: Nicole Kidman is hogy nézett ki múltkor?
1: Fú, nagyon sovány volt.
0: Nem tudom, ez megint az őrület. Hát, akkor mégse egy új irányba mennek a dolgok a jelek szerint.
1: Hát igen, úgy tűnik.
2: Ez nem is ez az öregedés, de szerintem azért az is belejátszik.
1: De hát igen, csak hogyha öregszünk, akkor kell, hogy legyen rajtunk súly, mert különben nem feszül ki az arcunk. Tehát, hogy
0: legyen ez a motiváció.
1: Ugye? Tehát, hogy a nagymamák mindig azt mondták, hogy édes kislányom, döntsd el 50 fölött, hogy mit szeretnél, hogy szép legyen az arcod, vagy hogy azért a tested. Mert ugye a kettő együtt annyira nem fog menni. Igen. És egyébként tökre
0: ugye, kövér emberben még sose láttunk ráncosat.
1: Nem igazából. Kövér, hanem hogy legyen rajtad egy pár kiló.
0: Jó, hát az most a másik véglet már, igen, de hogy igen, csak igen, mondom, igen. Hogy...
1: No, hamarosan játszunk, hablatyolni fog a Cilla, valamit énekel, majd ezt próbáld meg te is megfejteni, de kell hozzá egy játékos is, mert hogy a Kis Csillag zenekar lemezbemutató koncertjére adunk páros belépőt, illetve a Leander Symphony Kórus koncertre is, úgyhogy hajrá!
0: És akkor közben egy énekes, akinek mondhatjuk, hogy már összejött, de azért ő is keményen dolgozik, végy róla példát.
2: Jó.
0: Kálai Sanders következik itt a Sláger reggelben.
3: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: A reklám után
4: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Polgár Judit köztársasági elnökké választását kezdeményezte a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 képviselője. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Hosszabbításban egy góllal nyerte meg a foci VB-t Spanyolország. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok.

0: Polgár Judit köztársasági elnökké választását kezdeményezte a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert képviselője. A Forstoffer Ágnesnek az országgyűlés elnökének címzett levél aláírói között szerepel többek között Rubik Ernő, Bán László, Kulka János, Mácsai Pál, Kapu Tibor és Závada Pál is. A kezdeményezők szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megjeleníteni a nemzeti egységet és a pártpolitikai megosztottság fölé emelkedik. Úgy vélik, minden idők legeredményesebb női sakkozója, nemzetközi tekintélyével, erkölcsi hitelességével és példamutató életútjával alkalmas lenne a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. A felvetésre reagálva Magyar Péter miniszterelnök is azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a köztársasági elnöki felkérést. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonatbefolyásoló rendszer szoftverhibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, ezért nem tűznek ki új céldátumot a feltételek teljesüléséig. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, akkor augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Ha azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani kell. Ismét várja a látogatókat a Bókai kerti strand. A hétvégétől a nagymedence már üzemel, az új gyermekmedence megnyitására azonban még várni kell. A kisebbeknek kialakított medencét a használatba vételi engedély kiadása után adhatják át. Az önkormányzat közlése szerint a medencetér kialakítása a Bókai kert átfogó fejlesztési programjának része. A cél, hogy a következő években még több szolgáltatást kínáló közösségi tér jöjjön létre. A strand a hét minden napján reggel 9-től este 7 óráig tart nyitva. Spanyolország nyerte a futballvilágbajnokságot. Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le a címvédő argentin csapatot a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében. Így története során másodszor lett aranyérmes. A spanyolok az egész meccsen fölényben futballoztak, de gól csak a hosszabbításban született. A finálét eldöntő találatot Ferran Torres lőtte be a 106. percben. Spanyolország 16 év elteltével másodjára ült a futballvilág trónjára. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Gyönyörű napos időre készülhetünk, délután 28 fokkal. Úgy tűnik, hogy fátyol felhők sem nagyon tarkítják majd az égboltot, és ez a kellemes nyárias idő, ez kitart egész héten. Csütörtökön lesz egy kis csapadék, de marad velünk ez a kellemes 27-28 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: De jó ég, mi van itt? Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött, a 37-es kilométernél emiatt áll a forgalom ebben a sávban. Az M0-ás autót Szigethalom összekötő úton, Szigetszent Miklós közelében két személyautó és egy kamion ütköztek frontálisan, a 3-as kilométernél teljes útzár van, Halásztelek felé lehet kerülni. Szintén az M0-áson, de az M1-es felé az M51-es csomópontjánál több jármű ütközött, a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, már is több mint 7 kilométeres a torlódás. A Krisztina körúton az Attila útnál az Alkotás utca felé szintén baleset nehezíti a közlekedést, már a Szél Kálmán tértől akadozik a haladás, és helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton a Mester utca után a Rákóczi híd felé. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállunk? Jancsurák Bence a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Ceglédi fővonalon. A Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity-k végállomása a keleti pályaudvarra került át. Tart a karbantartása a H6-os Ráckevei hívvonalán, csak a közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hívszerelvényei. Ráckevére a meghosszabbított útvonalon közlekedő vonányjáratokkal utazhatnak. Jó utazást kívánok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyébként megmondom úgy, ahogy van. Meg vagyok elégedve a vállalattal, tényleg. Egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy... Igen. De mondom, meg vagyok elégedve, megmondom úgy, ahogy van, mert megvan a pénzem is. Most már, hát... Sokat kellett keresni, amire meg lett. Valamelyik marha úgy eldugta, hogy egyszerűen... De mit dolgozom, a legjobb kuncsaftok járnak hozzánk se. Mert ugye gondolják, divatlapú dolgozunk, az meg vonza az embereket a divatlap tesénére. Ja, igen. Divatlap a Népszabadság. Szűz Mária, édesanyám. Sokáig kellett várni, hogy divatba jöjjön. De aztán hálá a jó Istennek most már divatba jött. Úgy belegondoltam, hogy aki a Népszabadságból öltözködik, annak nem kell köpönyeget forgatni. Sűrűn. Mert ugye ami ebben benne van, az ember magára veszi, aztán hordhatja az írháját.

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Dáci, bemutatom Petronellát, Petronella, bemutatom Dácit. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Milyen arányban szoktad kitalálni, hogy mit hablatyol Szila?
4: Hát az az igazság, hogy így ugyanúgy, mint a valószínűleg a tévés felvételeknél is, meg amikor a tévé mögül nézi az ember, az kicsit
2: egyszerűbbnek tűnik. Aha.
4: De igen, de nagyjából több, mint a felét ki szoktam találni, az biztos.
2: Na jó, az viszont nagyon jó arány. Úgyhogy reméljük, hogy most is sikerrel jársz.
4: De azért nem vagyok annyira maga biztos, mert ugye, hát, mint mondtam, azért ilyenkor jobban izgul az ember.
1: De pont az szokott segíteni, tudod, az a jóféle stressz, amikor izgulunk.
2: Az mindig segít.
1: Igen. Hát jó esetben. Én is olyankor mindig mindent elrontok, de... Na figyelj, figyelj, Dáci, ez egy igazi klasszikus.
2: Nagyon
1: jó. Az Elke Színházból jössz. Hát a Szentevájk vajk imádja az ilyeneket. Tehát komolyan.
3: Én most három dolgon gondolkozok. Nem, bocsánat, kettő. Leszűkítem.
4: Na, három vagy kettő? Hogy kettőn gondolkozom, mert én egyen sem.
2: Próbálj segíteni Dácinak.
3: Ez valami musical.
4: Hát igen, igen, musical vonal, amiben abszolút nem vagyok erős. Tehát én nekem is...
3: Szerencsés.
4: De hát mondhatnánk itt bármit, ilyen macskák meg ilyenek, de hát nem, sajnos nem.
2: Én nem mondanám, hogy macskák, nem, és azt sem, hogy musical egyébként. Csak hogy arra gondolt az Oli, szerintem, hogy egy régi vágású énekesről van szó.
1: El kell, hogy mondjam, hogy... Egy régi vágású énekes dala, de benne van egy musicalben, aminek köze van a Szentevajkhoz.
2: Benne van egy musicalben.
1: Megem.
2: Ne viccelj.
1: Megem.
2: Akkor neked ezt tudnod kell, Petronella.
3: Jújjúj. Remélem nem hallgatja.
2: Ki fogsz kapni.
1: Viszont tény, hogy én ezt a musicalt azt hiszem, hogy a Madácsban láttam még a premierjén.
2: Ott is játszottál, tessék.
3: Ott is voltam. Pillanat, akkor én is gondolkozok. De ez régi musical lehet? Régi vagy?
2: Én nem tudom, hogy melyik musicalben volt. Én csak a dalt felismertem, mert nagyon szeretem ennek az énekesek a hangját.
4: Én is egyelőre erősen gondolkodom, de...
1: Az jó.
3: Dudorázok a fejemben még.
2: Figyelj, Dáci, próbáld meg visszadudolni a dallamot, mert az nagyon jellegzetes volt.
4: Esetleg a hogyan tudnék élni
2: nélkületből? Nem,
1: sajnos. Nagyon hideg, nagyon hideg, úgyhogy búcsúzunk tőled, köszönjük azért.
2: Sajnáljuk.
1: Jó. Szia.
4: Jó. Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Sajnos most nálunk maradt a páros belépő július 30-ára a Kis Csillagzenekar lemez bemutató koncertjére a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Holnap ezekért játszunk.
1: Úgyhogy majd kapcsold be a rádiót, Petronella, hát ha akkor megérkezik számodra is megfejtés.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mit?
9: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
8: És hol szerezzük be a dolgokat?
9: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
8: Már megint, Anna?
9: Laci, az élet változásokkal teli.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
12: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
13: Ez a dal ismerős, ugye?
14: Haj, rózsa volt.
13: Na és ez?
14: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
13: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A diákokkal közösen formálná az oktatás jövőjét az oktatási miniszter. A Dunából mentette ki egy nőt a rendőrök Budapesten. Durva égeső szakította félbe Bad Bunny milánói koncertjét. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az oktatás jövőjéről egyeztetett az Országos Diák Tanáccsal az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közlése szerint a találkozón a diákok és az oktatási államtitkárok arról tárgyaltak, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot még hatékonyabb párbeszéd fórummá fejleszteni. A megbeszélésen szó esett a mentálhigiénéről, az iskolai infrastruktúráról, a kortárs segítésről, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének erősítéséről. A miniszter hangsúlyozta, a diákok felkészülten és felelősségteljesen fogalmazták meg javaslataikat, és egyértelművé tették, hogy szerintük a diákok véleményének helye van az oktatási döntések előkészítésében. A közös munka augusztusban folytatódik, a kormány pedig megkezdi a diákparlament ajánlásainak részletes egyeztetését is. A rendőrök és a mentők közösen mentettek ki egy a Dunában sodródó nőt vasárnap hajnalban Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. Azt írták, egy járókerület figyelmes a folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott elmerült. A vízirendészet és a központi rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. A rendőrök vízi járművel vizsgálták a Dunát, miközben a mentők a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Végül sikerült beazonosítani az ekkor már életjelek nélküli nőt, akinél a rendőrök megkezdték az újraélesztést és közben a kikötőbe vitték. A nőt végül stabil keringéssel lélegeztetve adták át a kórház sürgősségi osztályának. Lakossági bejelentések nyomán felszámolták az illegális táborhelyeket a Kórház utcai ókori romkert környezetében Óbudán. Az önkormányzat összehangolt akciójában a közterületfelügyelet felszólította az ott tartózkodókat a terület elhagyására, és szociális segítséget is felajánlott számukra. Ezt követően a városüzemeltetés munkatársai elszállították a felhalmozott hulladékot, valamint rendbetették a pokros területet. Az intézkedés célja az volt, hogy a romkert ismét tiszta, biztonságos és kultúrált környezetet biztosítson a látogatók számára. Szeptemberig pályázhatnak kerékpárvásárlási támogatásra a 14 és 23 év közötti első kerületi fiatalok. Az önkormányzat közlése szerint az első pályázatokról már megszülettek a döntések, de továbbra is várják a jelentkezéseket. A támogatás új és használt kerékpár vásárlására egyaránt felhasználható. Hagyományos kerékpár esetén a vételár legfeljebb felét, maximum 100 000 forintot térítenek meg. A pályázat részletes feltételei az első kerületi önkormányzat honlapján érhetők el. Le kellett fújni a Puerto Rico-i sztár Bad Bunny szabadtéri koncertjét szombaton Milánóban egy heves jégeső miatt. A Schneider Maura lóversenypályán a sztár fellépésének kezdete után nagyjából 40 perccel diónál is nagyobb jégdarabok potyogtak az égből. A teltházas koncert 80 ezer nézője közül sokakat eltalált a jég, többeket elsősegélyben kellett részesíteni. Az orkán erejű szél és a zuhogó eső miatt a koncertet félbeszakították és a helyszínt kiürítették. A szervezők közölték, hogy visszafizetik a jegyek árát. Kellemes nyári idő várható a héten. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad, és a hajnalok is frissítőek lesznek. Ma az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a déli tájakon lehet több felhő. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicskénél az átterelt belső sávban korábban egy személyautó és egy kis teherautó ütközött. A 37-es kilométernél feloldották a korlátozást, elhárult az akadály, viszont a kialakult torlódás csak nagyon lassan oszlik, úgyhogy legyenek türelmesek. Az M0-es autóutat Szigethalommal összekötő 5102-es jelű úton. Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion ütköztek frontálisan. A 3-as kilométernél emiatt teljes útzár van, Halászszelek felé lehet kikerülni ezt a balesetet. Az M0-ás déli szektorában, az M1-es felé, az M51-es autóút csomópontjánál szintén több jármű ütközött. A 23-as kilométernél jelenleg csak egy sáv használható, itt több mint 7 kilométeres már a torlódás. Számítsanak torlódásra a budai alsórakparton és a Margit hídnál déli irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahánál, valamint a nyugati téri felüljáron, de telített a Budaörsi út is befelé a Bakcsomópont előtt, valamint az M3-as bevezetője a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: Ki mihez kezd a már nem használt használt ruhával? Csajok, ezt is gondoljátok át, és ezt kérnénk a kedves hallgatóktól, akik ezt megírhatják.
17: A Sláger FM Facebook oldalán, de SMS-ben is.
16: 0630 30 30 95 8. Jó reggelt kíván Bánsági Petronella,
17: Somogyi Zoltán
16: és Bordán Petra.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 1 perccel. Jó reggelt kívánunk. Én nagyon csalódott vagyok.
2: Na, miért?
1: Nagyon-nagyon csalódott vagyok. Ugye tavasszal nagy rendrakást tartottam otthon, ezt meséltem is neked, meg a kedves hallgatóknak, és nem csak a garázsban, meg a szerszámok között pakoláztam, hanem végre rászántam magam, hogy a ruhás szekrényben is kicsit rendet tegyek. Ugye mindent kiszórtam nagyjából így a szoba közepére, ahogy kell, és akkor csináltam 3 kupacot. Tehát, hogy ami nem került vissza a szekrénybe, hogy igen, persze ezt hordom, szeretem, stb., meg jó rá, meg így, abból lett 3 kupac. Az első az, amit van egyik kedves barátom Pécset, aki mindig örül, hogyha tudod, ilyen jobb minőségű cucc, de hogy nekem már nem tetszik, de semmi bajja nincsen, azt viszem. Mondja, hogy persze, anya, ahogy nekem megírta, ugye múltkor a Kajdi.
2: Igen.
1: Mondta Cilla, hogy majd hozza
2: nekem. Hozza neked a Gucci-inget. Igen.
1: Addig álljak fél lábon, tudod. Szóval van az a kupac, amit elviszek a cimborámnak, megnézi, aztán kezdjen vele, amit akar. Volt egy második kupac, az a, hát gyakorlatilag a kuka. Tehát ami, tudod, ez a kicsit kinyúlt lukas, stb. Amiből először félre raktam, hogy ez jó lesz fűnyíráshoz, kertészkedéshez, szereléshez, de amikor már a 18. pólót teszed el, és az 5. pár cipőt, hogy ez jó lesz fűnyíráshoz, rájössz, hogy soha az életben nem fog elfogyni.
2: Én nem tudnék, én nem tudom, ezek hogy csinálják az emberek ezt, hogy én mindent ki? Megtartok, én ugye? Nem tudom.
3: Én simán.
2: Fú, én mindez van emlékem.
1: Én imádok szabadulni a cuccot, én imádom, amikor ürül ki a szekrényem. És akkor volt a harmadik kupac, ez pedig a charity, tehát a jótékonysági célra, amit akkor elviszek, és ugye elhelyezem a gyűjtő konténerben, amit erre rendszeresítettek, ám de most a napokban elém ugrott egy cikk, ami azt... arra hívta fel a figyelmet, azt taglalja, hogy valójában ez nehogy azt gondoljam, hogy ez feltétlenül majd akkor egy rászorulóhoz kerül, akinek hú de jól jön, hogy szintén semmi baja nincsen, maximum mint én nem tetszik a színe, vagy már tényleg nem vettem fel egy ideje. És hogy mi is lesz ezekkel a ruhákkal, meg hogy egyébként hogyan kéne ezt az egész műveletet jól csinálni. Ebben lesz most szakértő segítségünkre az ELTE Világgazdaság Intézet kutatója, Dobos Emese. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Köszöntök én is mindenkit!
2: Na most várj akkor a Zoli, ahova elvitte ezekbe a konténerekbe, akkor onnan hova kerül? Ha nem charity helyre.
4: És lombozzam le egyből?
2: Hát azonnal, persze, kérlek, mondd, mi történik? Hát ez sokat baj, kaptunk.
4: Nagyon köszönöm, hogy ilyen tudatos vagy, meg tényleg, hogy gardórendezést csinálsz, de a rossz
1: hírem
4: az,
1: rajtam,
4: hogy... Nem, de hogy nem nevetlek ki, csak hogy nagy valószínűséggel az adományboltoknak már nincs szüksége több ruhára.
2: Komolyan?
4: Tehát, hogy akkora mértékű felajánlással szembesülnek, hogy nagyon sokszor ők is...
1: De ezek jó ruhák!
4: Én értem, de rengeteg van belőle. Tehát,
2: hogy
4: pont
2: hiszed,
4: ez a baj.
2: Hogy jót teszel, és nem történik
4: semmi. Igen, és például azok a ruhák is, amiket mondjuk bármelyik európai országban ilyen textil ruhagyűjtő konténerben összegyűjtenek. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez már nekünk nem kell, de sokszor még annyira jó állapotban vannak, még úgy is, hogy mi megválunk tőlük, hogy ezek után a használt ruhaként keringenek a világban gyakorlatilag. Tehát összegyűjtik, osztályozzák ilyen különböző szempontok szerint, és akkor attól függően, hogy milyen minőségűek, akkor ilyen különböző országok vannak, hogy akkor hol folytatják gyakorlatilag az útjukat. Aha.
1: De ezt aláírjuk, mert Petával van egy közös kedves ismerősünk, Józsi, aki ilyen second hand ruhákkal
2: és
1: foglalkozik, és mindig mondja, hogy Hollandiában, amit bedobtak a gyűjtő konténerbe, de ott ezt fel is vállalják, tehát a holland ember az pontosan tudja, hogyha elhelyez egy ilyen konténerbe, akkor azt utána átválogatják, eladják valahol, és a befolyó pénzből viszont támogatnak valamilyen nemes célt, valamilyen alapítványt. És akkor az ide kerül, itt meg ugye megvesszük meg az angol használt ruhát, ezek is, tehát amit itthon boltban kapsz, az valójában az angol fölvette háromszor, azt mondta, most már nem kell, és ugye így kerül
4: ide,
1: elvileg
4: ilyen
1: ide.
4: Fast fashion boltokban nem, vagy de komolyan.
1: Felvilágosítanád?
4: Úristen! Persze, nagyon szívesen.
1: Jó, ez mondjuk,
4: én volt, tehát ugye én boltkóros vagyok, tehát én bevallom, én
2: semmi
4: ezt most
2: majd erről beszélünk sokat.
4: Nem tudok kigyógyulni belőle, én ezt most itt beismerem itt a rádióban, én boltkórban szenvedem.
2: Nagyon
4: különbözőek vagyunk, nagyon különböző motivációi vannak annak, hogy mit veszünk meg, miért vesszük meg, miért tartjuk meg. Na de vissza most akkor a használt ruhára.
1: Okay.
4: Tehát az EU-ban gyakorlatilag tavaly januártól kötelező szelektíven gyűjteni. De ugye nagyon sok országban ez már korábban megvalósult, és ugye onnan jön a használt ruha, ahol ugye már nagy arányban begyűjtik, és ahol ugye jól szét tudják válogatni. Ez egyébként tök éli munkaigényes dolog, hogy most van egy hatalmas kupac ruha, mert tök ugyanaz az ing, attól függően, hogy mennyire ért hozzá a válogató.
2: De várj, a válogató egy ember, tehát nem egy gép csinálja, hanem egy emberre múlik, hogy mi hova kerül.
4: Igen, tehát most még jelenleg ezt emberek válogatják, tehát nagyon éli munkaigényes. Lehet egyébként valamennyire automatizálni, de ha mondjuk van egy ing, és mondjuk ránézel a márkanévre, azért nem mindegy, mert van egy mondjuk egy férfi kockás ing, ez érhet 5 centet, érhet persze mondjuk 5 eurót, meg 50 eurót is utána a másodlagos piacon. Aha. Tehát, hogy ezt nagyon kell érteni igazából, az anyagokat, a részletmegoldásokat, a márkaneveket. Tehát, hogy ez nagyon sok élő embert foglalkoztat egyébként ez a válogatás. Tehát, hogy ilyen több száz különböző kategória szerint válogatják ki azokat a ruhákat, amiket mondjuk begyűjtenek.
3: De ha mondjuk a Zolinak nagyon jó minőségű ruhái vannak, és amiket ő ugye leválogatott, és elvitte mondjuk charity boltba, de tényleg?
1: Nem, azért, mert amit én megvettem second hand, az már third hand lesz, amikor igen, én belerakom a konténerbe, ugye?
3: És hogy elviszi mondjuk egy charity boltba, de ott nem kell, akkor hova kerül ez a nagy mennyiségű ruha?
4: Hát az a baj, hogy exponenciálisan nagyon-nagyon kilőtt az, hogy egyrészt van egy túltermelés is, meg egy hát túlfogyasztás is. És például ti is jártatok, gondolom, úgy használt ruhaboltban, hogy az eredeti címke rajta volt egy termékeken.
3: Tehát, igen, hogy egyrészt én is úgy.
4: Nagyon sokszor a kereskedők is, mondjuk, hogyha nem viszik el a szezon végén, akkor filére kér tovább vannak rajta, hogy jó, csak vigyétek. Meg ugye nagyon sokszor van az, hogy mondjuk megveszi valaki, aztán nem vette fel, és akkor végül megszabadult
3: tőle. De így el tudod adni a Vintiden például, tehát hogy mondjuk az egy jó opció arra, hogy mondjuk a ruháknál a kukában végezzék,
1: vagy hanem egy,
3: vagy a jó fogás, vagy egy másik olyan emberhez,
4: én
3: aki mondjuk...
4: Én feketőves Vinted Ninja vagyok. Szóval.
3: Szakmai ártalom.
4: Veszek is, el is adok, igen.
3: Na, de ez tök jó, mert ott legalább olyan emberhez kerül, aki szeret.
4: Persze, de van, aki meg egyáltalán nem szereti azt, hogy most akkor egyesével lefotózom.
3: Az vagyok.
4: Meg akinél
3: mondjuk,
4: például nagyon igen. sok ruha van, amitől megszabadulna, uh-huh. annak ez iszonyatosan időigényes. Meg hát, nyűg, meg akkor még kérdeznek, mérjem le, stb.
1: Igen, meg...
4: Tehát, hogy van, akinek ez egyszerűbb, hogy akkor jó, textilruhagyűjtő konténer, aztán csináljátok, amit akartok bele.
1: De én múltkor pont ránéztem egyszer-kétszer megy a Vintage, hogy már ott is a legmárkesebb divatházaknak a, és vélhetőleg eredeti darabjait ilyen 3-4 ezer forintra kellett, és már kutyának nem kell olyan szintű túltermelés.
4: Várjál, azok azért lehet, hogy hamisítványok. Aha. És szerintem itt tök fontos megemlíteni, hogy azért azok elég komoly egészségügyi kockázattal tudnak járni.
3: Igen.
4: Másfelől meg Vinteden is nagyon-nagyon meg kell nézni, mert van, amikor mondjuk egy ultra fast fashion terméket nem teszik hozzá a márkát, hanem úgy teszik fel, hogy vintage.
3: Ja,
1: okay. Na innen folytatjuk mindjárt, meg persze továbbra is kíváncsi vagyok, hogy de ha én jótékony szeretnék lenni, akkor mit csináljak?

0: A Sláger reggelben Dobos Evese, az ELTE Világgazdasági Intézet kutatója a vendégünk, és itt a használt ruhákon belül is, illetve a megunt használt ruhákon belül elsősorban arról társalognánk és próbálnánk felvértezni magunkat némi tudással, hogyha szeretnénk jótékony célra felajánlani ugye a ruhánkat, ami otthon már nem kell. És egyre többen vevők erre, vagy van késztetésük, hogy tényleg ne csak kidobják a szemétbe, hanem hogy így próbálják valahova eljutatni, hogy jaj, mert valaki, aki rászoruló, majd hogy fog ennek örülni. Hogy hogyan kell akkor ezt jól csinálni, mert abban maradtunk az előbb, hogyha bedobjuk a konténerbe, a gyűjtő konténerbe, hogy ezek a móhusok például, meg a hulladékgyűjtő udvarokban van ilyen, meg a bevásárlóközpontoknak a parkolójában, akkor egyáltalán nem biztos, hogy oda kerül, ahova mi szánjuk. Szóval mit kell tennünk?
1: Hát a leges-leges legfenntartatóbb, a legjobb opció az lenne, hogyha minél tovább hordanánk valamit. És egyébként ilyen tök apróságokkal éveket hozzá lehet tenni egy ruházati termék élettartamához, hogyha figyelünk, tudjátok, mi ez a textil kressz?
2: Nem.
0: Hát a kis, na jó, ami ott van benne, most, az a cédula, hogy kell kimosni.
1: Igen, ugye? Pontosan.
0: Vagy ne vassad, vagy ne öblíts, vagy nem tudom.
1: Nagyon sokan ugye alapból kivágják a címkét, mert zavarja őket, és hogyha mondjuk nem megfelelő hőmérsékleten mosol valamit, akkor sokkal hamarabb tönkre tud menni. És hogyha ezekre figyel az ember, hogy elég alacsony hőfokon mosni, stb., akkor egyébként sokkal tovább jó egy ruha. Tehát, hogy sokkal hamarabb kell kidobni.
0: Pardon, bocsáss meg, de sokszor én azt látom, hogy nem is az igazi baj, hogy elnyűjt vagy tönkre megy, hanem hogy megunják az emberek. Tehát mivel nagyon sokan ugye akkor kezdjük ott, hogy impulzusvásárlás alapján szereznek be ilyen termékeket, és ezért van az, amit mondtál, hogy van, aki címkéstől ajánlja föl, tehát még ott lóg benne a kis bolti cédula, mert föl sem vette sohasem. Tehát, hogy sokan azért szannálják a ruhákat, mert rájön, hogy megunja, meg sok van, meg mást akar.
1: Az a baj igazából, hogy az elmúlt évtizedekben annyira elértéktelenedtek gyakorlatilag a ruhák, annyira olcsó, hogy nem ragaszkodunk hozzá. Tehát, hogyha most 1000 forint valami, 1500 forint valami, vagy 2000 forint valami, akkor kvázi mi is eldobhatónak éljük meg a ruhákat.
2: Milyen igazad van?
1: Tehát, hogy
2: én pedig azért amúgy semmi sem olcsó. Ritkábban.
1: Tehát, hogy mindennek megvan az ára, megvan a társadalmi, meg megvan a környezeti kár, amit okoz gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy valami olcsó. Valaki ezt megfizeti, csak ugye pontosan, hogy nem látjuk. Tehát, hogy teljesen átalakult ugye a globális értéklánc, teljesen kiszerveződött a gyártás, és nincs meg az a kapocs, hogy akkor hogyan készül a ruhám, tehát hogy fogalma sincs az embereknek.
2: Neked van egy jó sztorid a használt ruhaboltal.
3: Hát én nem nagyon szoktam használt ruhaboltba vásárolni, de egyszer muszáj volt, kénytelen voltam rá, ugyanis akkor volt az angol érettségit, akkor kaptuk meg, nem tudom, gimnáziumban voltam, és akkor mondták, hogy akkor ma kéne bejönni érte, megvan a bizonyítvány, jó, oké, és akkor bementem, de megkérdeztem, hogy ez most csak egy ilyen átvétel lesz, tehát akkor ugye nem kell felöltöznöm szép ruhába, mert ugye nem lesz fotó, meg semmi. Ja, persze, csak jöjjön be Petronella, jó. Bejöttem, mindenki fekete-fehérbe volt, mondom, nem baj, akkor csak köszönöm, akkor csak adja oda, és akkor a nő meg így, nem adom oda, mondom, de hát most itt vagyok, akkor adja oda. Nem, ki kell öltözni, mondom, úristen, és akkor most mit csináljak? Hát, amikor leszálltam a villamosról, 4 évig jártam gimiben, mindig láttam, hogy ott van a használt ruhabolt, mondom, hát akkor bemegyek oda, azt megveszem. Bementem oda, és megvettem, és oda mentem, felöltözve, és átvettem a bizonyítványt, mondom, életem legolcsóbb és leggyorsabb ruha vásárlásán voltam túl.
0: És de... elkapott a gépszítet, ráéreztél arra, hogy ez egyébként a fenntarthatóságban segíthet? Arra hát, nem, de hogy ez egyébként egy opció lehet?
3: Nem, de ez egy jó opció volt arra, hogy megkapjam az angol bizonyítványt.
1: Okay. Ez nagyon jó volt egyébként, amit mondtál, hogy elkapott a gépszí, mert ezt nagyon sokan nem is gondolnák, de hogy, mert ugye egy csomóan úgy vannak vele, hogy kifejezetten használt ruhát vesznek fenntarthatósági okokból, de hogy ugyanezek a fast fashion fogyasztási, mint ez a túlfogyasztás, ugyanúgy megvan a használt ruhapiacon is, tehát hogy használt ruhából is maximálisan túl lehet vásárolni magunkat. Nekem van ilyen volt kolléganőm, hogy Humana 100 forintos nap, és akkor 2 IKEA-s táskányi ruhával távozott. Aztán, hogy azzal mi történt, azt nem tudom. Ó, meg kéne kérdeznem. De hogy így, ez nagyon jó volt, ez elkapott a gépszí, meg a használt ruhára visszatérve, ez is tök érdekes, hogy magyaroknál gyakorlatilag van egy kultúrája a használt ruhának, tehát hogy nálunk ez például sokkal elfogadottabb, mert még évtizedekkel korábban a nyugati világmárkákat azt mondjuk a használt ruhaboltban tudtuk megkapni. És ez is tök érdekes, hogy például a használt ruha elfogadása is országunkként nagyon-nagyon eltérő.
2: Hol nem fogadják el annyira, mint mondjuk nálunk?
1: Például azt hiszem ilyen közel-keleti országokban, ha, ott ne, ugye, hogy még fejlődnek, meg például Kínában is, nem, tehát ázsiai piacokon nem olyan régóta van az, hogy már elfogadott a használt ruha nálunk, meg évtizedek óta persze. Teljesen alap, hogy mondjuk bemész egy
2: megyünk
1: túriba
2: turizni.
1: Is, akkor
2: igen, meg van a szakkifejezés.
0: Hát meg amit a tesóm kinőtt, azt én megkaptam.
2: Persze,
0: én.
1: Igen.
3: Nekem nem volt tesóm, úgyhogy sose örököltem semmit.
2: Milyen mázlista vagy, én a bátyám után kaptam a ruhákat, nagyon jó.
0: Ó, az jó lett.
3: A férfi ruhák azok szoktak jól állni.
2: Ez így van. Csak tudok, hogy kislány voltam, de mindig.
0: Jó, akkor egy részéből annak, amit én a konténerben jó szívvel elhelyezek, állítólag géprony lesz, tehát ugye ezt is olvastam, de hogy ebből az egészből egyébként van bármiféle kijárat, vagy menekülési lehetőség, és erről majd valószínűleg egy másik beszélgetésben fogunk részletesebben szót ejteni, hogy túltermelés van, ugye az egésznek ez a rákfenéje. Hogy addig, amíg ontják magukból a ruhát, a mindenféle gyárak, tonna számra, addig ebből
1: hát
0: nincs kiút.
1: Igen, ez a baj, hogy tehát, hogy

0: Annak bedarálás, ami még a leginkább működőképes megoldás. De ugye ezt se lehet minden ruházati termékkel megcsinálni, és ugye ez világon nincs szükség annyi géprongyra, mint amennyit le lehetne gyártani abból a mennyiségű már nem hordott ruházati termékből, ami meg amúgy keletkezik.
1: És akkor elégetik meg Afrikában áltérleg tonnaszám ilyen hegyekben, halmokban?
0: Igen, tehát az a baj, hogy ez jelenleg egyáltalán nincsen kitalálva. Tehát egy nincs olyan rendelkezésünkre álló iparilag, ipari mértékben elérhető gazdaságos megoldás, amivel lényegében kezelni tudnánk ezt a fajta hulladékot.
2: Hát de azt kellene, hogy ne olcsó termékeket vegyünk, hanem legyenek drágább. Ne lehessen Kínából mondjuk 1000 forintért trikót rendelni, máshogy értékeljük a ruháinkat, és vigyázzunk rájuk, mint mondjuk a 80-as, 90-es években. Igen. Ez lehetne egy megoldás.
0: Igen. Igen.
1: Ha pedig jótékonykodni akarok, akkor inkább a charity boltba vigyem, vagy vegyem tudomásul, hogy bedobom, és majd eldönti valaki, hogy valóban jótékony célra használják, vagy
0: igen,
1: sem.
0: Igen, tehát ez ne vegye el senkinek a kedvét.
2: Igen, igen, igen.
1: Oké. Okay. Dobos Hevesinek köszönjük szépen, hogy az ELTE Világgazdasági Intézet kutatójaként csatlakozott hozzánk. Ma reggel visszavárunk még.
0: Nagyon köszönjük. Szépen köszönöm a meghívást, bármikor örömmel.
1: Önök pedig írják meg a Sláger FM Facebook oldalán vagy SMS-ben, hogy mihez is kezdenek a megunt, feleslegesé vált használt ruháikkal. Miközben egy megunhatatlan duettel folytatjuk. Rácz Gergő és Orsovai René érkezik a Mostantól. Hát mostantól minden másképp lesz, nem? Nem. Ehhez több idő kellene, azt hiszem. Jó reggelt, itt a Sláger reggel.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10 000 forint felett vásárol, egy 70x80

0: vásárlótáskát kap ajándékba. Címa régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
2: Na, fáj még?
3: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
2: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
5: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mától az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Ismét felmászott valaki egy vonat tetejére. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az alaptörvény módosítás értelmében Sulyog Tamás megbízatása a mai nappal megszűnik, így Forsthoffer Ágnes házelnök látja el az elnök jogköreit egészen addig, amíg nem választanak új elnököt. Forsthoffer Ágnes a Facebookon arról írt, a feladatot az ország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva látja majd el. Mint közölte, az átmeneti időszakban minden erejével azon lesz, hogy a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezze. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Újabb életveszélyes vasúti balesetet sikerült megelőzni Budapesten. Rákosszentmihály állomáson egy ember felmászott egy tehervagon tetejére, de a MÁV dolgozói időben észrevették, ezért azonnal áramtalanították a felső vezetéket. Ennek köszönhetően az illető nem sérült meg, lemászott a szerelvényről, majd elmenekült, a rendőrök azonban később elfogták. A MÁV ismét figyelmeztetett, a 25 kV-os felső vezeték közelében tartózkodni életveszélyes, mert az áram akár 2 méteres távolságra is átívelhet. Az eset alig néhány nappal azután történt, hogy Budafokhároson egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig súlyosan megsérült, miután felmásztak egy tehervagon tetejére. Minden eddiginél nagyobb elektromos busz beszerzésre készül a BKK és a BKV. A tervek szerint legalább 250 darab új, alacsonypadlós elektromos autóbuszt vásárolnak, és kiépítik a működésükhöz szükséges töltőinfrastruktúrát is. A beruházás célja az elöregedett dízelbuszok fokozatos kiváltása, a károsanyag kibocsátás csökkentése és a fővárosi közösségi közlekedés korszerűsítése. Az új járművek várhatóan a legforgalmasabb budapesti útvonalakon állnak majd szolgálatba. Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok. A BKK szolgáltatója, az Arriva Busz Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat, ezzel növelte előnyét a világbajnoki összetetben. Antonellinek ez volt pályafutása 6. győzelme, mindegyiket az idén aratta. A fiatal olasz pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, még a dobogó alsó fokára a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel. A VB jövő hétvégén a Hungaroringen a 41. magyar nagydíjjal folytatódik.
3: Bori, nagyon szépen köszönjük. Most jelen pillanatban 19 fokos a reggelünk, de délutára 28 fokot ígérhetek, és ez a zavartalan napsütés, ez úgy tűnik, hogy velünk marad egész héten. Kellemes lesz az időjárás, és strandolásra abszolút alkalmas.
4: Úgy tűnik, hogy nem tűnik? Úgy nem tűnik el. Tök jó, végre. Most már valami szép nyár legyen, ne?
3: Ugye, ez szerintem ez tényleg szép nyár lesz most így.
4: Most így augusztushoz közel felassan ideje, hogy...
3: És egyébként a Forma 1 Hungaroringen az ezen a héten van. Tehát az most hétvégén lesz majd, ez fontos, Bori. De
4: intéztük.
3: Semmi baj, Bori, köszi.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 37-es kilométernél megszűnt már a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik. Az M0-es autóút és Szigethalom közti összekötő úton Szigetszent Miklós közelében két személyautó és egy kamion ütköztek frontálisan. A 3-as kilométernél információink szerint továbbra is teljes útzár van érvényben, Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Az M0-as déli szektorában az M1-es felé az M51-es csomópontjánál karambolozott több jármű, a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már több mint 8 kilométeres, úgyhogy ez hatással van az M51-es autót és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Ami Budapestet illeti, a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt még mindig tart a helyszínelés, számítsanak sávzárásra. Az Attila út mától egyirányú a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomóponton csak egy sáv járható, az 5-ös busz is terel közlekedik. Az Andrássy út szerviz útját kifelé az Eötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között ma napközben zárva tartják, és a Damjanich utcában is korlátozás van ma, a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: És nagyon büszkék vagyunk Vikire, aki például azt írja a Facebookunkon, hogy neki van néhány 20-30 éves ruhadarabja is. A használt ruhát egyébként továbbadja, összeülnek a barátnőivel, és kitalálják, hogy mit lehet belőle csinálni, ha meg másra már nem jó. Tehát gondolom, ilyen párnahúzat, meg ilyenek
2: készülnek. Nekem belőle is vannak 10 éves ruhadarabjaim, amiket még most is hordok. Csak mondjuk nem is biztos, hogy tudod, hogy 10 évesek. De. Én láttad már rajtam őket, igen.
1: Nekem is van 20 éves. Hát neked még nem lehet,
2: neked
1: mert te az túl fiatal.
2: Pont annyi vagyok, nem lehet annyi.
3: Igen, neked 22 éved, de még
1: igen,
3: nem
1: de Petronella is mondta, hogy például az énekiskolában volt, azt érzelmi jogból félretette
4: is. Igen, van olyan gyerekkori ruhám, hogy amiben az első adásban voltam, az volt rajtam, és azt nem lenne szabad.
1: De nem is nőtted ki szerintem, hát pont akkora vagy, mint akkor.
4: Szentimentális értéke van, azt nem lehet eladni. Viszont a színházban szoktak olyat csinálni a lányok, táncos lányok, ensemblista lányok, hogy behoznak ruhákat, amikre már nincsen szükségük, és akkor azt így körbeadják. Pillanatok alatt elfogy.
1: Tök jó, mert megvan az élmény, mert ugye sokszor innen táplálkozik az egész, hogy ugye újítani szeretne. Igen. Az ember mindig vágyik egy kicsit az újdonságra, meg a változásra. És hogy azért veszel új ruhát, mert nincs baj a réginek, de hogy olyan jó lenne más is. Erre ez tök jó gyógyír, hogy cseréltek egymás között. Erika írja, hogy ismerősöknek, barátoknak adja, nem szokott az eladogadással bajlódni, tehát hogy föltegye, mit tudom, Vintit vagy ilyen helyekre. Ha lehet, akkor rászorulókon is segítek vele. A fiam iskolájában is volt már bolhapiac, minden évben csinálunk cipős doboz akcióra is néhány dobozt, mindenféle vegyes, szép használható dolgokkal. Dóra pedig azt írja, hogy addig hordja, amíg lehet, tehát amíg el nem gyűvi teljesen, és aztán szakadtan, kopottan úgysem lehet odaadni senkinek, úgyhogy az már megy az autószerelőknek, rongynak.
2: Meg kell, hogy dicsérjem a hallgatóinkat, mert a Facebook kommentek és az SMS-ek alapján ők nagyon tudatosak, nagyon jól csinálják ezt a ruhás dolgot, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Igen, csak itt az előbb az Emesével való beszélgetésből gyakorlatilag az rajzolódott ki számomra, hogy hiába csináljuk bármilyen lelkesen meg jól, mert az egésznek még mindig ott van a rákfenéje, hogy olyan túltermelés van a világban, hogy az valami eszméletlen, és mi tudod, így próbálunk jó fejek lenni, de hát amíg ez van, addig hát ez nem ilyen csepp a tengerben, de persze a sok apróságon is sok múlik. Hát, kérem szépen, most nem akármilyen zene jön, te hogy állsz a zenék újrahasznosításával? Mert mi abban is jók vagyunk itt. Igen. Hát, hogy abban is kell néha cserebelélni.
2: Feldolgoznak valahogy, hogy szereted azokat?
4: Én nagyon szeretek feldolgozni, egyébként én TikTokra általában ilyen hát felszoktam dolgozni gitáron, zenéket, és akkor azt ott így énekelgetem, kirakom, ezt tökre szeretek ilyeneket csinálni. De én amúgy azért, az nyilván sokszor van ilyen a popzenében, amikor valami zenét újra fölhasználnak, egy motivumot mondjuk, és belerakják egy régi,
2: szóval,
4: retrós valamit beleraknak, hogy földolgozzák, remix készül, vagy ember elég sok van, vagy valamire nagyon hasonlít kísértetiesen, és akkor gondolkozol, hogy miben hallhattam.
2: Például Dua Lipa nagyon szereti Michael Jackson.
1: Így van. De nem csak ezekre a feldolgozásokra gondoltam, hanem a szortírozásra itt, és itt is néha át kell válogatni, hogy mi van. Na, ebben kérjük megint az önök szíves, aktív közreműködését, ugyanis van nekünk, képzeld, egy zenei kvízünk, amit jellemző mindig tavasszal, meg nyáron, meg ősszel, így alkalmanként évente többször megejtünk. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóinkkal együtt találjuk ki, pontosabban főleg rájuk támaszkodva, hogy mik azok a zenék, amiket egy kicsit tegyünk most félre, a dobozba, a fiókba, és mi az, amit mondjuk vegyünk elő, akár a régebbi kedvencek közül, akár az újdonságok közül, mi az, amit szívesen már pedig azért hallgatnánk.
2: És képzeld, hogy azért is szeretik a hallgatóink, mert hogy rövid részleteket kell meghallgatniuk, és véleményezni, és imádnak az emberek véleményt mondani, online. És abszolút az ő döntésüken múlik, hogy utána mi kerül a kalapba, és cserébe mi pedig ajándékozunk.
1: Ráadásul
2: most 3 wellness hétvégét adunk majd a kitöltőknek, úgyhogy gyorsan tessék felmenni a Sláger FM Facebook oldalára, vagy a slagerfm.hu-ra, mert ott megtalálják a zenei kvízünket, és lehet menni Gárdonyba, aztán a Mátrába, vagy épp a Balcsira. Hát azért ez elég jó, azt kell mondjam.
4: Erős helyek.
2: Igen.
1: Na, majd ugye belehallgatok, hogy a Selena Gomez ott van, nem? Mert hogy itt van, az biztos. Jön a Single Soon.
0: Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
11: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Magyar Péter napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés rendkívüli ülése. Vonatpótlóbuszok járnak a nyár végéig Gyöngyösnél. Ámokfutót fogtak el az M7-esen a székesfehérvári rendőrök. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők ezt követően döntenek arról, ki lássa el ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait, amíg Forstoffer Ágnes házelnök az államfői jogköröket gyakorolja. A tisztségre várhatóan Hallerné Nagy Anikó alelnököt választják meg. Az ülésen interpellációk és azonnali kérdések is elhangzanak, majd ismét napirendre kerül az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztés célja a közösségi közlekedés hatékonyabb működtetése, valamint egy állami gördülőállomány kezelő társaság létrehozása az uniós vasúti fejlesztési források felhasználása érdekében. A Fidesz szerint nem fontos, hogy ki lesz Magyarország következő köztársasági elnöke. A párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében úgy fogalmazott, Súlyog Tamás eltávolításával sérült az alkotmányos rend, ezért az új államfő személye másodlagos kérdés. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap jelezte, ma találkozik Polgár Judittal, és örülne, ha a világhírű sakkozó elvállalná a köztársasági elnöki felkérést. Polgár Judit jelölését a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert képviselője vetette fel egy nyílt levélben. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell döntenie az új köztársasági elnök személyéről. Vonatpótlóbuszok járnak mától Gyöngyös és Vámosgyörg között egészen a nyár végéig a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV minden vonat helyett pótlóbuszokat indít az érintett szakaszon, miközben Budapest és Vámosgyörg között a szerelvények a megszokott menetrend szerint közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás célja a pálya korszerűsítése, amelynek köszönhetően szeptembertől ismét 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak a vonatok, így gyorsabbá és megbízhatóbbá válik a közlekedés. A pótlóbuszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok mintegy 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. Több mint 1000 doboz potenciálnövelőt és hormonkészítményt foglaltak le az M5-ös autópályán a pénzügyőrök. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsi ellenőrzésekor összesen 1137 doboz és 131 levél különféle tablettát és injekciós ampullát találtak. A szakértők szerint a készítmények szállításához külön engedélyek, speciális okmányok és hűtött szállítás lett volna szükséges, ezek azonban hiányoztak. A kereskedelmi mennyiség és a szabálytalanságok miatt felmerült a gyógyszerek hamisításának gyanúja. Az ügyben a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság eljárást indított. Veszélyes autós üldözés volt Fehérvár megyében. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett, ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Kellemes nyári időre számíthatunk ma sok napsütéssel. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd az idő. A délutáni órákban 26-30 fok lehet a maximum. A megélénkülő szélben ezt egy picit hűvösebbnek is érezhetjük. A hét további részében is marad a mérsékelten meleg nyárias idő. Holnap picit több felhő lehet az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé a szokásosnál is nagyobb a torlódás az átépítés miatt, minthogy az átterelt belső sávban korábban baleset történt a 37-es kilométernél. Megszűnt már a forgalmi akadály vagy a korlátozás, de csak lassan oszlik a torlódás. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé az M51-es csomópontjánál több jármű ütközött, a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, így több mint 8 kilométeres a torlódás, és ez bizony az M51-es és az M5-ös felől érkezőket is feltart. Ráadásul az előbb telefonált Lajos, hogy a Dunaharaszti kihajtó előtt az M1-es irányában, ott az M0-áson szintén baleset történt. Most néhány perce ütköztek össze néhányan. Ami Budapestet illeti, a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt még mindig sávzárás van és torlódás egy helyszínelés miatt. Közben pedig lassan járható a Pesti alsó rakpart a Dráva utcától a Lánchídig, a Károly körút az Asztória előtt, a Rákóczi út befelé a Barostértől, a Budaörsi út befelé a Nagyszőlős utcától, valamint a Könyves-Kálmán körút az Üllői úttól a Rákóczi híd irányában.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 8 perckor Bársági Petronálával kiegészülve ma reggelre.
17: Itt van Somogyi Zoltán.
14: És Bordán Petra, és mindjárt
17: végre VB!
14: Végre vége, azt mondod.
17: Nem, izgalmas volt. Nem.
14: VB-zünk mindjárt. Itt jó van. Reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:10 lesz már egy perc múlva, és hát a VB legfontosabb híre, ugye, hogy véget ért.
2: Igen.
1: Talán.
2: És megvan a győztes.
1: Megvan a győztes. És egy kicsit azért beszéljünk itt a hétvégén történtekről. Csatlakozik most hozzánk Szarka András, az RTL és a Network 4 kommentátora. Szevasz!
2: Jó reggelt! Szia!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Köszönöm a megkeresést.
2: András, jó a hangod. Kicsit még mélynek tűnik. Bulisztál sokáig? Örömmámor volt? Vagy egészen más?
3: Nem ez az ilyen reggeli hangod.
2: Jó, az reggeli hangod, okay. Jó.
3: Amikor nincs bejáratva. Sem pró, se kontra nem nagyon tudtam örülni, igazából buslakodni sem, hogyha csak a tegnapi döntőt kellett volna megnéznem, akkor kifejezetten örülnék, hogy véget ért ez a torna.
2: Figyelj,
1: igen, mi is beszéltük, hogy ha ez alapján kéne döntél, akkor nem nagyon vonzó sportág a foci.
2: Hát
1: azt mondd meg, hogy az argentinok miért nem nagyon akartak játszani?
3: Hát... az a helyzet, hogyha ilyen nagyon, nem nagyon akarom ilyen szakmai stíkra rávinni a beszélgetést, de alapvetően az szinte várható volt, hogy a spanyolok komplettebb csapattal rendelkeznek, és az argentinoknak hát valamilyen úton, módon, trükkökkel, a saját maguk identitásával azért nagyon nem léptek el ettől, mi most, vagy akár aki kevesebb futballt néz, ez most lehet, hogy megrökönyödéssel töltötte el a nézőket. De alapvetően azért az argentinok szeretnek így játszani. Ugye 4 éve volt egy Argentina-Hollandia negyeddöntő a katari világbajnokságon, ami egy ilyen csataként lépett be a futballtörténelembe, és ott is azért, hát ott nyilván a hollandok is partnerek lettek ebben, de az argentinok szeretik ezeket az ilyen mentális játmákat, és itt sajnos a legelején, akkor, amikor a játékvezetőnek még van behatása arra, hogy milyen irányba terelgeste el a mérkőzést. Értem ez alatt, hogy azért itt a kárgalapot valószínűleg hamarabb kellett volna a szlovén bírónak elővennie. Igen. Ez nem történt meg, és ezáltal lesz ez a kevésbé emészthető, és tehát kifejezetten durva meccskép. Ez az az igazság, hogy az argentinoknál azért szerintem az a kiállítás azért az elég sok mindent megmagyaráz, hogy milyen lelkiállapotban vannak, akkor, amikor Enzo Fernández sárga lap birtokában belemegy egy ilyen párharcba, ott nem is tudom, hogy mire gondol, őszintén.
2: Figyelj, hogy ez a Paredes fiú, tehát hogy úgy, hogy konkrétan hátba verek valakit a pályán, amit azért 460 csiliárdon vettek fel, és felkerült az internetre, ez hogy gondolta egy foci meccsen?
3: A Paredes... ő egyébként pont a már általam megidézett Argentina-Hollandiának is az egyik főszereplője.
2: Igen.
3: Volt. Én egy idő után elkezdtem a magam szórakoztatására csak puszta matematikai kíváncsiságból strigulázni azokat a szabálytalanságokat, amit elkövetett, hogy hány piros lapot úszott meg. Végül is 3-nál álltam meg.
2: Igen, az így jó.
3: És aztán végül egyébként kiállították, mert a természetesen a lepújás után azért nem ért véget ez a karate, és akkor ő még abban bőven kivette a részét.
2: Ez elképesztő. Tehát, hogy valaki ennyire megőrüljön a pályán.
4: Fullba nyomta a kretén.
2: Igen, mondhatjuk ezt így is egyébként. És mit szóltál a bronzmérkőzéshez? Mert azért az, hogy egy bronzmeccsen 10 gól lesz, tehát az angolok és a franciák, én nem tudom, ott megőrültek egy kicsit, vagy ott mi történt?
3: Hát valahol egyébként ennek a világbajnokságnak az utolsó 2 mérkőzésnek az átlagánál kell azért keresni ezt a sportágat, mert azt azért így a történelemből, a futballtörténelemből lehetett tudni, hogy a bronzmérkőzések kifejezetten látványosak tudnak lenni. Uh-huh. Meg ott azért eljutott a múltban pár olyan csapat, amelynek ténylegesen nagyon nagy sikere lehetett az, hogy mondjuk egy világbajnoki bronzérmet nyerjen, egy világbajnoki érmet nyerjen. Davor Sukernek a nyilatkozatát lehetett sokszor olvasni, amikor egy kicsit ugye oda pirított Thomas Tuchelnek, aki az angolokat vezeti, hogy butaságokat vettem, mert ugye például 1998-ban a horvátoknak ez egy fontos meccs volt, 2002-ben Törökország Dél-Korea volt, szintén mind a két csapatnak fontos meccs volt, és lehet folytatni akár 4 évvel ezelőtt, amikor ugye a horvátok szintén a bronzmérkőzésen vettek részt, és nekik fontos meccs volt. Nyilván ugye a franciák azok túl vannak egy ezüst meg egy aranyérmen itt a legutolsó 2 világbajnokságon, nekik ez már egyértelműen visszalépés, de az angoloknak azért itt hiába a 66-os VB címben nem volt túl sok sikerélményük érmeket tekintve. Na mindegy, ilyenkor így azért meg tudnak őrülni, egy kicsit elfelejtik azt, hogy ez a nagyon szervezett, nagyon eredménycentrikus futball legyen a mottoja egy mérkőzésnek. Hát a franciák eleve zseniálisak voltak, virtuózok vannak a pályán, és elaludták, elmismásolták, meg egy kicsit úgy elengedték az első fél időt.
2: Így van.
3: Aztán a másodikban meg elkezdtek a saját tehetőjükhez mérten játszani. Hát az akkor valami
2: az menő volt, igen.
1: Angol ismerőseim azt mondták a minap, egy ilyen 50 pluszos házaspár, hogy hát most már Forma 1-et figyeljük, hát ha lesz mit ünnepelni, hagyjuk ezt a focis dolgot. Figyelj, most vége van ennek a VB-nek, nyilván mindenki levonja a megfelelő következtetéseket, minden csapat, meg csapatkapitány, és így tovább. Szerinted hosszú távon ez mit hozhat? Tehát mi az, amin, melyik csapat mind gondolkodik most el, hogy magába szálljon?
3: Hát a spanyoloknak nincs mind.
2: Ott tehát nem kell.
3: Van egy Európa és világbajnok válogatott, ez ahhoz mérhető, amit a 2005-2010-es évek fordulóján ez a válogatott elért. Ott ugye Európa-bajnokság, világbajnokság és egy újabb Európa-bajnokság került fel a sikerszériába. Nekik igazából nincs mit ezen nagyon gondolkodni, nagyon kiöregedő félben sincs a játékosuk. Pontos játékosuk legalábbis, tehát itt az Európa-bajnokságra két év múlva ez a csapat még bőven 40 lesz, Lamine Yamal még nincs is 20, mert ő neki még rengeteg sikere lehet. Hát itt amit lehetett látni, és valahol egyébként ez engem kicsit dühít a tegnapi döntővel kapcsolatban, hogy Lionel Messi, ez a páratlan ember, aki tényleg így a futball történelmének a legjobb játékosa, egy ilyen csapat tagjaként, amit persze hát nyilván 4 éve világbajnoki címig vezetett, kellett, hogy befejezze a válogatott pályafutását, ez azért elég méltatlan így ehhez. Igen. Tehát nyilván rengeteget tett azért, hogy Argentina a döntőben játszott. Meg nyilván volt azért szerencséjük, de összességében az, hogy végignéztük ezt a mérkőzést, és Lionel Messi így lép le, az azért az... Hát nem egy különösebben szép emlék. Nyilván Argentinának valahogy újra kell definiálnia magát. Tehát itt azért 20 év telt el úgy, hogy ez egy Messi korszak legyen. És azért itt a Paredes fiú, ugye, ahogy megrosszul szólítva, például egyébként akár már vele sem találkozunk, és vannak páran benne, itt ugye Otamendi például a védelem, jó páran vannak itt, akik 30 plusztosak. Nyilván Messi 39 évesen bejelentette, hogy ez az utolsó világbajnoksága volt. Tehát itt Argentinának hát újra kell gondolni azt, hogy Messi nélkül ez az Argentina hogy néz ki. Nekünk pedig marad az a rettegés, meg az a gondolkodás, meg hát bizalom, hogy esetleg nem feltétlenül csak és kizárólag ebbe az irányba mennek el, amit a Messin kívüli Argentinától látunk.
2: Nagyon köszönjük!
3: Köszönöm szépen a hívást.
1: És pihent ki magad.
2: Pihenést, igen. Szia, András.
1: Hello. Szia. Köszönjük szépen Szarka Andrásnak. És közben itt a napokban arról csevegtünk, ha már ugye foci, hogy azért mert múlt héten beszéltünk is Haaland jelenségről, hogy közben kiderült, hogy ott egészen másfajta nevelés van náluk a gyermekek tekintetében, úgyhogy mindjárt erről fogunk beszélgetni még itt a Sláger reggelben. Let's do it.

Na most is figyelj, Petronella, mert hogyha Pitbull szól, az azt jelenti, mint hogy ez a sláger. Közös slágerélmények nyara, hogy most kell telefonálni 0630 30 95 8, és válaszolni két kérdésre a páros Pitbull belépőkért. Hajrá! Oh, baby!

0: Sláger reggel.
1: Két telefonnál már túl vagyunk, viszont a harmadik az még várat magára.
2: Nem érkezett meg a harmadik pitbull rajongónk még. Jó reggelt kívánunk.
1: Lehet, hogy elbeszéltük az időt az előző kettővel, és foglaltat jelzett. Elnézést, hogyha valaki feladta volna, hogy már úgy se kerül be a játékba, most hívja a 0630 30 30 95 8-at a jól megérdemelt páros pitbull belépő jegyeiért.
2: Azért ez elég menő lesz, igen, július 21-én a Puskás arénában.
1: És ha mányi P betű, Puskás, Pitbull, Petronella, hogy állsz Pitbull-lal?
3: Sziasztok!
2: Szereted a Pitbull slágereit?
3: Őszintén nem igazán ismered.
2: Tényleg?
3: Nem.
2: Őt
3: pont nem. Jó, hát ez egy feldolgozás, egy Dirty Dancing, hát ezt ki ne ismerné, de nem nagyon. Pitbull az pont azok közé tartozik, akiket igazából nem szoktam hallgatni, ezt bevallom őszintén. De hát egyébként jó volt ez a szám.
2: Szerintem is jól sikerült ez a feldolgozása.
1: Táncikálni lehet. Na? Lehet, hogy a telefonnál van a baj? 0630 30 30 95 8. Jó, egy akkor még egy Backstreet Boys adó. Jó,
3: ne,
1: könnyű lesz a kérdés. Tehát, hogyha meg valaki ettől fél, könnyű kérdésre kell válaszolni. Igaz, Petronella?
3: Igen, nagyon könnyű kérdés.
1: Igen?
3: Én már tudom a választ.
1: Addig is Backstreet Boys, Larger Than Life. Ez a Sláger reggel, 9:50 lesz már, 2 perc múlva. Úgy rögít Pitbull, majdnem.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. Halán sztoria, tehát egy kicsit még várott magára inspirációképpen, mert közben a Derek Pitbull éneket nemrég, így aztán játékot hirdettünk a nagy nyári közös koncert élményekért, és az előbbi néhil után aztán hirtelen megint megindult a roham, a telefon most is csörög még. Halló, jó reggelt, Sláger reggel!
1: Hello!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Keresztnevet kérnénk?
1: Gréta vagyok.
2: Szia, Gréta! Nagyon szép neved van. Mivel telik a mai napod?
1: Köszönöm szépen! Mai nap éppen gulyáslevest főzök,
2: jó,
1: meg hozzá majd egy kis grízes tészta is, aztán holnaptól már indul a meló.
0: Barack-lekvárral?
1: Így van, és én készítettem a lekvárt is.
2: Komolyan. Gréta, te vagy a mi emberünk.
3: Én értettem, hogy a gulyás leves barack lekvár.
2: Nem,
0: grízes tészta.
2: Ja, gulyás leves vesző, grízes tészta barack lekvár.
3: Nagyon újfajta recept.
0: Ugyan,
2: az
0: durva
2: lenne.
0: És most mit mondták, Gréta, hogy utána indul a meló?
1: Nem, holnaptól már indul a meló.
2: Akkor most még szabin vagy, ez tök jó.
1: Ma még itthon vagyok, igen, a gyerekekkel.
0: Oké, na, Pitbullhoz visszatérve, akkor hát nézzük. Van egy város, amit gyakorta emleget a koncertjeim meg a dalaiban is, mert hogy közel áll a szívéhez, mert hogy ott nőtt fel. És ugye múltkor azt már tisztáztuk, hogy ő kubai származású, tehát akkor vajon melyik városba ment át?
1: Hát van egy erős tippem.
2: No.
1: Én is nagyon szeretnék egyszer oda eljutni, de,
2: még
1: de nem tudom, hogy lesz rá lehetőségem. Miami esetleg.
2: Igen, így jó. Van, tökéletes.
0: Miami, ahogy ők mondják.
2: Miami. És Miami. Figyelj, ki a ma reggeli társműsorvezetőnk?
0: Ó, ez könnyű.
1: Hát elnézést kérek tőle, de a vezeték nevét nem hallottam, viszont a Petronellát azt megjegyeztem.
2: Tökéletes, ja, igen, szuper. Válsági Petronella.
0: Szokon veszed? Várj, most ezt tisztáznunk-e, Petronella ez bánt, vagy? Nem, mert most kell megtanulni a nevét. Hát
3: nem baj,
0: még abban
3: bánsági
0: a korszakban
3: Petronella
0: van.
3: Vagyok, szia, bemutatkozom. Nem bánt, az a fő, hogy a Petronella tudod.
2: Az már megvolt, az is egy elég különleges név. Hát gratulálunk, Gréti vagy Gréta?
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Melyiket szereted Gréta. Jobban?
0: Gréta.
2: Oké, tiéd a páros belépő Pitbull I'm Back július 21-i koncertjére a Puskás Arénába.
1: Úristen, nem értem még semmit, ez nem szemem.
2: Komolyan? Hát épp itt volt az ideje.
0: Egyszer mindent el kell kezdeni. Köszönjük!
2: Szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, sziasztok!
0: Jó, és akkor ugye hálándolunk, csak előbb még egy kis Freddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a

0: nyugdíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: A hazai musicaljátszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
3: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
4: Tervezek.
3: De mit?
4: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
3: És hol szerezzük be a dolgokat?
4: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
3: Már megint, Anna?
4: Laci, az élet változásokkal teli.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.

0: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: A reklám után...
4: Gyönyörű nyári időre számíthatunk, ma 28 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála, és holnap is marad a maihoz hasonló időjárás, és akik hétvégén készülnek a Hungaroringre, jelentem, jó híreim vannak, nem lesz 43 fok, csak 28, az igen kellemes tud lenni.
5: Nézzük a friss közlekedési információkat, mi a helyzet a gyorsforgalmi utakon. Az M7-esen Letenye felé munkavégzés zajlik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél lezárták a külső sávot, már is több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé baleset történt, a 32-es kilométernél kell emiatt forgalomkorlátozásra számítani. Az M0-ás autóút és Szigethalom összekötő útján, Szigetszent Miklós közelében két személyautó és egy kamion ütköztek frontálisan, a 3-as kilométernél még mindig teljes útzár van, Halászterek felé kell, illetve lehet kerülni. Az M0-es déli szektorában az M1-es felé az M51-es csomópontjánál több jármű karambolozott, a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, több mint 8 kilométeres a torlódás, ez az M51-esen és az M5-ösen is problémát okoz. A Pesti úton még mindig tart a helyszínelés, befelé a Ferihegyi út előtt készüljenek sávzárásra. Az Attila út mától egyirányú, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt az 5-ös busz is terelve közlekedik. A Szent Mihály úton a Gábor Áron utcánál, a Pöltenberg utcánál, a Kisrákos utcánál és a Bánkút utcánál, valamint a Nyírpalota útnál sötétek a jelzőlámpák, áramszünet miatt legyenek óvatosak. Az Andrássy út szerviz útja zárva kifelé az 5-ös utca és a Csepregi utca, Csengeri utca között, illetve a Damjanics utcában van még korlátozás.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:40-kor, jó reggelt kívánunk. Hát bizony a nemzetközi sajtó felkapta a fejét Erling Haaland és a norvég válogatott VB szereplésére, és aztán elkezdtek nyomozni, kutakodni, és azt mondják, hogy Haaland a legjobb példa arra, hogy miként működik a norvég sportmodell, amely a gyermekközpontúságra appellál, vagyis arra, hogy nem az eredmény kényszer a fontos gyermekkorban, hanem a játék öröme, hogy azt élvezzék a nebulók, és akkor utána majd kiváló sportember válik belőlük. És hát persze adja magát a kérdés, hogy tényleg mitől lesz egy gyerekből sikeres sportoló, vagy akár ugye világsztár? Attól, hogy hamar kezd versenyezni, vagy attól, hogy egyszerűen élvezi azt és szereti azt, amit csinál. Itt van velünk a vonalban Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akivel rendre beszélgetni szoktunk a nagy sportág választó kapcsán. Szavasz,
2: jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Mit érzékeltek ott a nagy sportág választónál, hogy a gyerekeknek mennyire fontos az, hogy már azonnal eredményeket érjenek el, már mint itt Magyarországon, vagy inkább az, hogy csak élvezzék a sportot?
3: Őszintén megmondom, ez egy jó hétfő reggeli komoly téma, mert a jövőnkről van szó, a gyerekekről. És igen, engem foglalkoztat engem ez a skandináv minta, ugye az oktatásban is emlegetjük, és sok mindenben, hogy ugye film vagy egyéb modellek kapcsán, hogy máshogy gondolkodnak Skandináviában. Iszonyú lemaradásból indultak 60-80-90 éve a világ elitjéhez, és most ők a vezető tudásra rendelkező, hát nem hatalmak, de országok. A sport is egy ilyen téma, ugye kézilabdára gondolunk. 35-40 éve nem arról szóltak a hírek, hogy a norvég, vagy a dán, vagy a nem tudom, milyen kézilabda lesz majd a világuralom, és aztán 2000-ben ugye a lányok sajnos nem sikerült megnyerniük az olimpiát, és a dánok nyertek. És egy elképesztő skandináv modell épült, már a Feröer-szigeteknek is jó kézilabda csapata van, tehát konkrétan, nem csak Izlandnak. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés. Én nem látok ennyire fehéren vagy feketén, pedig olyan jó lenne, hogyha a világban sokkal több mindenben meg tudnánk állapodni, és ezekben a pozitív vitákban, ezekben az egyeztetésekben jobban tudnánk előre jutni. A nagy sportágválasztól látszódik, hogy nagyon sok gyerek akar versenyezni, küzdeni, focskáznak, fociznak, birkóznak, társas játékban mindenhogy győzni akarnak a gyerekek döntő többsége. Ezt tapasztaljuk a vasárnapi babazsúrba is. Akár, úgyhogy nem tudom, hogy jó megoldás, a skandinávok ezt jól csinálják, de nem mindenki Haaland, hogy három sportág és akkor majd abból bajnok lesz, a Messi vagy a nem tudom ki kiskorától kezdve már el volt állva, hogy ő focista lesz. A vízes sportágokban ez egy különleges dolog, mert más közegbe kell, ugye Egerszegi Krisztina példa, ötszörös olimpiai bajnok, 4 évesen már felfedezték, hogy fantasztikus a vízfekvése és az úszodában.
4: És te egyébként gyerekkorodban kezdted ezt az egészet?
2: A vízilabdát?
4: A vízilabdának, tehát a sportot.
3: Igen, arra gondolsz, hogy korán kezdtem el.
4: Hat évesen
3: tanultam meg úszni, és ugye évesztes vagyok, 7 évesen kezdtem a sulit. Tehát hamarabb mentem úsziba, mint iskolapadba. És vízilabdás akartam lenni 8 éves koromtól kezdve.
2: Tehát akkor már tudtad, hogy mit szeretnél.
1: És ott volt már teljesítménykényszer, tehát te is bizonyítani akartál?
3: Nem volt. Az előkészítő, ugye nálunk a víz miatt meg kell tanulni úszni, és ezt a mély vízbe, ezt a különleges lábtempós mozgást, amivel mi állunk tulajdonképpen, de mozog mind a két lábunk. Nekünk ez az állás, ez a pihenés, nem úgy, mint ugye jó messzinknek, aki ott kiválóan tud átsorogni, előtt 150 volt. De hogy nekünk az egy folyamat, és ezért eleve másfél-két év. Tehát nálunk az, amit a cikkben is megvan, én is olvastam azt a cikket, hogy 9 éves korig ne legyen a fociban mondjuk eredményszámolás, vagy ilyen rohanás, vagy nincs a skandinávoknál. Ez eleve nincsen mondjuk például vízilabdában, mert 9-10 évesen kezdünk el bajnokságban játszani egyáltalán, és akkor nincs eredményszámolás. Úgyhogy ez a, mondjuk nagyon, a sportágok nagyon különböző karaktereket is igényelnek. És az a jó, hogyha többféle szinte lehet űzni a gyerekek komolyságának, vagy elszántságának tükrében.
1: Igen, több barátomtól hallottam annak idején, meg én is, amikor küzdősporttal így gondolkodtam, hogy ugye ott az volt, hogy muszáj menni versenyre. Nincs olyan, hogy te csak egyszerűen mész, és mozogsz, és élvezed, és akkor húha, meg volt, gyerünk haza legózni, hanem jó, de akkor már holnap után már versenybe kell menni, már ez van, az van, tehát ott meg kötelező, és ezt nem tudom, azóta változott, de hogy nem lehetett kikerülni.
3: Különbözőek tényleg, mondom, a sportágak. Van például én Gödöllőn a Mategeadba viszem a fiú vízilabdát is, nálunk volt hobbi csoport is sokáig, most nőnek ki azok a generációk, akik miatt megcsináltuk ezt. Na. De van B csapatunk, tehát ha valaki heti 3-4-szer tud csak lejönni, nem 5-ször.
1: Bocs, de ez tök érdekes, mert a hobbi csapatnál előfordult az, hogy valaki megakadt a szemet, hogy hobbi, nincs tétje, nem kell versenyez, de mégis baromi jól csinálja?
3: Igen, mert ő például alul gondolta magát, és nem gondolta, hogy majd ez jobban fogja érdekelni, és elég ügyes volt ahhoz, hogy mondjuk, ha nem is az A, de a B csapatba befért, és játszik meccseket.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy a szülőknek kell annyira jól ismerni a gyereket, hogy tudják, hogy olyan sportra menjen a gyerek, amiben tényleg versenyezni is tud, és ezt ő abszolút jól tudja teljesíteni, vagy ez nyomasztaná. Tehát itt igazából szerintem ez a legfontosabb.
3: Igen, van a skandináv modell, van a másik, talán ilyen kontinentális, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mondjuk az úszás az legyen benne a gyerek hétköznapjaiban, hogy kiskorú megtanul úszni, hiszen persze, az életét menti meg. És egyébként meg egy nagyon jó relaxációs dolog, kikapcsol az agyunk, hogyha úszunk, nem hallunk, nem látunk sok mindent a világból, illetve hogy a torna vagy az alapsportágak közül legyen meg valami, vagy atlétika, vagy bármi, ami alapot ad. Tehát van egy ilyen elmélet is, és akkor utána az az 1-2-3 év, amíg kiderül, hogy a gyerek az szereti a vizet, a gyerek az fülfájós, a gyerek szeret birkózni, és akkor kézilabda, vagy tényleg sport felé megy, vagy vízilabda, vagy merre megy. Úgyhogy ezek kialakulnak az, és a gyerekek adnak visszajelzést.
2: Persze.
3: Nyilván mi is nézünk fel a képernyőről.
2: Így van.
3: Meg a sorozatokból, és figyeljük, hogy a gyerek mit szeret. Hogyha senki ez nem szeret hozzáérni, akkor ne vigyük le dzsúdózni, mert nem biztos, hogy az
4: lesz. Hát az se jó, hogyha a szülő nyomja a gyereket, persze, hogy csinálja, de aztán nem akarja.
1: Hát ez megint az, hogy melós, hogy egy kicsit jobban oda kell rájuk figyelni. Köszönjük szépen Kis Gergelynek.
3: Köszönöm.
2: Szép napot, szia.
1: És köszönjük szépen Bársági Petronellának is a ma reggelt.
4: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Milyen volt, mert kiderült, hogy oké, tehát hogy színházban játszol, de inkább lennél énekesnő, de inkább most már rádióznál is.
4: Igen, nagyon-nagyon tetszik a rádiózás, mert hát ez is régi álmom volt, szóval igen. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem tényleg, mert tényleg ez nagyon...
1: Még mindig tetszik most, hogy eltöltöttél velünk 4 órát.
4: Igen, itt
1: nem
4: szektük
1: kedved, jó?
4: Jó a hangulat,
2: ennek
4: igen.
2: Örülünk.
4: Tetszik, úgyhogy nagyon-nagyon abszolút jó.
1: Köszönjük még egyszer, önöknek pedig a figyelmet. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: Somogyi Zoltán.
1: De találkozunk holnap reggel ismét, 6-kor. Most meg Damiano Dávidé a terep. Viszont!
2: Ó, igen.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravirExpress.hu.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendkívüli ülése. 4 milliárd forintos fejlesztéssel újult meg az Óbudai Egyetem képzési rendszere, és ismét felmászott valaki egy tehervonat tetejére Rákos Szent Mihálynál. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők kijelölik a házelnöki feladatokat ideiglenesen ellátó alelnököt, miután Forsófer Ágnes házelnök átvette a köztársasági elnöki jogköröket. A tisztségre várhatóan Hallerné Nagy Anikót választják meg. A parlament ismét tárgyalja az országos közlekedés szervező és az állami gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló javaslatot is. A tervezett cél az országos, regionális és elővárosi közösségi közlekedés egységesebb megszervezése, valamint az uniós vasútfejlesztési források lehívásának elősegítése. Csaknem 4 milliárd forintos fejlesztési program zárult az Óbudai Egyetemen. A 3,9 milliárd forintos támogatásból 300 digitális tananyag készült, és több mint 3000 korszerű oktatási eszközt szereztek be. A beruházás részeként csaknem 3700 négyzetméteren korszerűsítették az Ebel Miklós építéstudományi kar épületeit, valamint megújították a Bánki Donát kar több oktatási és hallgatói terét is. A fejlesztések a gyakorlatorientált képzések korszerűsítését, a digitális oktatás bővítését, valamint az ipar 4.0 technológiák és a fenntarthatósági szempontok alkalmazását szolgálják. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a gödöllői rendőrkapitányság előtt felgyújtott egy parkoló rendőrautót. A vádirat szerint a férfi még júniusban késő este égés gyorsítóanyaggal leöntötte, majd meggyújtotta a járművet, amely teljesen kiégett. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre. A letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a Budakörnyéki járási ügyészség. Újabb életveszélyes eset történt Rákosszent Mihály állomáson. Egy férfi felmászott egy ott veszteglő tehervonat egyik vagonjára. Az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, ezért feszültségmentesítették a felső vezetéket. A férfi végül lemászott a szerelvényről és elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta. A MÁV ismét arra figyelmeztet, hogy a vasúti üzemi területek nem nyilvános helyek. A 25 kilovoltos felső vezeték és a folyamatos vonatforgalom miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel jár. Spanyolország nyerte meg a 2026-os Észak-amerikai labdarúgó világbajnokságot a New Jersey MetLife Stadionban rendezett rendkívül feszült hangulatú döntőben. A spanyol válogatott hosszabbítás után 1-0-ás arányban győzte le a címvédő argentin nemzeti csapatot. A mindent eldöntő győztes gólt Ferran Torres szerezte meg a 106. percben, nem sokkal azután, hogy a játékvezető kiállította Enzo Fernandez-t. A lefújást követően komoly lögdösödés és tömegverekedés tört ki a sajtóhírek szerint, és az is hír volt, hogy a hivatalos díjátadó ceremónián Cristiano Romero látványosan megtagadta a kézfogást Donald Trump amerikai elnökkel. Spanyolország ezzel a diadallal története során már másodszor ért fel a futballvilág abszolút tetejére. Ma is sok lesz a napsütés, csapadék nem érkezik a vételkörzetünkbe. Többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Délután 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és nagyon magas lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között. Fronthatással nem kell számolni, a meleg megterhelő lehet, viszont bágyadság, tompaság is jelentkezhet. Ma is érdemes odafigyelni a folyadékbevitelre.
16: És már is mondom az utak híreit, jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon az M51-es autó csomópontjánál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta a 8 kilométert, és hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a 32-es kilométernél ezért a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 4 kilométeres. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon jelenleg munkavégzés zajlik Pákoznál, az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, persze ott is torlódással jár mindez, ami nagyjából már 3 kilométeres. Erős a forgalom Budapest felé több főútvonalon, például az M1-esen Herceghalomtól, az M3-as bevezető szakaszán, valamint Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is jelen pillanatban jóval többen autóznak. Továbbá tart a helyszínelés a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: 10 múlt hidegfront után fél nappal, jó zenékkel, napsütéssel Karakas Balázs a stúdióban, és igyekszem jó hangulatot hozni a következő 6 óra hosszában. Dolgozzunk össze a hét első napján egy svéd lánycsapattal, akik elektropopban utaznak, nagyon jól nyomják az Icon a Pop, I love it!

Egy igazi macsóvé volt Harry Styles, ez itt van az Itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétfő délelőttöt is, elmúlt már 4:11. Továbbra is helyszínelnek a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt, úgyhogy ha arra autóznának, legyenek erre felkészülve, és vannak helyek, ahol még lassú a haladás, például szakaszonként a Pesti alsó rakparton, vagy éppen a Könyves Kálmán körúton. Mindezek mellett vannak olyan fontos dolgok, amelyek mellett nem lehet elmenni. Nemrég ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára. Méghozzá ez Rákosszentmihály állomáson történt július 19-én hajnalban, ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát. Azt írta MÁV, hogy az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, és természetesen a felső vezetéket feszültségmentesítették. Végül az illető aztán önszántából lemászott a vagonról és elmenekült, de persze a rendőrség aztán gyorsan fülön csípte. Fontos tudni, hogy mindezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol folyamatos a vonatforgalom, és a 25 kV-os felső vezeték miatt egyetlen rossz döntés is akár végleges következményekkel járhat. Úgyhogy bárkinek hasonló affinitása van, azt javaslom, ne tegye. Inkább lazuljunk, és a munkaidőben is hallgassunk jó dalokat, hiszen most egy olyan érkezik, amivel könnyeden ellazulhatunk, és a hétfőnek a szép oldalát is láthatjuk. Barbra Streisand, Woman in Love, itt a Slágeren. Life.

0: Mindig gyárias dalamokkal szeretnénk jó kedvet Sabrina Carpentert, ezért bármikor lehet keresni. Szólt a Tears itt a Sláger FM-en, 10:30 is elmúlt már. Örülök, hogy a munkaidő egészen nehezen gördülő pillanatait is együtt tölthetjük. Én pedig tározom befelé a legnagyobb világsztárokat, akik azért dolgoznak, hogy mi jól érezhessük magunkat. Rögtön egy német énekes dalszövegíró most a folytatásban. Őt Tim Kamradnak hívják, számtalan nagy zenét készített már, amik meg is hozták neki a világhírnevet. A So Good jön tőle, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz. Csoda szép a hétfő délelőttünk, pláne, hogy megjött csúpos ági, százágra süt a nap, mosolygunk. Kellenél több hétfőn délelőttre?
1: Én azt hiszem, már csak a legjobb dalok meg egy kis játék, azt kell hozzá, de kanyarodjunk is rá az időre, hiszen talán erre kíváncsiak a leginkább a hallgatóink. Csapadék egyáltalán nem érkezik, frontot sem ígértek, de ma is kifejezetten meleg idő lesz, 27-28 fokos maximummal, és sajnos az UV-sugárzás is magas lesz, úgyhogy a bőrünk egészségére is vigyázzunk.
0: Így igaz, mindezek mellett vételkörzetünk tavalyi elég melegek, Balaton 25, Velencei tó szintén 25, majd, hogy nem wellness szintű élmény már. Ági, köszi.
1: Ne csábíts, igen.
0: Nem akarom nagyon-nagyon elkiabálni, de mintha kezdenének lenyugodni a kedélyek a budapesti utakon. Lassú még a haladás a Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcától a Rákóczi híd felé, és tovább a hídon Budára, de azért már kevesebb helyről kapunk olyan jelzéseket, hogy telítettek lennének a forgalmi sávok. Viszont arra még mindig érdemes számítani, hogy az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál korábban több jármű karambolozott. Megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás még így is meghaladta a 8 kilométeres hosszúságot. Elképesztő hosszúság. Ez nyilván hatással van már ott az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Volt egy baleset az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, a 32-es kilométernél a belső sávot lezárták, 4 kilométeres már a torlódás. Az M7-esen Letenye felé munkavégzés zajlik Pákoznál, a külső sávot lezárva ott is egy ilyen nagyjából 3 kilométeres torlódásra bátran számíthatnak azok, akik jelenleg arra járnak. Tudjanak róla, hogy az M0-as autóút Szigethalom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütköztek, teljes az útzár, Halásztelek felé tudnak kerülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

a letölthető polifonikus csengő hangok, a VAP internet, a cserélhető előlapos mobilok hőskorszaka, az ATC Around the World, velük idéztük meg az ezredforduló környékét. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és közben ne felejtjék, hogy itt a koncertélmények nyara, elvisszük a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére. Mondom, kikre lehet jegyet nyerni: Pitbull, Moby, Sabron, Lenny Kravitz, Seal, és még sorolhatnám, rengeteg nagy sztár budapesti koncertjére van belépő a birtokunkban. Figyeljék, hogy ők mikor énekelnek a Sláger FM-en, és amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor viszont készüléket kell ragadni, hiszen a harmadik telefonálóval játszunk, és hogyha ő helyesen válaszol a kérdéseinkre, mehet is másodmagával koncertezni. Nálunk pedig addig is az éjjel soha nem érhet véget, a Soho Party dala a New Level Empire feldolgozásában.

Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Pihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek. LiveNation.hu. Ne hagyd ki.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.

0: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Vitézi Dávid felvetette az autó elkobzás lehetőségét a kirívó gyorshajtóknál. Szeptemberben indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, és ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított Flórián téri felüljáró is. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, közölte Vitézi Dávid, közlekedés és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a Kínában már alkalmazott, Európában azonban újnak számító vonat befolyásoló rendszer szoftverében hibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Ha a javítások és a biztonsági tesztek sikeresen lezárulnak, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár már szeptemberben elindulhat az utasforgalom. A miniszter hangsúlyozta, a biztonság fontosabb, mint az előre bejelentett határidők betartása. A 200 km per óránál nagyobb sebességgel közlekedő autósok, a súlyos ittas vezetők és a vasúti átjárók tilos jelzését szándékosan megszegők esetében is felmerülhet a jármű elkobzása, jelentette be Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A javaslat egy közlekedésbiztonsági társadalmi konzultáció része, amelyben a kormány a lakosság véleményét is kikéri. A kérdőív kitér többek között a visszaeső gyorshajtók szigorú büntetésére, az átlagsebességmérésre, a jövedelemarányos bírságokra, valamint az elektromos rollerek szabályozására is. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a halálos és súlyos balesetek számának csökkentése. A főváros turisztikai vonzerejét elsősorban a meglévő értékek összekapcsolásával lehetne növelni, egy városfejlesztési szakértő szerint. A javaslatok között szerepel az Andrássy út, a Nagykörút és a Rákóczi út átfogó megújítása, valamint egy egész évben használható gyalogos barát Pesti Dunapart kialakítása. Fejlesztenék a reptér és a pályaudvarok környezetét, befejeznék a Városliget megújítását, és kulturális kereskedelmi, valamint vendéglátó funkciókkal töltenék meg a budai várat. A cél egy összefüggőbb és élhetőbb városi élmény megteremtése a turisták és a budapestiek számára. Július végére meghaladhatja 90%-ot a Flórián téri északi felüljáró felújításának készültsége. A BKK tájékoztatása szerint elkészültek a legfontosabb szerkezeti munkák. Jelenleg az új burkolat és a vízelvezető rendszer kialakítása zajlik. Augusztus közepéig az új aszfalt rétegek is elkészülhetnek, a jelenlegi ütemezés alapján pedig ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított felüljáró. A kivitelezés idején továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért a BKK a közösségi közlekedés használatát javasolja. Átfogó piacfejlesztési koncepció készül Kecskeméten, amelyhez a város a lakosság és a piaci árusok véleményét is várja, írja a Ketchup. A kérdőívet augusztus 15-ig lehet kitölteni online, QR kód segítségével, vagy papír alapon a piaccsarnokban. A tervek célja, hogy a piacok még jobban támogassák a helyi termelőket, erősítsék a helyi gazdaságot, valamint közösségi és turisztikai szempontból is vonzóbbá váljanak. A koncepció a piacok infrastruktúrájának, működésének és szolgáltatásainak fejlesztésére is javaslatot tesz. Ragyogóan napos időre számíthatunk vételkörzetünk legtöbb településén, így többek között Budapesten, Esztergomban, Székesfehérváron, Veszprémben és Szolnokon is. Az utak mindenfelé szárazak maradnak, csapadék nem lesz, az UV-sugárzás már most is nagyon erős, és a vakító fény miatt vezetés közben érdemes napszemüveget viselni. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-28 fok körül alakul.
6: Csekkoljuk a közlekedési híreket is. Nyilván nem akkora a torlódás sokfelé, mint reggel, de azért lehet még fennakadásokra számítani. Például a Budaörsi úton, az Alkotás utcában, a Hegyalja úton, illetőleg a Rákóczi úton, az Üllői úton. Egyébként több autóssal futhatunk össze a Könyves Kálmán körúton is szakaszonként, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton és a Nagykörúton is egyes részeken. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópontjánál több jármű karambolozott. Megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás így is több kilométeres, így nyilván azért jelentős fennakadások vannak arra felé, ami hatással van már az M51-es és az M5-ös forgalmára is. Egy korábbi baleset miatt torlódik az M5-ös Budapest felé, megszűnt már a korlátozás a 32-es kilométernél, de még így is több kilométeres torlódással találkozhatnak. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán dolgoznak Pákoszt környékén, az 57-es kilométernél le van zárva a külső sáv, ez nagyjából 3 kilométeres hosszúságú torlódással jár. Illetve érdemes tudni róla, hogy egyirányúsították mától az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: A nyár minden érzése velünk a munkahelyen is. Hello, én Karakas Balázs vagyok, 11 óra után járunk, 100 ágra süt a nap, hozom a lendületes zenéket, amelyek ott tartják a jókedvet. Egy amerikai énekes a washingtoni Seattle-ből érkezik hozzánk, korábban gospel fórusokban is énekelt. Ray Dalton, You Know Love Running.

0: Hello, we're Coldplay.
1: Ez a Minden, amit szeretünk.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, itt a Sláger FM-en 4:12 is elmúlt már. Lelkünkben már az ebédszünet egyre közeledik, de természetesen ilyenkor még sokat kell dolgozni. Viszont van rengeteg jó hírem addig is, ugyanis megújulhat a budai hegyek ikonikus fejét vesztett kőoroszlánja. Zajlanak már az egyeztetések a dologról. Amíg a felújítás megkezdődik, addig is be lehet járni a környéket, hiszen a 384 méter magasan az erdő felé tornyosuló oroszlánsziklát a 12 állomásos vuktanösvény is érinti. Na meg a második kerületi Macis játszótérről induló séta a digitális vándor applikáció segítségével a bájos rókakölyök kalandjain keresztül bemutatja az erdő állat és növényvilágát, úgyhogy ez gyakorlatilag korosztálytól függetlenül tökéletes szórakozás lehet. Amihez kellemes időtöltést kívánok, na meg Howard Joneshoz is, a 80-as évek egyik ikonikus felvétele a What is Love következik most.

0: A munkahelyen is ilyen jó zenék szólnak. Shapeshifters, Lola's Damn, a 2000-es évek egyik örökzöldjén állunk a Sláger FM-en. Ha már odakint kellemesen süt a nap, Budapesten egészen jó az idő, akkor miért ne játszanánk olyan zenéket, amelyek megtartják a lendületünket. Egyébként ez a folytatásban is így lesz. Hatalmas durranás volt, amikor megtudtuk, hogy Jennifer Lopez egy különleges hangú énekesnő, sőt a popzene koronázatlan királynője, együtt dolgozott az EDM szcéna koronázatlan királyával, David Guettával. Persze már a dal, ahogy megjelent, rögtön hihetetlen mennyiségű streamelést generált, de nem véletlen, mert egyébként jól is sikerült. Jön a Save Me Tonight, előtte nézzük, milyen idő lesz. És megjött Ági, szia Ági, hogy érzed magad a hét első munkanapján?
1: Nézd, itt nagyon jó bent az idő a stúdióban, odakint pedig folyamatosan melegszik a levegő a zavartalan napsütésben. Ez nagyon jó hatással lesz a hangulatunkra, bár fronthatással nem kell számolni, olyan 27-28 fokban már bágyadtabbak lehetünk, igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
0: Ez így lesz, garantálhatom, 27-28 fok egyébként a csúcs, és éjszaka is olyan jól lehűlt a levegő, én jót aludtam.
1: Nálam is nyitva volt az ablak, hajrá, hajrá!
0: És persze nem megyünk el az utak hírei mellett sem. A nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok, mint ahogy a kiskörúton is sok az autós, több autóssal találkozhatnak még a Balcsi-Zsilinszky úton, de leterheltebb a Rákóczi út is, és a budai alsórakparton is azért helyenként meglassul a haladás, leginkább az Erzsébet híd és a Lánchíd közötti szakaszon lehet erre készülni. Legyenek türelmesek ezeken a részeken.

0: 3 kilométeres azon a szakaszon. Sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületi Szent Mihály úton a Gábor Áron utcánál, a Pöltenberg-Gernő utcánál, a Kisrákos utcánál, a Bánkút utcánál és a Nyírpalota útnál.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: is...
1: Hello, it's Suze Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah, yeah.

micsoda ismerős ritmusok. Junior Senior, Move Your Feet, ez a Sláger FM az ebédidőhöz egyre közelebb, hiszen már 3:42 is elmúlt. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, mert hogy egyébként a hallgatóink véleménye alapján formáljuk a zenei kínálatunkat. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, és ott ki tudják tölteni a zenei kvízünket. Nagyon jó, nagyon szórakoztató már maga a folyamat is, de az azért még szórakoztatóbb, hogy nyeremények vannak érte. Pihenés a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, és kikapcsolódás a Premium Hotel Panorámában Siófokon. De mindent elolvashatnak részletesen a Sláger FM weboldalán, és ha már ott járnak, töltsék ki a zenei kvízünket, és formálják rádiunk zenei kínálatát. Például ez jöhet? Szerintem nagyon jó. George Harrison, Got My Mind Set on You, itt a Slágeren.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusztk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusztkbe vásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jusztk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már. NASZ ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
1: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Haj, rózsa volt.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania az országgyűlésnek. Több mint 9,5 millió utast fogadott az első fél évben a budapesti repülőtér, és önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania az országgyűlésnek, miután a hatályba lépett az alaptörvény módosítása és megszűnt Súlyog Tamás államfői megbízatása. Az új köztársasági elnök megválasztásáig ideiglenesen Forsthofer Ágnes házelnök gyakorolja az államfői jogköröket. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, a választás pedig titkos szavazással zajlik. Az új államfő megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tarthat. Erős fél évet zárt a Budapest Airport, január és június között 9,5 millió utas fordult meg a repülőtéren, ami 5,4%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban több mint 1,9 millió utast regisztráltak, ez közel 13%-os emelkedés tavalyhoz képest. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London volt, Isztambul és Tel Aviv előtt. Idén 4 új interkontinentális járat is elindult Torontóba, Philadelphiába, Szöulba és Riádba. Július 22-jéig kell jelezniük a szülőknek az iskola felé, ha gyermekük sajátos nevelési igényű, különben az adat nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Erre azért van szükség, hogy a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI státuszt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A Magyar Államkincstár közvetlenül nem fogadja el a szülői bejelentést. Kizárólag az oktatási hivatal és a szakképzési nyilvántartás július 24-jéig átadott adatai alapján veszi figyelembe a jogosultságot. Társadalmi egyeztetést kezdeményeznek Karácsony Gergely a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről. A polgármester szerint a 12 éve felállított alkotás hamis történelmi képet közvetít, mert azt csugalja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt. A Budapest Galéria köztéri művészeti szakmai tanácsát kérte, hogy szervezzen társadalmi párbeszédet és alakítson ki szakmai álláspontot. A végső döntést a tervek szerint a főváros és a kormány közösen hozná meg. Önkéntesek jelentkezését várják a székesfehérvári királyi napok 10 napos programsorozatára. A segítők többek között tájékoztatást adhatnak a látogatóknak, székeket rendezhetnek, közreműködhetnek a programhelyszíneken, kísérhetik a királyi udvar szereplőit, vagy futárfeladatokat vállalhatnak. A felhívásra 15 éves kortól lehet jelentkezni egy online űrlap kitöltésével. A szervezők azt kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint több feladatot és időpontot is jelöljenek meg, hogy könnyebben elkészíthessék a beosztásokat. Elismerte a spanyol válogatott fölényét az argentinok szövetségi kapitánya a labdarúgó világbajnokság döntője után. Lionel Scaloni azt mondta, csapata emelt fővel viseli az 1-0-ás hosszabbításban elszenvedett vereséget, és büszke arra, hogy ismét világbajnoki döntőig jutottak. A szakvezető kiemelte, az ezüstérem mögött rengeteg munka áll, ezért azt is nagy eredménynek tartja. A spanyol válogatott története során másodszor hódította el a világbajnoki címet, míg Argentina 7. döntőjében 4-szer maradt alul. A meleg bágyadtságot, tomposságot okozhat és csökkenhet a reflex időnk a volán mögött, úgyhogy vezessenek óvatosan, ma 27-28 fok lesz a maximum, és a ragyogó napsütést ígértek a meteorológusok az egész vételkörzetben. Az északi szél viszont kifejezetten élénk lesz, ami sok helyen hűtheti a levegőt.
10: Vigyázzunk egymásra, útközben dél is elmúlt már. Baleset nehezíti sajnos a közlekedést az Üllői úton kifelé a Pöttyös utca közelében. Mindkét irányban sávlezárásra számíthatnak, a kifelé vezető oldalon lelassult a haladás. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópontjánál korábban több jármű karambolozott. Megszűnt a korlátozás, de még mindig torlódás van. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Pákoszt környékén, az 57-es kilométernél le van zárva a külső sáv, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől, úgyhogy erre készüljenek az arra közlekedők. Az ebédidő forgalma is jelentősebb Budapesten, a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon többen vannak, szakaszonként az Alkotás utcában is meglassul a haladás, egyes részeken a Kiskörúton és a Nagykörúton is, valamint a Rákóczi úton is több autóssal találkozhatnak jelenleg. Ne feledjék, hogy lezárják ma napközben az Andrássy út szervízútját, kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Jövéthez jó zene szól a slágeren. Halloween, Karakas Balázs vagyok. Sergio Mendez érkezik. 1966-ban jelent meg ennek a dalnak az eredeti verziója, 2006-ban viszont Sergio Mendez ismét felvette a The Black Eyed Peas-szel is. Generációkon átívelt. Itt a máskara.

Az ebédidőben a norvég banda az AH hozott egy kis hűsítő szellőt a messzi éjszakról. A Take On Me a 80-as évek egyik nagy kedvence volt. Ez a Sláger FM, ahol mindjárt két belevaló srác érkezik. Mindeközben, hogyha mondjuk éppen Szabin vannak és szeretnék hasznosan, kellemesen kikapcsolódva eltölteni az időt, akkor remek lehetőségek vannak például arra, hogy Pest megyében strandoljunk, szabad strandoljunk, és nem csak Budapestre, hanem Szentendrére is bátran lehet gondolni, hiszen a Dunakanyar egyik rejtett ékszerdobozaként is szokták emlegetni a szentendrei postás strandot. Hogyha valaki szeretne egy hangulatos városnézést és összekötni egy frissítő dunai csobbanást, akkor erre itt tökéletes a lehetőség. A Macskaköves utcáktól és a Nyüzsgő belvárostól csak néhány percnyi sétára van az ingyenesen látogatható strand, ráadásul homokos parttal, úgyhogy ott csak leterítjük a törölközőnket és élvezzük a mediterrán életérzést. A csobbanáshoz, vagy éppen az ebédidőhöz, amit a munkahelyen a kollégákkal töltünk és hozom a lendületes dalokat, két belevaló macsósrác, ők már a Valmar, jön tőlük a Színvak. Csak

0: például Mexikóban élvezi a nyarat. Így kell ezt csinálni. Jön tőle a Don't Go-ját azonnal, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Itt vagyunk a nyár közepén, hát gyakorlatilag már amúgy naptárilag, ha nézzük a második felén. Milyen idő lesz? Szia, Ági!
1: Szia! 27-28 fokot mondanak a vételkörzetünk legtöbb településére a meteorológusok, csapadék és front. Nem lesz, de nagyon magas már most az UV-sugárzás, és hát úgy tűnik, hogy a légmozgás egy picit erősebb, a megszokottnál élénk az északnyugati szélhez, szerintem hűtheti egy kicsit a levegőt.
0: Hát figyelj, ez simán benne van a pakliban, aminek én nagyon örülök, hogy éjszakára azért Budapesten most a következő pár napban mindig le fog hűlni a levegő, úgyhogy jobbakat lehet majd aludni. Ági, köszi! Az ebédidei közlekedési hírek sem maradnak el, baleset nehezíti az autózást az Üllői úton, kifelé a Pöttyös utca közelében, mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon az M51-es autó csomópontjánál több jármű karambolozott még korábban. Nincs korlátozás, de még mindig van torlódás. Baleset történt az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalán, 60 közelében, ott a külső sávot lezárták. Budapesten telítette forgalmi sávokra készülhetnek a Hegyalja úton, szakaszonként a Rákóczi úton, a Kiskörúton, a Nagykörúton, illetve a Pesti és a Budai alsórakparton is szakaszonként nehezebb lehet az átkelés. Mától egyirányúsították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületi Szent Mihály úton, a Gábor Áron utcánál, a Pöltenberg utcánál, a Kisrákos utcánál, a Bánkút utcánál és a Nyírpalota útnál, valamint a Nyírpalota úton a Páskomléget utcánál áramszünet miatt ma délután 3-ig. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervíz útját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A 90-es évek szerintem méltán népszerű férfi hangja. Ő volt Ronan Keating, Life is a Roller Coaster itt a Sláger FM-en. Hát néha azért a munkahelyen is, pláne a hét első munkanapján érezhetjük azt, hogy az élet valójában egy hullámvasút, mert én azt figyeltem meg, hogy egyébként mindig a hétfő az olyan nap, amikor úgy mindenki világot akar megváltani, és nem egyszerű a helyzet. De pont ezért is kacsingathatunk ki egy picit a koncertek irányába. Ha hallják énekelni Pitbullt, Mobét, Sunbird, Luis Capaldit, Lenny Kravitzet, Sealed, és szólunk előtte, akkor mindenképpen telefonálni kell harmadikként 0630303095-8-as a számunk, hiszen a harmadik telefonáló játszhat páros belépőért valamelyik világsztár budapesti koncertjére. Pitbull, Moby, Lenny Kravitz, Sunbird, Seal, és még sorolhatnám, hogy hány nagy világsztár budapesti koncertjére van páros belépünk, akkor kell hívni, amikor szólunk. Addig pedig Réma és Selena Gomez segít egy picit kikapcsolni a mindennapok zűrzavarában. Jön a Calm Down! Baby,

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
0: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
9: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
10: 188.
9: Hogy micsoda?
10: 188.
9: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
10: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
9: Kik ők?
10: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
9: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
11: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Rosszul lét miatt Budapesten szállt le egy Qatar Airways járat. A magán és alternatív iskolák tapasztalataira is építenének az oktatás megújításakor. És második Budapest Park koncertet hirdetett Azaria. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kényszerleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren. A Qatar Airways Doha és Frankfurt között közlekedő járata. A Boeing Dreamliner fedélzetén az egyik utasa rosszul lett, amikor a repülőgép a Velencei tó térségében járt. ezért a személyzet Budapest felé fordult. A gép biztonságosan leszállt, a reptér sürgősségi szolgálata azonnal ellátta az utast. A rosszulét okáról és az érintett állapotáról egyelőre nem közöltek további információt, közölte az airportal.hu. Az oktatási rendszer fejlesztéséről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Alapítvány és Magániskolák Egyesületének, valamint a Magyar Waldorf Szövetségnek a képviselőivel. A tárcavezető szerint az alternatív intézményekben felhalmozott szakmai tudást az állami óvodákban és iskolákban is érdemes hasznosítani. Kiemelte a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó oktatásában, a művészeti módszerek alkalmazásában és a minőségfejlesztésben szerzett tapasztalatokat. A felek rendszeres mai párbeszédet és további egyeztetéseket terveznek. Augusztus 27-e és 29-e között új néven is megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönségtalálkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztal beszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy ismét a magyar film egyik meghatározó ünnepe legyen, amely szorosan kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió kulturális életéhez. Ezúttal a korábbi Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadói már nem lesznek a program részei. Egy nemzetközi filmsorozat forgatása miatt július 24-ig több helyen forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában, írta a székesfehérvár.hu. A lezárások egyebek mellett a Malom utcát, az Irányi Dániel utcát, az Itt Csillégetet, a Mátyás Király körutat, a Fő utcát és a Marosi Arnold utcát érintik. A pontos korlátozások naponta változnak, több útszakaszra csak az ott lakók és a dolgozók hajthatnak be. A lakóingatlanok megközelítését és az üzletek áruszállítását továbbra is biztosítják. Második Budapest Park koncertet jelentett be Azaria, miután a szeptember 18-ai fellépésre egyetlen nap alatt elfogytak a jegyek. Az előadó így szeptemberben másodjára is színpadra áll, és mindkét estén teljes egészében előadja a Dessel közös 2022-ben megjelent a Ló túloldalán című albumot. A koncerten természetesen Azaria legismertebb slágerei és újabb dalai is elhangoznak majd. A közös lemez több mint 172 millió Spotify lejátszást ért el, dalait pedig összesen több mint 168 millió alkalommal nézték meg a YouTube-on. Kitört a napsütéses idővétel körzetünk legtöbb településén, csapadékot nem ígértek a meteorológusok, így szárazak maradnak a burkolatok. A napsütés mellett megélénkül az északi északnyugati szél, ami sok helyen hűt a levegőn, így nem érezzük majd annyira durvának a kánikulát. Egyébként továbbra is magas az UV-sugárzás, érdemes odafigyelni bőrünk egészségére. Frontmentes időt is ígértek a meteorológusok, csak a meleg miatt érezhetünk némi bágyadságot.
13: És most is jönnek a közlekedési hírek. Balesetmentes autózást kívánok, tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői úton kifelé a Pöttyös utca után, ott arra készüljenek, hogy sávlezárás van érvényben. Érdemes az autópályáinkon is nyitott szemmel közlekedni. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon az M51-es autóút csomópontjánál korábban több jármű karambolozott. Nincs már korlátozás, de torlódás az bizony még mindig van. Árokba ment egy személyautó az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon 60 közelében, ennek okán ott a külső sávot lezárták. Egy baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt, a 23-as kilométernél le van zárva a külső sáv, erre mindenképpen számoljanak. Mint ahogy arra is, hogy lezárják ma napközben az Andrássy út szervíz útját, kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. Mától egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá lezárták a Kálvária téren a külső sávot a Diószegi Sámuel utcánál.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Egy óra elmúlt, Heroin Karakas Balázs vagyok. A kiadója Mikának azt javasolta, hogy változzon meg, legyen olyan, mint Craig David. Ő ezt elutasította, és azt mondta, hogy nem kell megpróbálni mindenkinek a kedvére tenni, dühében pedig megírta ezt a dalt. Nem semmi egy figura, Mika és a Grace Kelly.

Lolo Yang és egy belevalódol a Messi. Elmondása szerint részben ezt a dalt a családi kapcsolatok ihlették, részben saját magáról szól, és arról, hogy ő hogy éli meg az ADHD-ját és a belső káoszt. Megvolt a maga mondani valója. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik a délutánt. Remélem, hogy így az ebédszünet után van azért egy kis idő lazítani, vagy picikét legalábbis, hogy lassítani, akár a munkahelyen is, hiszen a kajakómában ez jól esik. Lassítani pedig lehet majd július 25-én szombaton is. A legkisebbeket és a szüleiket várja családi programjára a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje. A 4 éves kor alatti gyerekeknek és a családoknak szóló délelőtt középpontjában a slow living, azaz a tudatos lassítás áll. Könyvsarok, rövid előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakértői beszélgetések, játéksziget és mesekönyvbörze is várja a kilátogatókat. Mindez ráadásul ingyenesen, bár ugye ahhoz, hogy a szervezők is tudjanak tervezni, regisztrációhoz kötötté tették a rendezvényt, úgyhogy ha szeretnének elmenni, akkor regisztráljanak előre. Mi pedig addig is hozzuk a legjobb dalokat. Hamarosan egy hazai tehetség Orbán Rudi is énekelni fog. Előtte viszont egy zenész házas pár a 80-as évek legvégéről. Sosem jelentették be azt, hogy befejezték a zenélést, de egy jó ideje már nem hallottuk róluk. Womack and Womack, itt a Teardrops a Sláger

0: A hölgy, akinek titkon továbbra is hódolója vagyok. Taylor Swift, The Fate of Ophelia itt a Sláger FM-en. A hét legelső munkanapján azért el lehet pörgetni itt a délutáni időszakot. Egy olyan énekesnő érkezik, aki 20 éve még ott állt a színpadon, nem is tudom milyen éning színűre festett hajjal, éneket, borzolta a kedélyeket. Mára pedig már büszke édesanyja, fogja a gyermekei kezét, sőt, volt olyan is, hogy velük is énekelt. Pinktől most a Trustfall-t hallgatjuk, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz. Kellemes, mérsékelten meleg nyárias idő, szinte simogatja a lelkünket mindez Budapesten. Megjött Zsupos Ági. Ági, a folytatásban mire számíthatunk?
1: Hát simogatja a lelkünket, a szél meg simogatja a bőrünket odakint. Az előbb voltunk lent egy pár percre sétálni egy kicsit, és képzeld, mit tapasztaltam, hogy egészen hűvös ez az erős északi-északnyugati szél, amit mára ígértek. Ez természetesen hűthet valamennyit a levegőn, de amúgy olyan 27-28 fokos.

0: kell lenni. Az M1-esen baleset történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya közelében két személyautó ütközött össze. Az 56-os kilométernél lezárták már a belső sávot, a torlódás közel 2 kilométeres. Volt baleset az M3-ason is a Vásárosnamény felé vezető oldalon, 60 közelében, ott árokba hajtott egy személyautó. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett halad jelenleg a forgalom. Baleset történt az M5-ösön is a Budapest felé vezető oldalon, az M0-as autóút csomópontja előtt. Megszűnt a korlátozás, de még így is több kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon Szeged felé Ócsa közelében munkavégzés miatt lezárták a belső sávot, így mindkét oldalon lassul a forgalom jelenleg. Tudjanak róla, hogy csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra, sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: A Kylie és a Spinning Around egy felejthetetlen emlék a 2000-es évek legelejéről. Itt a Sláger FM nem hagyjuk egyedül akkor sem, hogyha kőkeményen dolgozni kell a hét első munkanapján. Valaki viszont itt várakozik már a vonalban, ha minden igaz, Anett, miben segíthetek?
1: Nem tudom, hogy jó-e, hogy telefonáltam, de hogy itt én játékszagot érzek.
0: Szia, nagyon-nagyon jók a megérzéseid, és örülök, hogy telefonáltál. Ennek ellenére viszont nem jókor. Akkor kell telefonálni, amikor a nagyvilágsztárok, akiket soroltunk, tudod, Moby, Seal, Lenny Kravitz, Somber, Pitbull, ha ők énekelnek, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, na akkor kell minket harmadikként hívni a 0630303958-as számunkon, a harmadik telefonálóval játszunk, neki lesz kettő kérdése, és hogyha helyesen válaszol rájuk, akkor meg is lesz a páros belépő.
1: Jó, oké. Tehát most akkor lukra futottam.
0: Én csak annyit mondok, hogy figyelj, mert nem tudhatod, hogy mikor fogunk szólni, úgyhogy egész nap érdemes a Sláger FM-et hallgatni, de köszönöm szépen, hogy hívtál, legyen szép a napod, és küldök is neked egy jó dalt a folytatásban. A Follow the Flow és a Maradok távol már a tiéd.
1: Jó, köszönöm szépen, köszi.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, Szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margit szigeti színház.hu.

0: egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 2000 forintos kompenzációt fizet a Temo az érintett magyar vásárlóknak. Lakossági fórumot tartanak a Rómer Flóris utcai társasház beruházásról, és csőtörés miatt korlátozzák a forgalmat Kecskemét egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Már is mondom hol. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A rendkívüli parlamenti ülésen napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter ma a nemzeti egység, a jogállamiság és az átlátható állami működés fontosságát emelte ki, írta az Infostart. A miniszterelnök azt mondta, a kormány célja egy tisztességesen működő állam felépítése, amely védi a közvagyont és biztosítja az elszámoltathatóságot. Beszélt a kis- és középvállalkozások támogatásáról, az egységes beruházási szabályokról, valamint arról is, hogy a jövőben minden nagy beruházás adatai nyilvánosak lesznek. Megkezdte a magyar fogyasztók kompenzálását a Temu, közölte a gazdasági versenyhivatal. 2000 forintot kap mindenki, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a weboldalon vagy az alkalmazásban. Az érintettek e-mailben kapnak egy aktiváló linket, amelyen megadhatják a kifizetéshez szükséges adatokat. A GVH korábban valótlan kedvezményeket és sürgető tájékoztatásokat tárt fel a platformnál. Ha a kifizetések összege nem éri el a 882 millió forintot, a különbözetet a cégnek bírságként kell befizetnie. Lakossági fórumot tartanak július 29-én a második kerületi polgármesteri hivatalban a Rómer Flóris utca 8 szám alá tervezett társasház ügyében. A tervek szerint a jelenlegi autóklub helyén legfeljebb 95 lakásos, 16 méter magas épület együttes épülhetne. A beruházó ezért cserébe 740 millió forint értékű környékbéli fejlesztést vállalna, köztük egy új park kialakítását. A lakók augusztus 6-áig írásban is véleményezhetik a tervet, amelynek kapcsán többen a várható forgalom növekedés miatt fogalmaztak meg aggályokat. Csőtörés miatt hibaelhárítási munkálatok kezdődtek a Kecskeméti Halasi út és a Szent László körút kereszteződésében, írta a Baon. A Bácsvíz szakemberei a Halasi úton található iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávját bontják el, ezért lezárásra és terelésre kell számítani. A helyreállítást várhatóan július 23-áig fejezik be. A szolgáltató azt kéri az autósoktól, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat. A légi közlekedés környezeti és egészségi következményeit bemutató fotópályázatot hirdetett a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A szervezők amatőr és profi fotósok jelentkezését is várják olyan Magyarországon készült képekkel, amelyek például a zajterhelést, a kerozinfüstöt vagy a hőszennyezést mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 saját fotót küldhet be szeptember 6-áig. Mesterséges intelligenciával készített vagy módosított kép nem nevezhető. A három kategória győztesei fejenként 50 ezer forintos utalványt kapnak, írták közleményükben. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre és tökéletesen száraz utakra számíthatnak a közlekedők Budapesten és a környező megyékben is. Mivel a szél miatt csökkenhet a járművek menet stabilitása, az utakon érdemes megtartani a megfelelő követési távolságot és napszemüveget vinni magunkkal. Tehát csapadékra nem kell számítani, illetve front sem lesz a térségünkben. 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet, ami miatt vágyottságot tapasztalhatunk, illetve az arra érzékenyeknél akár fejfájás is jelentkezhet. Nagyon magas az UV-sugárzás, vigyázzanak bőrük egészségére, így lesz az egészen délután 4-ig.
4: Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői úton kifelé a Pöttyös utca után, ott sávlezárásra számíthatnak. Korábban adtunk arról hírt, hogy a Nyugati téren nem működtek a jelzőlámpák, most már lekopogom, működnek a jelzőlámpák, ezek a legutóbb hozzánk befutott információk. Az M1-esen Hegyeshalom felé két személyi autó ütközött össze Tatabánya közelében, nincs akadály, azonban a torlódás közel 4 kilométeres. Egy személyautó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé 60 közelében, ott útszűkület mellett haladhat jelen pillanatban a forgalom. Budapesten tudni kell róla, hogy egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávon lehet tovább haladni. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkületen kell áthajtani. Lezárják manapközben az Andrássy út szervíz útját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: 2:00 a munkaidő vége egyre közelebb, de legalább jó hangulatban, csodaszép napsütötte időben telhet el a mai délután is. Hello, Karakas Balázs vagyok, a folytatásban pedig itt vannak a legnagyobbak. Sambor, Andrász, előtte viszont a német énekes Tim Kamradin, itt a Be Mine.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ez a Sláger FM, örülök, hogy együtt töltjük a hét első munkanapjának délutánját is. Dolgozunk, közben pedig gondolkozhatunk azon, hogy él folyamatosan a város, ezért változik. Lakossági fórumot tartanak majd július 29-én délután 5 órától a második kerületi polgármesteri hivatal házasságkötő termében. A Rómer Flóris utca 8-as szám alá tervezett társasház és az annak megvalósításához szükséges kerületi építési szabályzat módosítása kapcsán. Képzeljék el, a tervek szerint mindegy 95 lakásos épületegyüttes épülhetne a telken, a magánberuházó pedig a környékbéli fejlesztéseket is finanszírozná, köztük például egy önkormányzati parkolóhelyén kialakítandó parkot és a Feketesas utca környezetének megújítását. Ha szeretnének menni, akkor jelezni kell a részvételi szándékot, és érdemes persze felírni a naptárba, július 29-én délután 5 órától lesz majd ez, ahol önök is elmondhatják a véleményüket. Mi pedig hallgathatjuk addig is a legjobb dalokat, most a Talk Talk formáció a 80-as évek közepéről. It's my life.

ez a lány egy időben mindig arról volt híres, hogy éppen milyen botrányba keveredett. Miley és a Midnight Sky itt a Sláger FM-en. Tudják, nagy világsztárok koncertjeire viheti el önöket a Sláger FM, köztük például a Mobijéra is. Ígértem, hogy szólok, mikor kell telefonálni. Na most van az a pillanat, 06303030958-as a számunk, csörögjenek harmadikként a 06303030958-ra, hiszen a harmadik telefonálóval játszunk a páros belépőért egy budapesti koncertre. Mobi énekel most a folytatásban. Itt egy örökzöld a Lift Me Up.

0: Odrik hallottam egy jó mobidal a Lift Me Up itt a Sláger FM-en. Valaki élőben is fogja ezt majd hallani Budapesten. Megvan a harmadik telefonálunk, ugye, akinek az volt a feladata egyelőre csak, hogy harmadikként telefonáljon, amint megszólal a mobidal. Hamarosan játszunk vele, és kiderül, hogy lesz-e elég tudása ahhoz, hogy megkaparintsa a páros belépőt Mobi budapesti koncertjére. Mi pedig hamarosan pörgünk tovább Madison Beer vadonatúj zenéjével, a Bittersweet-tel, előtte pedig jövünk Ágival, és megnézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Túlnyomóan napos, száraz időben telik egyelőre a délután, na de a folytatásban mi lesz? A meteorológia mindentudója Zsupos Ági itt a folytatásban. Szia!
1: Jó, ne ígérj el olyat, amit nem tudok betartani. Nem lesz olyan nagy változás, 27-28 fokot ígértek az időjósok, és azt mondják, hogy csapadék nem lesz, marad ez az erős, élénk, észak-észak-nyugati szél, ami egy picit hűthet a levegőn, illetve fronthatást sem ígértek, a szél miatt lehetünk egy picit ingerlékenyebbek, legyenek türelmesek magukkal.
0: Az utak szárazok maradnak, na de nézzük, mi újság a közlekedésben. Nézzük az utak híreit is. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban két személyautó ütközött össze Tatabánya közelében. Nincs már akadály, azonban a torlódás még így is több kilométeres hosszúságú. Erős a forgalom az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon, az M0-ástól Martonvásárig, tehát nagyjából a 30-as kilométerig szakaszos torlódások alakultak ki. Erre mindenképpen számítson az, akinek arra felé lenne ügyes bajos dolga. Fontos tudni, hogy mától egyirányúsították az első kerületben az Attila utcát a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A 7. kerületi Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak, jelenleg jelzőrök irányítják a forgalmat arra felé. A 12. kerületi Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható a gázvezeték javítása miatt. A 11. kerületi Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. Lezárták a 6. kerületi Bajza utcát az Andrássy út és a Délibáb utca között a burkolat javítása miatt.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Az Elvis feldolgozása Junkie XL-lel, ez volt a Littlest Conversation, itt a Sláger FM 3-4-3 is elmúlt már, és mondtam, hogy megvan a harmadik telefonálunk, aki időben hívott, amikor hallotta a mobidalt, így bekerül a játékba. Velem a vonal túlvégén Anett. Anett, te voltál a harmadik?
1: Ne.
0: De.
1: Nem mondod komolyan.
0: Hát olyan komoly vagyok, mint egy megfázás. Sőt, még annál is komolyan.
1: Úristen. Na, én most akkor levert a víz.
0: Honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Budapest, Csepel. Uh-huh. Itt ülök a papírgyárba. Dolgozom sajnos.
0: Ó, hányan vagytok egy helyen? Hányan dolgoztok?
1: Hát amúgy ketten lennénk, de a kolléganőm Szabin van, úgyhogy most nincs, aki visítozzon velem, de különben már itt ugrálna.
0: De ilyenkor neked kell vinni az ő terheit is, vagy ilyenkor egy picit azért lazabb?
1: Hát rám hátékázódik egy csomó dolog, de nem tudjuk helyettesíteni egymást, mert mind a ketten olyan munkakörbe vagyunk, hogy igazából ő a felettesem, és neki más dolga van, meg nekem más dolgom van, tehát hogy én könyvelek, de senki nem könyvel helyettem, amikor nem vagyok, ő csinálja a riportokat, a bevallásokat, de nagyjából senki nem tudja csinálni, amit ő csinál, úgyhogy elég nagy szívás nálunk ez a Szabi.
0: Na figyelj, mit szólsz, hogyha azt mondom, hogy megdoblak egy páros belépővel Mobi budapesti koncertjére? Örülnél
1: hát
0: neki?
1: Nagyon örülnék. Uh-huh. Igen.
0: Akkor mondd el nekem, hogy szerinted milyen étrendet követ Mobi? Az A válasz szerint vegán, a B szerint gluténmentes étrendet.
1: Hát én szerintem az A válasz lesz.
0: Bizony, az A válasz, úgyhogy az első kérdés már helyes, készülj a másodikra, ami egy Sláger FM-mel kapcsolatos kérdés lesz. Mennyire vagy nagy rajongónk?
1: Nagyon,
0: Teljesen. Oké, nagyon szurkolok, figyelj. Mi a Sláger FM szlogenje?
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Azám! Úgy, gratulálok!
1: Teljesen.
0: Gratulálok! Igen. Megvan a páros belépő Mobi budapesti koncertjére!
1: Köszönöm!
0: Gratulálok, mehetsz másod magaddal majd Mobi előadására.
1: Köszönöm, mindent köszönök, tényleg.
0: Én pedig azt köszönöm, hogy itt voltál, hiszen nem csak kapni öröm, hanem adni is. Dobom a Pointer Sisters zenét, itt az I'm So Excited, ezzel kívánok csodaszép hétfő délután, és hát persze jó munkát így a hét első munkanapjára.
1: Köszönöm, szia!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük!
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint. A dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
6: Tervezek.
5: De mit?
6: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
5: És hol szerezzük be a dolgokat?
6: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
5: Már megint, Anna?
6: Laci, az élet változásokkal teli.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: LED jobb, tudod mi a LED jobb? A LED-es szóli az a LED jobb. Incsünk pápát a cövesznek. LED szóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszoli.hu.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A BYD beruházással kapcsolatos korábbi döntéseket is vizsgálja a kormány. Holnap szavazhat a parlament az új közmédiatestület alapító okiratáról, és augusztus végén tér vissza a Veszprém Balaton filmpiknik. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A kormány megvizsgálja a BYD magyarországi beruházásával összefüggő korábbi állami döntéseket, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Elmondta, áttekintik a beruházáshoz kapcsolódó támogatásokat, adókedvezményeket, gyorsított engedélyezési eljárásokat és közpénzből finanszírozott fejlesztéseket, valamint azt is, kik készítették elő és hozták meg ezeket a döntéseket. A miniszterelnök szerint Szijjártó Péter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntését is kivizsgálják. Már holnap elfogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát, miután az erről szóló határozati javaslatot kivételes eljárásban nyújtották be. A tervezet szerint az új testület biztosítja majd a közszolgálati média működését és függetlenségének védelmét. Emellett tulajdonosi jogokat gyakorol a Magyar Rádió és a Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A javaslat július 26-án léphet hatályba, ha a parlament elfogadja. Július végére meghaladhatja a 90%-ot a Flórián téri északi felüljáró felújításának készültsége. A BKK tájékoztatása szerint elkészültek a legfontosabb szerkezeti munkák. Jelenleg az új burkolat és a vízelvezető rendszer kialakítása zajlik. Augusztus közepén az új aszfalt rétegek is elkészülhetnek, a jelenlegi ütemezés alapján pedig ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított felüljáró. A kivitelezés idején továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, ezért a BKK közösségi közlekedés használatát javasolja. Egy nemzetközi filmsorozat forgatása miatt július 24-éig ezen a héten több helyen forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában, írta a székesfehérvár.hu. A lezárások egyebek mellett a Malom utcát, az Irányi Dániel utcát, az Icsi ligetet, a Mátyás király körutat, a Fő utcát és a Marosi Arnold utcát érintik. A pontos korlátozások naponta változnak, több útszakaszra csak az ott lakók és a dolgozók hajthatnak be. A lapú ingatlanok megközelítését és az üzletek áruszállítását továbbra is biztosítják. Átfogó piacfejlesztési koncepció készül Kecskeméten, amelyhez a város, a lakosság és a piaci árusok véleményét is várja, írja a Ketchup. A kérdőívet augusztus 15-ig lehet kitölteni online QR kód segítségével vagy papíralapon a piaccsarnokban. A tervek célja, hogy a piacok még jobban támogassák a helyi termelőket, erősítsék a helyi gazdaságot, valamint közösségi és turisztikai szempontból is vonzóbbá váljanak. A koncepció a piacok infrastruktúrájának, működésének és szolgáltatásainak fejlesztésére is javaslatot tesz. Augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden rendezik meg a megújult Veszprém-Balaton filmpikniket, írta a Médiabirodalom. A fesztivál mintegy 60 magyar játék- és dokumentumfilmmel, valamint rövidfilmes és animációs válogatással várja a közönséget. A vetítések mellett közönségtalálkozókat, koncerteket, gyermekprogramokat és kerekasztal beszélgetéseket is tartanak. Az eseményen Latinovics Zoltánról, Tar Béláról és Hersku Jánosról is megemlékeznek. A fesztivál új művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró. Továbbra is frontmentes az idő, enyhén felhős, de a legtöbb helyen inkább napsütéses, 26-27 fok lesz már csak a maximum, majd este lassan hűlni fog a levegő, de csak 20-21 fokig. A főváros környékén leginkább az erős északnyugati szél okozhat kellemetlenséget.
1: És most jönnek a közlekedési információk. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban Tatabánya közelében két személy autó ütközött össze. Megszűnt az útakadály, de az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 20-as és a 40-es kilométerek között. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, az M0-ástól Martonvásárig nagyjából a 30-as kilométerig szakaszos torlódásokkal találkozhat az, aki útnak indulna. Mindezek mellett a budapesti utak forgalma is bizonyos pontokon jelentősebb képet mutat, például a Nagykörúton többen autóznak, az Üllői úton és a Rákóczi úton, főképp a Nagykörúthoz közelebbi csomópontokon lehet még egy-egy kis meglassulás, de a délutáni csúcsa, hogy elnézem az információkat, még azért várat magára egy picikét. Arra érdemes még készülni, hogy csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárás, sávelhúzás van, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. A 7. kerületi Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárás van kertészeti munkálatok miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sokat munkaidejének utolsó órájába vágunk bele. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy olyan tajjön, aminek hallatán csak beülnék az autóba, lehúznám az ablakot, nekiindulnék a Balaton irányának, és élvezném, hogy itt vagyunk a nyár közepén. Egy amerikai énekes, Nicky Orr indít, a Dezivel közös Sunroof jön.

A dal, amitől Michael Knight újra megfiatalodott, és még Kitnek a molekuláris páncélzata is sértetlen. Laura Branigan és a Self Control. Ez repített vissza minket a 80-as évek üde színfoltjai közé. Köszönöm, hogy a Sláger FM-mel töltik a hét első munkanapjának délutánját. Hazi Earl pedig mindjárt felrakja az íre a pontot, tőle a Too Sweet-et fogjuk meghallgatni. Mindeközben jó hírem van azoknak, akik szerelmesek a japán kultúrába. Július utolsó hetén ugyanis a japán filmeké a főszerep a Toldi moziban, ahol a közelmúlt kiemelkedő díjnyertes alkotásainak válogatását vetítik a japán filmhét keretében. A kínálat ezúttal is színes. Üdítő vígjátékok, könyvfakasztó drámák, lebilincselő skifik is szerepelnek a műsoron. A fesztivál a Napnyugta naplementével indul és a Valódi éneddel zárul, de látható lesz a Komáda a legendás viszki nyomában, az ő tanította váratlan örömére, illetve a Kanasando is. Jó szórakozást kívánok hozzá mindez a jövő héten. Nálunk pedig a folytatásban itt vannak azok a dalok, amiket dudorunk már jó régóta. Geszti, mindenki legyen rohadt gazdag előtt, még hazéri a terep. Too Sweet!

0: FM.
1: Hi everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
0: sorry. Oh, Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. I've

0: Dal egy időben volt menő a fiúk tüsis melírozott hajával. Five Keep on Moving a 90-es 2000-es évek fordulójának egyik nagyszerű üteme. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és hogy mit gondolnak a zenéinkről, önök is elmondhatják. A slagerfm.hu vagy a Sláger FM mobil applikációjában ugyanis önök is kitölthetik a zenei kvízünket, ezáltal hozzájárulhatnak a Sláger FM zenei kínálatának alakulásához, meg egy csomó mindent nyerhetnek még. Csekkolják a weboldalunkon. Mindezek mellett jönnek az új zenék is, amelyeknek még itt a lehetőségük nagyot bizonyítani. Mark and Bordala is fülbe mászó, a Closer to Meet játsszuk, előtte viszont jövünk Ágival, megnézzük, milyen lesz az idő Budapesten. A délután második felében is folytatódik a kellemes, zavartalanul napos idő, legalábbis egyelőre én így érzékelem minden a Márvány utcából. Megjött Csuposági, szia Ági, te mit tapasztalsz, vagy Ciao. Mit mondanak a nálam okosabbak?
1: Csapadék sem lesz, ezeket mondják, amit te is mondasz, és marad ez a 27-28 fokos maximum, sok-sok napsütése, kevés felhővel, és az északnyugati szél fokozatosan késő estig picit majd veszít az erejéből. Azt érezhetjük itt napközben, hogy erős a széljárás. Amúgy tiszta időnk lesz, én ezek kiegyezek.
0: Nem hiszed el, de szóra pont ezt akartam elmondani. Ági, köszönöm szépen! Kezdenek telítődni a forgalmi sávok egyes szakaszokon, a Nagykörúton és a Kiskörúton, ott készüljenek arra, hogy szép lassan, azért lassabb lesz a haladás. A nagyobb csomópontok közelében előfordulhat, hogy az Üllői úton és a Rákóczi úton is több lesz az autós, úgyhogy ott is számoljanak arra, hogy hát legfőképpen például a Nagykörúti csomópontnál nehézkesebb lesz az áthaladás. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban két személy autó találkozott össze Tatabánya közelében. Nincs már útakadály, de azért torlódás még előfordulhat. Erős forgalommal találkozhatnak az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. Az M0-ástól Martonvásárig szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy ezen a részen számoljanak arra, hogy szintén plusz menetidővel kell készülni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot a burkolat javítása miatt. A második kerületben a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket épít.

0: Alone, Sorry I'm Here for Someone Else, itt a Sláger FM, 3:44 is elmúlt már, zakatolunk a hétfő délutánba, egyre többen csekkolhatnak ki a munkahelyről, egyre többen lesznek ott az utakon, de Kiskata már tuti nem, mert ő megérkezett, szia!
1: Így van, szia, üdvözlet mindenkinek, mindenki, amikor kicsekkol, én akkor csekkolok be. Hello!
0: Hát van ilyen jó szokásod?
1: Van, de ezt meg is tartom, remélem.
0: Hogy telt a napod eddig?
1: Nagyon jó volt, elmentem a körmesemhöz.
0: Ó!
1: Hát, mindegyik más színű, annyira vicces.
0: Nekem a körmösről mindig gyerekkorom rémmeséi jutottak eszembe. Amikor tudod mesélték, hogy amikor én jártam iskolába, még körmös kaptam a vonalzóval.
1: Jó, akkor mondom, hogy elmentem a pedikűrösöm, manikűrösömhöz, és ilyen nagyon gyönyörűen megcsináltak körömet. Imádom a csajszit, mert minden hülyeségemben partner. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mindegyik legyen más színű, és mindegyiken más színű virág is legyen, akkor megcsinálja, látod.
0: Képzeld el, amikor én gyerek voltam, én teljesen elhittem, hogy ilyenkor az igazi körmödet leszedik. És én megkérdeztem, hogy ezt hogy csinálják. És ugye a felnőttek mit csinálnak ilyenkor, érzik, hogy lehet ugratni a gyereket, és mondták, hogy kalapáccsal.
1: Igen.
0: Hasonló jó sztorikban gazdag délutánt kívánok neked, Kata.
1: Nagyon szépen köszönöm, neked pedig jó lazítást holnapig.
0: Köszi, Kata. Jövök holnap délelőtt 10-kor. Búcsúzom a Margaret Island-del, itt a veled minden. Karakas Balázs kicsekkol, szép hétfő délutánt. Úgy rossz.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.

0: Iház!
1: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
5: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
6: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
5: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Szeptemberben indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid felvetette az autóelkobzás lehetőségét a kirívó gyorshajtóknál, és új szolgálati egyenruhát kapnak a rendőrök. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a Kínában már alkalmazott, Európában azonban újnak számító vonatbefolyásoló rendszer szoftverében hibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Ha a javítások és a biztonsági tesztek sikeresen lezárulnak, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár már szeptemberben elindulhat az utasforgalom. A miniszter hangsúlyozta, a biztonság fontosabb, mint az előre bejelentett határidők betartása. A 200 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő autósok, a súlyos ittas vezetők és a vasúti átjárók tilos jelzését szándékosan megszegők esetében is felmerülhet a jármű elkobzása, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A javaslat egy közlekedésbiztonsági társadalmi konzultáció része, amelyben a kormány a lakosság véleményét is kikéri. A kérdőív kitér többek között a visszaeső gyorshajtók szigorú büntetésére, az átlag sebesség mérésére, a jövedelemarányos bírságokra, valamint az elektromos rollerek szabályozására is. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a halálos és a súlyos balesetek számának csökkentése. Teljesen megújítja a rendőrök téli és nyári szolgálati egyenruháját a belügyminisztérium. A cél egy kényelmesebb, tartósabb és a mindennapi szolgálathoz jobban alkalmazkodó öltözet kialakítása. Az új ruházatot nyílt közbeszerzésen választják ki, majd a rendőrök a gyakorlatban is kipróbálhatják, mielőtt rendszeresítik. A tervek szerint a téli egyenruhák kiosztása 2027. decemberében, a nyáriaké pedig 2028. júniusában kezdődik fokozatosan. Lakossági véleményezésre bocsátotta a Budapesti Közlekedési Központ a főváros új gyalogos stratégiáját, írta a budapest.hu. A dokumentum célja, hogy 2040-re Budapest biztonságosabb, akadálymentesebb és gyalogosbarátabb várossá váljon. A tervek között szerepel a járdák állapotának javítása, új gyalogátkelők kialakítása, több zöld felület és árnyékos közterület létrehozása, valamint a gyalogos közlekedést akadályozó problémák csökkentése. A stratégiai tervezetről július 26-áig várják a lakosság véleményét. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
0: Az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súly nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír és 4 kg.
8: Az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
9: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Kimondottan kellemes most odakint az idő. A hőmérséklet pedig mindössze 27 fok. És egy kicsit fújdogál a szél is, úgyhogy ha indulnak hazafelé, akkor számítsanak rá, hogy a hajukat összeborzolja majd a szél. Na, de nézzük, mi lesz holnap. Hát holnap is a maihoz hasonló lesz az időjárás, bár az éjszakai órákban érkezhetnek felhők is, elszórtan némi csapadékra is lehet számítani, úgyhogy friss lesz a reggelünk. Ráadásul 19-20 fokkal indul majd a napunk. Holnap is napközben élénk lesz a légmozgás, de olyan 9-10 órától teljesen elvonulnak fölülünk a felhők, és gyönyörű napsütést kapunk, erős UV-sugárzással is, maximum 27-28 fokkal. Jönnek az utak hírei. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom, ezért az M0-ás autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. A fővárosban pedig volt egy baleset a Szépvölgyi úton, a Bécsi út előtt, itt útszűkületre készüljenek, és lassan beindul a délutáni csúcs, úgyhogy a budai alsórakparton, a Károly körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál már lehet számítani torlódásra. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletes Hian Csurák Bence. Szervusz, milyen hírei vannak számunkra?
10: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, étkezőkocsik és több kerékpárhely várja az utasokat. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Ceglédi fővonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity vonatok végállomása a keleti pályaudvarra került át. Jó utazást kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és hogyha nagyon elfárasztotta Önöket ez a nap, akkor igyekszem a hazautat egy picit felpörgetni Rosalind dalával. Tőle szól már is a Snap, előtte pedig Ray Dalton indítja az óránkat. Jön a Blood Running. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Post Malone és Morgan Wallen közösen az I Had Some Help itt a Sláger délutánban is. Ugye tudják, hogy tart a koncertélmények, nyarra rengeteg belépünk van még, sok-sok fővárosban tartandó koncertre, igazi ikonok fellépéseire szeretnénk önöket elvinni, úgyhogy mindig legyenek résen és telefonáljanak, amikor kell. A számunkat bízom benne, hogy tudják. No de amíg a nyerőd arra várunk, elárulom, hogy miért lesz érdemes szerdán a Dunapartra kilátogatni. Hát azért, mert az 1456-os nándorfehérvári győzelem évfordulóján szerdán megrendezik majd ismét a Duna ünnepét a Vigadó kikötőnél. Az eseménnyel és a hozzá kapcsolódó programokkal a szervezők többek közt a Duna, a folyók és más vizek állapotára, védelmére és felelős hasznosítására is szeretnék fölhívni a figyelmet. Délelőtt 9-kor lesz majd a gyülekező a Vigadó téren, Hunyadi és Kapisztrán zászlai alatt, majd 10 órakor indul a felvonulás, amely felidézi a Nándorfehérvár felmentésére siető Hunyadi és Kapisztrán seregeinek gyülekező felvonulását. Az Erzsébet hídnál lesz a megemlékezés, majd a déli harangszóval ünnepélyes koszorúzás kezdődik, amit 12 ágyú díszlövés követ, majd este 5 órakor pedig hálaadó misére várnak bennünket a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban. Szóval ez egy csodaszép ünnep lesz, amellyel tisztelekhetünk a történelmi hősök előtt is, amely a Dunára is ráirányítja a figyelmet. Bízom benne, hogy ott találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig a TNT vadonatúj dalával találkozunk, hogyha még nem hallották volna, akkor füleljenek nagyon, mert azonnal érkezik az Ugye itt tanszol. Előtte azonban az Alphaville Sound Like a Melody című dalát hallgatjuk meg.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Bruno Mars énekelt nekünk, akinek igen jeles a július 20-ai dátum, hiszen 2010-ben ezen a napon dobta piacra a Just the Way You Are című debütáló kis lemezét, és vált belőle egy csapásra világsztár. Egyébként annak idején a bemutatkozó kis lemezet 11 országban lett listavezető, ilyen eredménnyel pedig nem sok zenész dicsekedhet, de hát hallhattuk az imént ezt a dalt, 16 éve semmit nem vesztett a patinájából. Most azonban már is megnézzük, hogy hogyan akkor az időjárásunk, és szétnézünk az utakon, és várom önöktől is a közlekedési infókat. 0630 30 30 95 8 a számunk, utána pedig egy olyan duett érkezik, amit szerintem nem láttunk jönni. Madonna és Sabrina Carpenter közöse, a Bring Your Love érkezik hamarosan.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi. Budapest, Szentendrei út.

0: hol, Laci?
1: Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
2: Már megint, Anna?
1: Laci, az élet változásokkal teli.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Ha én rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
10: A reklám után.
11: Már is megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Holnap felhősen indul a napunk, de aztán napsütéses időben folytatódik, már olyan 9-10 óra körül elvonulnak fölülünk a felhők. Számottevő csapadék napközben már nem várható, azonban éjszaka egy-egy záporzivatar kialakulhat, viszont holnap élénk lesz a szél, ez is frissít majd bennünket egy kicsit. Térségünkben egyébként a hőmérséklet csúcsértéke 27-28 fok körül alakul. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, a több kevesebb felhőből érdemi csapadék nem érkezik, a délutáni órákra pedig 28-29 fokot várhatunk. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Pongrác úton a Salgótarjáni utcánál, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, de baleset volt a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában befelé a Besenyei György utcánál, ezért a Besenyei György utca jelenleg nem járható, és helyszínelnek a Tököli úton is befelé a Murányi utcánál a buszsávban, itt is történt ugyanis egy baleset, és beindult a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Városon kívül pedig a 7-es számú főúton Székesfehérvár belterületén a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 62-es kilométernél a belváros felé lezárták a külső sávot, és rendkívül erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Török Bálint térségében. A 16-os kilométernél 4 kilométeres torlódás alakult ki, ami már kihat az M0-as autóút felől érkezőkre is, úgyhogy sok türelem, hogyha indulnak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Tengerek változatosan és benne Szia és Kendrick Lamar közösen The Greatest forgott, és hamarosan jönnek a friss információk. A szemfülesek pedig észrevehették az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy változott egy kicsit a zenei arculatuk, ez pedig hát javarészt önöknek köszönhető, hogyha tudják időről időre megkérdezzük hallgatóinkat arról, hogy mik a kedvenc daleik, vagy hogy alakul a zenei ízlésük, hogy alakul a zenei preferenciájuk, és annak megfelelően alakítjuk a zenei változatosságot. Most ismét eljött az alkalom, hogy kitöltsék a zenei kvízünket, ezzel még tovább csiszolva a változatosságot. Megtalálják honlapunkon, de mobil applikációnkban is, és ugye tudják, jó tett helyébe jót várj, ez alkalommal is fantasztikus nyaralásokat zsebelhetnek be, de minden info ott van a mobil alkalmazásunkban. A szólj bele, hogy mi szóljon zenei kvízünkről. Kattintsanak és tényleg szóljanak bele, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. A hírek előtt pedig szól már is nagy közös kedvencünk, Zsédától a

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
3: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. margitszigetiszínház.hu.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.
6: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.

0: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
2: Tervezek.
1: De mit?
2: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
1: És hol szerezzük be a dolgokat?
2: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki talál ott valamit magának.
1: Már megint, Anna?
2: Laci, az élet változásokkal teli.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Hallené Nagy Anikó veszi át ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. A Duna vízszintje reggel Budapesten 70 cm-es volt csupán. Teljes a csütörtöki budapesti pontot parti lánynapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés hétfői döntése alapján ideiglenesen Hallené Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke látja el Forstoffer Ágnes házelnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény szerint Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának július 20-ai megszűnésével a házelnök vette át az államfő feladat és hatásköreit az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forstoffer Ágnes házelnöktől, Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva. Azt mondta, Nagy Gábor Bálint másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Velkei György László a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte. Azzal kapcsolatban, hogy Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt a Duna vízszintje rendkívül alacsonyra süllyedt Közép- és Kelet-Európa több országában. Budapesten a folyó hétfőn reggel 70 cm-es vízállást mutatott, ezzel megközelítette a 2018-as történelmi minimumot. A homokpadok, sziklák és a meder eddig víz alatt lévő részei is láthatóak lettek. A folyó alsóbb szakaszai még súlyosabb a helyzet, a folyami turizmusban pedig jelentős fennakadások vannak. Több nemzetközi szállodahajó nem tudta folytatni útját Budapestről és Mohácsról, mások kikötőkben várakoznak. A Mahart ideiglenes menetrendváltozásokat vezetett be. A Budapest-Szentendre-Visegrád útvonalon közlekedő hajók nem állnak meg Szentendrén és Lányfalun, és néhány Budapest-Szentendre indulást is csökkentettek. A hétvégi viharos időjárás és a heves esőzés miatt átmenetileg bezárt a népszerű óbudai fürdőhely. A péntek este lezúdult nagy mennyiségű csapadék következtében a római parti plázs vízefürdésre alkalmatlanná vált, ezért ideiglenesen lezárták. A folyamatos vízmintavételek adatai alapján döntenek majd az új buli nyitásról. Teljes lett a budapesti pontot parti fellépőinek listája. A ponthatárváró esemény csütörtökön 16 órakor kezdődik, ami ingyenes, de ehhez előzetes regisztráció szükséges, amit a hivatalos Facebook eseménnyel található linken lehet megtenni. A szervező koncertekkel, beszélgetésekkel és különböző programokkal készülnek a pont hirdetésig. A részletes menetrend és a teljes line-up szintén a Facebook eseményben érhető el. A korábbi évek Budapest parkos helyszíne helyett idén az ELTE Lágymányosi Campusz déli tömbelőtti tér ad otthont a hivatalos pontot partinak. Az egyetemi művészek alkotói munkásságába enged betekintést a Szépművészeti Múzeum, az Örökké Valóság Megörökítése című új időszaki kiállítása. A tárlaton mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek és koporsok mesélnek arról, hogyan gondolkodott az örökké valóságról az ókori civilizáció, és kiemelt szerepet kapnak a modern természettudományos és digitális vizsgálati módszerek is. A látogatók többek között háromdimenziós animációt és holovetítést láthatnak, amelyek az eredeti színek is visszaadják. Az anyagban kopenhágai és torinói múzeumok kiemelkedő darabjai is szerepelnek a Szép Művészeti Múzeum időszaki kiállításán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Hát ezen a héten sokkal kellemesebb lesz a hőmérséklet. Nem lesz rekkenő a hőség, a csúcshőmérséklet. A mostani előrejelzések szerint egyik nap sem éri el a 30 fokot, de azért olyan 27, 28, 29 fok lesz holnap is, holnap után is, és csütörtökön is. Számottevő csapadék a héten nem érkezik, talán csütörtökön jönnek vészterhesebb esőfelhők, de én igazából akkor sem cipelném az esernyőt. Viszont sokat fog sütni a nap, és erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrükre vigyázzanak, és még szerdáig élénk lesz a légmozgás is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. A 7-es számú főúton Székesfehérvár belterületén, a Nagyszombat és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 62-es kilométernél a belváros felé lezárták a külső sávot. Pest vármegyében pedig az Aszót-Sűsáv összekötő úton, Túra belterületén két autó ütközött. A 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes útzár van érvényben, kerülni önkormányzati utakon lehet. A fővárosban pedig a Pongrác úton történt egy baleset a Salgótarjáni utcánál, de helyszínelnek a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában a benzinkútnál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és tart még a helyszínen és a Tököli úton is befelé a Murányi utcánál a buszsávban. Figyeljenek arra is, hogy lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, mert átépítik a csatornát, és csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Vezessenek óvatosan!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Folytatódik a sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara is. Ugye résen vannak, nagyon jó koncertekre szeretnénk önöket elvinni. Indításként pedig Mari Shawn Mendes és Camila Cabello dalát forgatom. Szól a Señorita, én Kiskata vagyok. A

0: Kiss.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Prince dala forgott, ez volt a Kiss, amit ugye még Tom Jones is feldolgozott. Ez pedig a Sláger délután, és benne most majdnem azt mondtam, hogy fűvészkedbe megyünk. Valójában igen, de nem. Mert hogy lesz ezen a héten az Elte Konfúcius Intézetben egy Ezer arcú Kína című rendezvény, ennek keretében pedig a páfrány fenyőről, vagyis a ginkgo bilobáról tart előadást az Elte Fűvészkert korábbi igazgatója Orlóci László, aki még könyvet is írt, a Kortalan fa a páfrányfenyő Magyarországon címmel. Ugye ez az a növény, amit valamennyien jól ismerünk, hiszen annyira jellegzetesek a levelei, hogy ezt biztosan mindenki felismeri. Azonban nem csak a szépsége, hanem elképesztő túlélő képessége is különlegessé teszi ezt a rendkívül ősi növényfajt, amely a jégkorszakot rokonai közül egyedüli fajként vészelte át. Na hát érdemes elmenni és meghallgatni ezt az előadást a Konfúcius Intézetben. Itt a Sláger FM-en pedig együtt hallgatjuk a legnagyobb slágereket. Harry Styles-szal megyünk tovább, az Aperture forog tőle. Sláger.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from Word Republic here. Ryan. Yeah, one day when the sky
1: might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: szerintem ez valami tüneményes. Nálunk azonban Taylor Swift lesz a következő fellépő, rögtön az infoblokkunk után. Nézzük, hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Ugye elért bennünket egy hidegfront, sőt nem is egy, hanem két hidegfront ért el bennünket a hétvégén, ennek megfelelően alakul most az időjárásunk. Pár fokkal visszafogottabb a nappali felmelegedés, és picit szelesebb is az idő, ezen a héten végig 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, úgyhogy végre fellélegezhetünk. Csütörtökön ér majd el bennünket a következő hidegfront, amit már szerda délután meg fogunk érezni. Holnapra egyébként 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok is. Bár felhősen indul a napunk, de napközben sok lesz a napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban véget ért a helyszínelés a Tököli úton, úgyhogy itt most már zavartalanul lehet közlekedni, bár van egy kisebb torlódás, és torlódik a forgalom a Budaörsi úton is befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Városon kívül pedig a 7-es számú főúton Székesfehérvár belterületén volt korábban egy baleset, a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 62-es kilométernél a belváros felé lezárták a külső sávot, túra a belterületén pedig Aszód és Sűsáv között a 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes útzár lépett érvénybe, mert itt is két személyautó ütközött össze. Rendkívül erős a forgalom az M0-as autóút déli szektorán, az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M3-as autópálya felé vezető oldalon pedig szintén az M0-as déli szektorában baleset történt Dunaharaszti és Gyál között, a 29-es kilométernél már több kilométeres a kocsisor, úgyhogy legyenek türelmesek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Dermot Kennedy dala szólt, ez volt a Kiss Me, én pedig már is átöltözöm, magamra öltem az aranyhal jelmezt, hiszen a következő órában már kívánságokat szeretnék teljesíteni. Indul a kívánságműsor, 0630303098, ez SMS és telefonszámunk, írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el, hogy mit szeretnének hallani. A kívánságok előtt azonban meghallgatjuk a friss infókat, meg a halott pénzdalát, a szívedből minden kell, zárja az óránkat. Láttam.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Premium Hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Premium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Befejeződött a karbantartás a Váci és Veresegyházi vonalon, újra teljes útvonalon járnak a vonatok. Két budapesti kerületben is lesz szúnyogérítés a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hétfőtől Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Az Európai Uniós központi intézmények vezetői üdvözölték és gratuláltak a kinevezéséhez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt írta, várja az együttműködést az EU-Egyesült Királyság partnerségének megerősítésért. António Costa, az Európa Tanács elnöke szerint a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt két évben új lendületet kaptak. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke pedig hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Királyság akkora legerősebbek, ha szoros partnerekként működnek együtt. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon, így a Budapest Szob 70-es és a Budapest Vácrátót Vác 71-es vonalon ismét teljes útvonalukon korlátozás nélkül járnak a vonatok, jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. A júliusi vágányzárak célja menetrendszerűség javítása volt. A 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyes váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és első vezeték karbantartást, ezzel megszüntetve az ottani lassú jelet. A 71-es vonalon három útátjárót építettek át, komfortosabbá téve az áthaladást. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a váltócsere a MÁV új országos kitérő megújítási programjának része, amely a legforgalmasabb vonalakon és állomásokon folytatódik. Az ország nagy részén továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését, a folyók mentén jellemző árvízi fajok szinte eltűntek, ezzel szemben a lakóvezetekben egyre erősebb az inváziós fajok térhódítása, ezért a következő napokban földi biológiai kezeléseket végeznek a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén és a Tiszató nem védett területein, bár az aszály miatt csak kis intenzitással, de kémiai beavatkozásokra is szükség van. A Tiszató környékén a védett területekről kirepülő honos fajok okoznak ártalmat, míg Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és több Hajdú-Bihar vármegyei településen az inváziós fajok miatt kell védekezni. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi magyar népművészeti motivumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
10: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motivumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri dísztál pedig 52 cm-es átmérővel bír és 4 kg.
9: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakítja időjárásunkat ez a mostani hidegfront. Nagyon kellemesen felfrissült a levegő, nem olyan égető a napsütés, és nem olyan fullasztó a hőség. Nagyon kellemes 27 fok van most is odakint. Az éjszakai órákban megint csak felhősödésre és elszórtan esőre számíthatunk. Holnap reggel még felhős lesz fölöttünk az ég, de hamar kiderül, és napközben csodás napsütést élvezhetünk majd, és holnap is legfeljebb 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, sőt, a helyzet az, hogy egész héten nem emelkedik 30 fok fölé a hőmérőnkben, a higanyszál csütörtökön pedig még nagyobb acska mennyiségű esőt is kapunk, szóval kimondottan frissítő ez a hét, jövő héten pedig ismét visszatér majd a kánikula, de ez már legyen a jövő hét gondja. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Az M0-as autóút déli szektorában történt egy baleset az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között. A 29-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv járható, és már több mint 3 kilométeres itt a kocsisor. És szintén Pest vármegyében Aszód és Sűsáv között, Túra belterületén ugyancsak baleset volt, két személyautó ütközött össze. A 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes az útzár, kerülni önkormányzati utakon keresztül lehet. A fővárosban tart a délután Dohány csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Károly körúton az Astoria felé, a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha-Lujza tér között, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Figyeljenek arra is, hogy egyirányosították az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket, és lezárták a 13. kerületben a Párkány utcát is a Süllő utcánál építkezési és felújítás miatt, míg a 18. kerületben a Petőfi utcát is felújítják, úgyhogy azt is lezárták. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul már is a kívánság műsor, és közben tessék nagyon figyelni, mert a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en, de nézzük az üzeneteket. Bellának üzenem, hogy cuki a mocia, és küldöm neki Révi Léni Love Me Not című dalát, ez Patriktól jött.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne George Michael dala szólt, ez volt a Freedom itt a kívánság műsorban, és hogy mi lesz a következő dal, az abszolút önökön múlik, jöhetnek az üzenetek 0630303098, de tudják, akár meg is csörgethetnek bennünket ezen a számon, sőt, van egy mobil applikációnk, azon keresztül is tudnak nekünk üzenni. Én pedig üzenetet hoztam önöknek az ókorból, mert egy nagyon különleges sétára vár bennünket ezen a héten az Aquincum Múzeum, sőt, egy olyan sétára, amire nem nagyon lesz többet lehetőségünk. Szerdán délután a National Geographic-kal együtt fedezhetjük fel a magyar Pompej titkait. A történelmi sétán úgy fedezhetjük fel az Aquincumi Múzeum csodáit, mint még soha. Szakértők, történészek, régészek segítségével ismerhetjük meg a magyar Pompej izgalmas történelmét. A részvétel a programon ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szeretnének rajta részt venni, akkor mindenképpen jelentkezzenek előzetesen. És a kívánság műsorba is lehet jelentkezni. Szia Kata, a Rabod vagyok című dalt szeretném kérni a Bombontól, és küldöm Fecónak, ezt Anikó írta nekünk. Hello Kata, Orsinak kérem a Ghostbusters-t, és üzenem, keressen valami jó filmet, aztán mozizzunk már egy jót. Ez Zitától jött, úgyhogy Ray Parker Jr. dalával megyünk tovább.

0: Ez volt a Bombon és Radics Gigidal, a Harabod vagyok, itt a Sláger FM-en, és még mindig nagyon nehéz felfogni, megérteni, elfogadni, hogy Szolnoki Peti nincs többé köztünk. Itt van azonban velünk Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata!
0: És egy vidám hírt hoztál.
1: Igen, hát igen. A képeket látva megkacagtat a hír. Gomba Fesztivál helyszíne lesz a kolorádói hegyek között fekvő Telluride augusztus 12. és 16. között, és ekkor majd minden a gombáról fog szólni, de a mindenfajta értelembe vett gombáról egyébként, tehát lesznek workshopok, gombagyűjtő túra, tudományos előadások, és a fesztivál csúcspontja pedig egy jelmezes felvonulás, és itt van a kép, itt jön a kép a képbe, hogy gombajelmezbe kell öltözni, és gombát ábrázoló kalapban, ruhában, nem tudom én, miben felvonulnak az utcán, óriási show, tök jó hangulat, szóval minden, ami én elmennék szívesen egyébként.
0: Hát ez egy bomba-gomba buli lehet. Azt néztem, igen, hogy az előbb mutattad a képeket, hogy szerintem a résztvevők nagyon komolyan veszik a jelmezeket.
1: Abszolút.
0: Tehát nem
1: abszolút
0: bolond gombának vannak öltözve, hanem igen, rendes őzlábgomba, meg fafülgomba, meg van itt mindenféle gomba felhozatalban.
1: Igen, és ez generációs állítólag, van, akinek a nagymamája készítette még a gombás ruhát, vagy ő varta már, vagy a gyerekének ő csinált, szóval tényleg óriási hagyománya van ennek a fesztiválnak.
0: Zseniális, hát nagyon szívesen elmennék megnézni. Dorci, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövök a hírekkel.
0: Várunk vissza 7-kor, mi pedig megyünk tovább a kívánságokkal. Sziasztok, Andinak a csodás vendéglátásért szeretném küldeni a VB dalát Shakirától. Petra írta ezt az üzenetet, úgyhogy megyünk tovább a Dájdájjal.

0: Legebb 28-29 fokra számíthatunk majd. Kezd csitulni a délutáni csúcs, legalábbis a fővárosban, már csak az Erzsébet hídon Pest felé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton az Asztória és a Blaha Lujza tér között, valamint a déli pályaudvar és a Szél Kálmán tér környékén tapasztalható erősebb forgalom. Városon kívül azonban ugye az M0-áson történt korábban egy baleset a déli szektorban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti és Gyál között, a 29-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv járható, itt már csak nem 4 kilométeres a torlódás. De az aszódott sűsáppal összekötő úton Túra belterületén is volt egy baleset, a 13-as kilométernél továbbra is teljes az útzár. Vissza a fővárosba, a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 12. kerületben pedig a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, itt gázvezetéket javít. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Genesis dala szólt, ez volt a Jesus He Knows Me. Ez pedig a kívánság műsor, és érkeznek sorban az üzenetek, de mielőtt rátérnénk a kívánságokra, szapozni hívom önöket. Ugye ez egy olyan mozgásforma, ami egyre több rajongót szerez magának. Nem is csoda, hiszen egyrészt nagyon kellemes vízi program ez, ahol eleve olyan környezetben lehetünk, ami teljesen távol tartja tőlünk a stresszt. Ráadásul ezt a városligeti csónakázó tónál még meg is fejelik, hiszen minden szerdán SUP jógára várnak bennünket. Így lesz ez természetesen ezen a héten is. Aki szeretné kipróbálni ezt a jóga fajtát, amit egy teremben soha nem tudnánk átélni, megtapasztalni, az mindenképpen látogasson el a Városligetbe a csónakázótóhoz, akár ezen a héten szerdán. Ugye itt nem csak a víz megnyugtató hatása, de a jóga mozdulatai is oldják a stresszt, erősítik a mélyizmokat, fejleszti az összpontosítást, a figyelmet, az egyensúlyérzéket, hosszan lehetne még sorolni a jó hatásokat. Nem sorolom, inkább menjenek és próbálják ki. Itt a Sláger FM-en pedig kipróbálható a kívánság műsor. Valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm!
1: Szia, drágaságom! Boldog, szép napot kívánok! Enikő vagyok, édesanyámnak lehet kérni majd, de csak annyira leadod nekünk, hogy ki az a lány.
0: Aha, ki az a lányt? Oké! Okay.
1: Az én édesanyám 84 éves, ma van a születésnapja.
0: És a Valmar a kedvence?
1: A nagyon szereti a Marics Petit, a ki az a lány, a kedvenc szám.
0: De jó, oké, akkor már is játszom neki, üzenj neki valamit.
1: Nagyon szeretem, és köszönöm szépen, hogy életet adott nekem.
0: A legszebb üzenet, oké, már is jön a dal, köszönöm, hogy hívtál.
1: Jó, kedvenc rádiósaim, imádlak, puszi, szép délután.
0: Neked is, szia-szia.
2: Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a kívánság műsor, ami már is a friss információkkal folytatódik, azonnal érkezik Ortutai Dóri, de előtte még Móni kérését teljesítem. Sziasztok, kamaszlányomnak, Barbie-nak üzenem, hogy csak azért is szeretem, és küldöm neki a Follow the Flow tőlem ne című dalát. Hú, a kamaszokkal bizony néha nem egyszerű az élet. Jön a Follow the Flow dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Mit adjunk Csabijéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már, NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
1: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a pár fényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: Szélvédősérülés. Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: A Sláger FM műsora.
4: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Mivel utaztak régen a királyok hosszú úton?
7: Lovacskával.
8: Hintó.
9: Bizony.
10: Hát én a lovaskocsit mondtam volna. Hát
11: ugyanaz.
12: Mi a különbség egy lovaskocsi és egy hintó között?
10: Az, hogy a hinton a luxusabb.
12: Vezettetek már hintót?
10: Nem, csak ültünk már lovaskocsin.
12: Hogy kell hajtani egy lovaskocsit, amibe be vannak fogva az emberek, bocsánat. Hogy kell hajtani?
3: Székre állok!
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
15: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A miniszterelnök szerint legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat. Vissza nem térítendő támogatással korszerűsítik a zuglói társasházakat. Amerikai magyar sportrelikviák is láthatók lesznek a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, közölte Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve. A döntést a Tisza párt frakciója és az országgyűlés hozza meg. A párt nem társadalmi konzultációt indított, hanem ajánlásokat kért a köztársasági elnöki pozícióra, írta a kormányfő Facebook oldalán. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program, amely energetikai korszerűsítéssel segíti a 14. kerületi társasházak rezsicsökkentését. Az október 15-ig tartó két lépcsős pályázatra az 1946 és 1995 között épült legalább 10 lakásos panel és blokkházak jelentkezhetnek, jelentette be Facebook bejegyzésében Rózsa András zugló polgármestere. A lakóközösségek az első fázisban ingyenes műszaki előkészítést kapnak, a kivitelezéshez pedig legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatást biztosít az önkormányzat, amit előlegként fizetnek ki. A beruházáshoz minimum 10% önrész szükséges, a fennmaradó összeget pedig kedvezményes hitelből fedezhetik a lakók. Újabb budapesti lomtalanítási dátum derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szentimre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, amelyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagydarabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük. A MOHU közlése után már csak a 4., a 7., a 9., a 16. és a 17. kerületben kérdéses az őszi lomtalanítás időpontja. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A munkálatok most a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson zajlanak, valamint Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest között. Tegnaptól Kőbánya-Kispest állomás egyes vágányában végez a MÁV ágyazati karbantartást. Itt folytatódik a legforgalmasabb vonalakra, állomásokra koncentráló kitérő csereprogram. A menetrendi változások több távolság és elővárosi járatot is érintenek. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti pályaudvar marad, míg a Napfényi cég és a Civis Interrégiók az eredeti útvonalokon, de módosított menetrend szerint közlekednek. 75 éves korában meghalt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy 4. stádium urákban szenved. Július végén nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai Álom egy életérzés története című kiállítása, amely az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódik. A tárlat az amerikai-magyar kapcsolatok történetét mutatja be, és külön fejezetet szentel azoknak a magyar és magyar származású sportolóknak, akik az USA-ban értek el jelentős sikereket. A látogatók olyan különleges relikviákat láthatnak, mint Dávid Kornél, Chicago Bullsban viselt melegítője, vagy Nikolic Nemanja, MLS gól királyi aranycipője, amit most először adott kölcsön, valamint Holéci Rozser válogatott meze. A kiállításon további amerikai profiligákhoz kötődő emlékek is szerepelnek, többek között Charles Nagy baseball meze és Meskó Zoltán NFL felszerelése. A legfiatalabb generációt az olimpiai bajnok úszó Kós Hubert képviseli. A múzeumban a világkupa győztes úszó sapkáját állítják majd ki. A tárlat november elejéig látogatható majd Budapesten. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Holnap felhősen indul a napunk, sőt az éjszakai órákban még szemerkélő esőre is lehet számítani, viszont már olyan 8-9 óra körül kiderül az ég, és napos időnk lesz egész nap. Csupán az ország déli-délnyugati tájai maradhat meg a zárt felhőzet, és ott napközben is érkezhet eső. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 27-28 fok körül alakul majd, de élénk lesz a légmozgás, úgyhogy ezt pár fokkal hűvösebbnek érezhetjük majd. És szerdán is sok napsütésre számíthatunk némi gomoly felhővel, napközben helyenként előfordulhat eső. Hozom a friss infókat az utakról. Történt egy baleset a Róbert Károly körúton a Váci út előtt, úgyhogy itt sávlezárásra készüljenek, de ezt leszámítva nincsen nehezítő tényező. Városon belül, városon kívül azonban igen, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán ugyanis egy műszaki hibás személyautó állt meg Biatorbágy közelében. Külső sávot lezárták, Fejér vármegyében pedig a 6-os számú főúton Kulcs közelében árokba borult egy kis teherautó, az 59-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba. Egyirányúsították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert itt gázvezetéket javítanak. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, mert itt is átépítik a csatornát, de dolgoznak a Párkány utcában is a 13. kerületben, úgyhogy ezt is lezárták a Süllő utcán. Szánál, építkezés és felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Anna vagyok, és egy Kowalski számot kérnék, mert az mindig feldobja a napom. Oké, már is keresünk egy jó kis dalt a Kowalski meg a Vegától, előtte azonban Tibi kérése teljesül, aki Amy Winehouse Back to Black című dalát választotta.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez a kívánság műsor, benne pedig Michael Jackson dala forgott, ez volt a BD-t, és már is a Szépművészeti Múzeum felé vesztük az irányt, ahol látható egy vadonatúj kiállítás, az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat, amely a maga nemében teljesen egyedülálló. Ugye a Szépművészeti Múzeumban egyébként is látható egy egyiptomi részleg az állandó kiállítások között, most azonban egy időszaki kiállítás is nyílt, ami az egyiptomi művészek alkotó munkásságába enged betekintést. A tárlatban pedig az a legizgalmasabb, hogy a legmodernebb természettudományos módszereket és digitális technikákat állítja az évezredes örökség szolgálatába, hiszen többek között látható benne egy koporsó háromdimenziós animációja, a holovetítő segítségével pedig egy szobor eredeti, szabad szemmel már nem látható színei is újra életre kelnek. A kiállításon mintegy 140 műtárgy, szobrok, sztélék, domborművek, koporsók mesélnek nekünk arról, hogy hogyan gondolkodott az örökké valóságról egy több ezer évvel ezelőtti civilizáció, és külön érdekessége még az is a kiállításnak, hogy nem csak a tárgyakat mutatja be, de azt is vizsgálja, hogy hogyan jöttek létre ezek a műalkotások. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el a Szépművészeti Múzeumba, és nézzék meg ezt a kiállítást. Itt a Sláger FM-en pedig kérjék a kedvenc dalaikat. Nézzük is az üzeneteket. Sziasztok, játsszatok léci valamit Teddy Swims-től, nagyon szeretem a dalait. Legyen akkor ez egy újabb Teddy Swims dal, jó? A Mr. Noé-tól azonnal forog. Aláírás nélkül érkezett az üzenet, úgyhogy sajnos nem tudom, hogy kinek játszom, de forgatom. Valaki pedig itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Én akkor Klaus Sergén vagyok, üdvözlöm. Most hát kíváncsi, most esetleg.
0: Igen, igen, parancsoljon.
1: A páromnak szeretném küldeni egy számot, a Lőcsei Patrik néven fut, és ha van lehetőség, akkor a K-pop Dima Hunter-szól a Golden című dalukat szeretném neki lejátszatni.
0: Oké, és mi az üzenet?
1: Az, hogy szeretem őt, kitartani, és ezzel a zenével küldöm neki sok-sok erőt, és ragyogunk, mint a nap.
0: Már is érkezik a dal. Köszönöm, hogy hívott minket.
1: Én köszönöm. Viszont
0: hallásra.

Önök a Sláger FM kívánság műsorát hallgatják, és nem csak hallgatják, de szerkesztik is, úgyhogy önökön múlik, hogy mi lesz a következő dal. Tudják, SMS és telefonszámunkat 0630303098, de érdemes ezt a számot megjegyezni akkor is, hogyha koncertre szeretnének menni, hiszen tart a koncertélmények nyara is, ezen a nyáron még mindig nagyon sok koncertre szeretnénk elvinni hallgatóinkat. Legyenek hát nagyon, de nagyon résen, mert bármikor jöhet, akár egy Moby, akár egy Lenny Kravitz, egy Seal, egy Somber, egy Natasha Bedingfield dal. Tudják, mi a dolguk, ha meghallják a dalt és előtte a felhívást, akkor azonnal ide kell csörögni, jól válaszolni két kérdésre, és már lehet is előkészíteni a koncert szerkót. Most azonban nézzünk egy-két üzenetet. Szia Kata, Eszter vagyok, és Gabi barátnőmnek szeretnék küldeni egy számot, Charlie-tól és Király Lindától azt a duettet. Köszi szépen, igazán nincs mit, Eszter, már is forog a dal, játszom, ahogyan lélegzem, a címe. És Viki is írt nekünk, ő pedig Katinak üzeni, hogy élvezze a szabadságát, aztán jövő héten újult erővel térje vissza a munkába, és küldi neki a Well Hello Apu Vedd Meg című számát. Katinak biztos ez a kedvence, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nem ígértek a meteorológusok esőt a kora esti órákra, csupán éjszakára, hajnalra, de hát ahogy így elnézem ezeket a felhőket, amik most Budapest fölé úsztak, elképzelhető, hogy már kora este esni fog. Remélem, hogy van önöknél esernyő. Egyébként továbbra is nagyon kellemes az idő, 25 fok van, odakint is egy picit fújdogál a szél. Holnap felhősen indul a napunk, de napközben már gyönyörű napsütésben lesz részünk. Élénk lesz azonban a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 27-28 fok körül alakul majd. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy helyszínelnek még a Róbert Károly körúton a Váci út előtt, úgyhogy itt sávlezárásra számítsanak, és történt egy újabb baleset a Ferenc körúton az Üllői út felé a Mester utcánál, itt csupán egy szűk sáv járható. Városon kívül pedig az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy műszaki hibás személyautó állt meg Biatorbágy közelében, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, Kulcs közelében pedig Fejérvár megyében a 6-os számú főúton egy kis teherautó borult az árokba. Az 59-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A fővárosban emellett arra is figyelni kell, hogy lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, mert átépítik a csatornát, és szintén csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra kell számítani, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. A Párkány utcát pedig a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt kellett lezárni, úgyhogy itt is legyenek figyelmesek, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez továbbra is a kívánság műsor, de ugye tudják, hogy idén nyáron is vár bennünket. A Hamisítatlan kertmozi élmény a Városligetben. Hetente háromszor is láthatunk itt filmeket, ráadásul ingyenesen. Minden szerdán, pénteken és szombaton van vetítés. Ráadásul nagyon jól tematizálták a filmeket, mert szerdánként a kedvenc klasszikusokat, péntekenként romantikus filmeket, szombatonként pedig családi kedvenceket vetítenek. Na nézzük, hogy ezen a héten mi lesz a kínálat. A szerdai kedvenc klasszikusunk a Good Will Hunting lesz, a pénteki romantikus film a Házatónál, a szombati családi kedvenc pedig a Kincs, ami nincs, amivel én a magam részéről nem tudok betelni. Anulu alakja egyenesen felejthetetlen. Salvatore Borghese ezzel az alakításával beírta magát a filmtörténelembe Bud Spencer és Terence Hill mellett, szóval menjenek el és nézzék meg szombaton újra ezt a filmet, és hát persze szerdán a Good Will Huntingot is, no meg pénteken a Házatónál című filmet. A vetítések egyébként mindig este 6 órakor kezdődnek, és még egyszer mondom, ingyenesek. Mi pedig megyünk tovább a kívánságokkal, valakit van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Kedvicsokolom, Péter vagyok. Valami republikot szeretnék kérni.
0: Valami republik dalt? Oké. Küldjük-e valakinek? Vagy Péter csak saját maga szeretné meghallgatni?
1: Magamnak. Jó. Így van, így van. Köszönöm szépen.
0: Rendben. Köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra.
2: Indul a mandula!

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Get Lucky című dala forgott, és már csak egy üzenetre van időnk, hiszen itt a kívánság műsor vége, de nem búcsúzom önöktől, még a következő két órát együtt tölthetjük, viszont nézzük, hogy mivel zárjuk a mai kívánság műsort. Szia, Kata Gyöngyi vagyok, Rúzsa Magdi nyári zápor című dalát szeretném meghallgatni. Gyöngyi, ennek nincs akadálya, már is neked szól a dal még a hírek előtt. Yeah.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hullókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhullókő.hu oldalon.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.

0: kiház! Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén. Megújul a 18. kerületi Petőfi utca, augusztus végéig tart a felújítás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kevesebb mint egy hét alatt több mint 100 000-en töltötték ki azt a közlekedés biztonsági kérdőívet, amelyet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indított el a kormány honlapján. A felmérés többek között az elektromos rollerek szabályozásáról, az extrém gyorshajtók és az illegális versenyzők szigorúbb büntetéséről, valamint az átlagsebesség mérés bevezetéséről kéri ki a lakosság véleményét, írta meg a Telex. A július 16-án közzétett kérdőív kiemelten foglalkozik az elektromos rollerek helyzetét jogi rendezésében. A választadók dönthetnek arról, hogy a KRESZ átfogó módosítását megelőzően szülessen-e meg a szabályozás, indokolt-e a járművek kategóriákba sorolása, a kötelező bukós és akhasználat, illetve a használat korhatárhoz kötése. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait péntek és vasárnap között 18 alkalommal riasztották, 27 embert kellett kimenteniük a Balatonból, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposoknak, szörfdeszkásoknak, valamint homokpadra futott, felborult vagy műszaki hibás vitorlások utasainak segítettek, egy esetben pedig újraélesztésnél. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, változékony időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat. Figyelni kell egymásra, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet. Megújul a 18. kerület egyik legfontosabb gyűjtőútja, a Petőfi utca, amely az Üllői utat köti össze a Gilice térrel. A jelentős személyautó és buszforgalmat lebonyolító kátyúkkal, repedésekkel és egyenetlenségekkel terhelt útszakasz felújítása augusztus végéig tart. A 903 méter hosszú szakaszon teljesen megújul a burkolat, 38 aknát és vízelnyelőt állítanak színbe, helyreállítják a közműnyomvonalakat, rendezik a patkákat és új útburkolati jeleket festenek fel. A korszerűsítés eredményeként egy csendesebb, biztonságosabb útpálya szolgálja majd a 18. kerületi környéket. Végső nyugalomra helyezték a kispesti temetőben Szántó Imre ökölvívó mesteredzőt, korábbi magyar szövetségi kapitányt. A múlt szerdán 82 éves korában elhunyt öcsi bácsit személyes hangvételű nekrológgal búcsúztatta a szertartáson legeredményesebb tanítványa, az atlantai olimpiai bajnok Kovács István, a sportági szövetség jelenlegi elnöke. A temetésen több korábbi kiváló ökölvívó, így a világbajnok és olimpiai bronzérmes Erdei Zsolt, valamint a szintén világbajnok és kétszeres olimpikon Balzsai Károly is részt vett. Az Országos Széchenyi Könyvtár 15 millió oldallal bővítette online gyűjteményét, amelyben többek között helytörténeti hírlapok, szerzői jogvédett művek és a kópia felületén elérhető különleges kéziratok, mint például Jókai Mor vagy Liszt Ferenc dokumentumai is helyet kaptak. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád, Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar vármegye számos sajtóterméke teljes szöveggel kutathatóvá vált. Ezzel párhuzamosan elindult a Széchenyi Híd szolgáltatás, amely egyetlen keresőfelületen teszi elérhetővé és kutathatóvá a Nemzeti Könyvtár teljes klasszikus és új generációs digitális állományát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Somló Tamás dala, az annyi mindent nem szerettem még. Én pedig Kiskata vagyok, és nagyon kellemes estét kívánok Önöknek. Jó lazítást, hogyha lazíthatnak. Persze sokan vannak, akiknek még, vagy már tart a munkaidejük. Nekik kitartást kívánok. És már is hozok egy veszprémi programajánlatot. Július 23-án, vagyis csütörtökön elstartol a Veszprémi utca zenefesztivál, ahol dán, spanyol, olasz, bolgár, francia és amerikai zenekarok is fellépnek. Természetesen a szombatestig tartó fesztiválon hazai zenészek is muzsikálnak majd Veszprém belvárosának utcáin, ahol sétálgatva lényegében bárhol koncertekbe csöppenhetünk, és hát a legjobb az egészben, hogy természetesen ingyenes. A külföldi fellépők között lesz például olyan, amely Ed Sheeran előzenekara is volt, ők a féli kosztarikai Hanahlei zenekar, de visszatér majd a La Dynamo, akik már tavaly is megtáncoltattak bennünket Veszprémben. Az egyik legnagyobb favoritja volt a tavalyi évnek ez a formáció, ahol csak megálltak, ott színpaddá változtatták a belvárosát. Lesznek koncertek a Szabadság téren, a Fortuna udvarban, a Kossuth utcán, a Váráruház előtt a Szabaduló szoba udvarán, úgyhogy tényleg akármerre is bóklászunk majd csütörtöktől Veszprémben, mindenhol muzsikába botlunk majd. Júj, nagyon jó lesz, no de itt a Sláger FM-en is lépten nyomon a legnagyobb slágerekbe botlunk, már is jön a másnaposok dala a Quimbytől, az Ajajaj.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye nincsen este itt a Sláger FM-en slágerkult nélkül, érdemes lesz ma is Esmiller Andrással tartani. 10 órakor indul majd a beszélgetés, a ma esti beszélgető partnerei pedig Zimber Szilvi és Venyige Alex lesznek, viszont néhány hónappal ezelőtt Gergely Robit is vendégül látta, akinek a pályája Zuglóból indult, ahol gyerekként moziba járt, ahol a régi sportmozivásznán először érezte meg, hogy mit tud a zene és a színpad együtt, és ahol később a Miskolci utcában egy családi ház pincéjében megszületett az Emmanuel felvétele is. Ezt a beszélgetést idézzük most vissza.
1: És nem véletlenül Zuglóban tartom mindig az év első ilyen budapesti koncertjét, ha új koncertről van szó, mert én Zuglóban születtem. Én Zuglói srác vagyok.
2: Sokat is laktál ott, én úgy tudom.
1: Ott is laktam, sőt, hogyha az Emmanuelt most ide kapcsolom, akkor Zuglóban énekeltem az Emmanuelt annak idején a Miskolci utcában.
2: A Miskolciban volt vagy a Lakatosék stúdiója?
1: Ne, hát azt, hogy a Lakatosék stúdiója ott volt.
2: Te nem vagy a Janicsáknál?
1: Nem, én a Lakatos Gabi vette ezt fel, meg a Pásztor, meg a Jakab, meg a 60 és az egész stáb. Ez egy, én úgy emlékszem vissza, hogy egy családi ház pincéjéről van szó, ahová nekem el kellett mennem, megkaptam annak idején, amikor ott a Miskolci utcában bementem egy családi házba, életemben először lementem a pincébe, és egyszer csak egy stúdió várt rám. A fejemen, úgy, mint most is, kedves hallgatók, egy fülhallgató, egy fejhallgató volt, mi úgy mondjuk, hogy füles, felvettem egy ilyen fejhallgatót, megszólalt valami zene, és ez az Emmanuelnek tulajdonképpen egy hevenyészet alapja volt, zenei kíséret alap. Én nagyon gyorsan, hát ehhez nem kell napokig készülni, ezt bárki megtanulja egy pillanat alatt, én is így vagyok ezzel, főleg, hogyha muzikálisak vagyunk. Megtanultam gyorsan, bementem a stúdióba, odaálltam a mikrofon elé, elénekeltem kétszer, háromszor, és lehetett hazamenni. És amikor visszatalálkoztam, vagy amikor szembe találkoztam magával a végeredménnyel, akkor kezdtem én is megtanulni és megérteni, hiszen én nem énekesnek, nem zenésznek készültem, hanem színésznek, hogy a dolog úgy áll össze, hogy mint a karácsonyfa. Tehát a díszek egyik a másik után jön, és a végén, ha látjuk az egészet, akkor fogadjuk be, és akkor mondjuk azt, hogy kész. Aha. És én még csak egy dísz voltam a fán, és a többit hozzátették a zenészek. És ebből lett aztán az Emmanuel, aztán egy másik lógrással megyek előre, hogy hogyan válik valami slágerré, vagy hogyan válik valaki népszerűvé, az egy másik műfaj, egy másik dolog. Én tényleg nem gondoltam azt, hogy ott eltöltöttem, most nem emlékszem, egy fél órát, egy órát.
2: És az a fél óra alapozta meg.
1: A
2: következő
1: volt a befektetésem.
2: Igen. És milyen jó, hogy ezt mondod, én büszke zuglóiként mondom, hogy pont azon a környéken élek, és jövök, megyek minden nap. A Jós Pistivel gyakran találkozom ott egyébként. Veled még nem találkoztam Zuglóban.
1: Egy utcában laktunk a Pistivel.
2: A Pistivel, tudom ezt, igen, mesélte.
1: Nem egy házban, de néhány méterre. Sőt, mi több, egy másik nagyon kedves barátom is zuglói, akivel nagyon komoly és szoros baráti kapcsolatban vagyunk. Már nem tudom mióta, a Végvári Ádám.
2: Ja, Ádám, igen.
1: Rengeteget segített nekem a pályámon. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, és édesapám sokszor vitt engem és a testvéremet, Hugovat, Andreát moziba. Gyerekek voltunk, és hát nyilván nem csak gyerekfilmeket néztünk, hanem amikor már idősebb voltam, mondjuk 10 éves, akkor már másfajta filmekre is elvitt apu. Ő rádiós ember volt, Vajek Róbertek hívták, a Magyar Rádióban dolgozott 40 évig.
2: De akkor ne haragudj, bocsánat, itt kell, akkor édesanyádat is nevesítsük, mert az előbb említetted, és nem mondtuk a nevét.
1: Vajek Jutkáról van szó, anyukámról, aki a televízióban dolgozott, szintén hosszan és
2: sokáig.
1: Köszönöm szépen. Egyébként márciusban volt a születésnapja, és ezen a koncerten, a 21. koncerten alkalma volt személyesen felköszönteni, mert nem tudtam a próbák miatt, nem tudtam lerohanni hozzá. Mindegy. Tehát Zugló. És tudod, a Cázár András utcában, ami most is ott van, ahol régen, volt régen egy mozi. A mozinak az volt a neve, hogy sportmozi. És az apu minket oda vitt el legtöbbször, mert közel laktunk, Erzsébet királyné úton laktunk, néhány villamos megálló, és ott vagyunk a moziban. És egy délutáni vetítésen Gershwin Kék rapszódiáját vetítették, amely Gershwin életrajzi filmje volt. Te, én 10 évesen nekem fogalmam nem volt, mi az, hogy, vagy ki az a Gershwin. Lövésem nem volt. Honnan tudja egy 10 éves gyerek? Mi az, hogy jazz? De akkor szembesültem bele. Aha. És azt éreztem, hogy ott ülök gyerekként, és ez nekem nagyon tetszik. Aztán édesanyám egy másik alkalommal, nem sokra rá, elvitt az Erkel Színházba, ahol Duke Ellington koncertje volt. rengeteg ember, Erkel Színház, felmegy a függöny, és görsvint játszanak. Aha. Akkor már tudtam, hogy ki az a görsvin, igen, igen, meg mi az a jazz, és egyre jobban éreztem, hogy ez nekem tetszik. Uh-huh. Ez a koncert, kicsit visszahoztam, és erre kérdeztél rá, hogy szabad erről beszélni, görsvinnel kezdődik. Aha. Görsvinnel kezdődik, és van benne néhány olyan dal, görsvindal, amit előadunk, eléneklünk, eljátszunk. És tudod, amikor az Operett Színházban annak idején már színészként szerepeltem a Crazy for You című uh-huh. musicalben, ami egy görsvin musical, akkor én még nem voltam a darabban, tehát nem játszottam benne. A főpróbáját nézhettem meg, megengedték, Seregi László volt annak a rendezője. De én ott ültem, és az egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert annyira jó volt hallani, hogy Budapesten görsvint énekelnek, görsvint táncolnak, görsvint lehet megkapni.
2: De olyan sokat ma sem játszanak.
1: És oda mentem a Seregi tanár úrhoz, és mondtam, hogy borzasztóan örülök, hogy megengedte, hogy megnézzem, és szeretnék már most jelentkezni, ha legközelebb lesz egy ilyen, akkor én akár ott hátul, uram, a kocsi előállt, vagy bármi, és ott statisztálok, csak hadd legyek benne. Aha. Egy ilyenbe. Egy hónap múlva Andrea, az akkori feleségem, első feleségem szólt, hogy a mester akar veled beszélni. Velem? Igen. Bementem az előadásra, az Andrea szerepelt benne, mint táncművész. Itt vagyok, mester, parancsoljon. Mire azt mondta? Tanuld a szerepet. Milyen szerepet? Kérdeztem. Milyen szerepet? A fő szerepet.
0: Esmiller András kollégám Gergely Róberttel készült interjúját akár teljes egészében is meghallgathatják a podcastjeink között, ma este pedig 10 órakor hallgassák a Slágerkultot, de most megyünk tovább egy olyan dallal, egy olyan megindító dallal, amelynek itt a Sláger FM-en volt a premiere néhány héttel ezelőtt. Vastag Csaba érkezik, és az apa.
3: Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Presser Gábor dalaszolt, ez volt a Rozsdás Szög itt a Sláger FM-en. Mielőtt nyugovóra térnek, mindenképpen húzzák fel az ébresztő órájukat reggel 6 órára, hiszen holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel, egy másodpercéről sem érdemes lemaradni. Ma reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli műsorvezető társa Bánsági Petronella volt, és hát többek között a sportokról is beszélgettek, hiszen ugye a norvég futballválogatott kapcsán több helyen is elemezgették a norvég módszert, hogy ott hogyan szerettetik meg a gyerekekkel a sportot, és hogyan válik egy gyermekből világsztársportolón, hát ennek próbáltak utána járni ma reggel Petra, Zoli és Petronella Kis Gergellyel, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval.
1: Bizony a nemzetközi sajtó felkapta a fejét Erling Haaland és a norvég válogatott VB szereplésére, és aztán elkezdtek nyomozni, kutakodni, és azt mondják, hogy Haaland a legjobb példa arra, hogy miként működik a norvég sportmodell, amely a gyermekközpontúságra appellál, vagyis arra, hogy nem az eredmény kényszer a fontos gyermekkorban, hanem a játék öröme, hogy azt élvezzék a nebulók, és akkor utána majd kiváló sportember válik belőlük. És hát persze adja magát a kérdés, hogy tényleg mitől lesz egy gyerekből sikeres sportoló, vagy akár ugye világsztár? Attól, hogy hamar kezd versenyezni, vagy attól, hogy egyszerűen élvezi azt, és szereti azt, amit csinál. Itt van velünk a vonalban Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akivel rendre beszélgetni szoktunk a nagy sportág választó kapcsán. Szavasz,
2: jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mit érzékeltek ott a nagy sportág választónál, hogy a gyerekeknek mennyire fontos az, hogy már azonnal eredményeket érjenek el, már mint itt Magyarországon, vagy inkább az, hogy csak élvezzék a sportot?
3: Őszintén megmondom, ez egy jó hétfő reggeli komoly téma, mert a jövőnkről van szó, a gyerekekről. És igen, engem foglalkoztat engem ez a skandináv minta, ugye az oktatásban is emlegetjük, és sok mindenben, hogy ugye film vagy egyéb modellek kapcsán, hogy máshogy gondolkodnak Skandináviában. Iszonyú lemaradásból indultak 60-80-90 éve a világ elitjéhez, és most ők a vezető ilyen tudásra rendelkező, hát nem hatalmak, de országok. A sport is egy ilyen téma, ugye kézilabdára gondolunk, 35-40 éve nem arról szóltak a hírek, hogy a norvég, vagy a dám, vagy a nem tudom, milyen kézilabda lesz majd a világuralom, és aztán 2000-ben ugye a lányok sajnos nem sikerült megnyerniük az olimpiát, és a dánok nyertek. És egy elképesztő skandináv modell épült, már a Feröer-szigeteknek is jó kézilabda csapata van, de konkrétan, nem csak Izlandnak. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés. Én nem látok ennyire fehéren vagy feketén, pedig olyan jó lenne, hogyha a világban sokkal több mindenben meg tudnánk állapodni, és ezekben a pozitív vitákban, ezekben az egyeztetésekben jobban tudnánk előre jutni. A nagy sportágválasztó látszódik, hogy nagyon sok gyerek akar versenyezni, küzdeni, focskáznak, fociznak, birkóznak, társas játékban mindenhol győzni akarnak a gyerekek döntő többsége. Ezt tapasztaljuk a vasárnapi babazsúrba is, akár. Úgyhogy nem tudom, hogy jó megoldás. A skandinávok ezt jól csinálják, de nem mindenki Haaland, hogy három sportág és akkor majd abból bajnok lesz. A Messi vagy a nem tudom ki kiskorától kezdve már rá volt állva, hogy ő focista lesz. A vízes sportágokban ez egy különleges dolog, mert más közegbe kell. Ugye Egerszegi Krisztina példa, ötszörös olimpiai bajnok, 4 évesen már felfedezték, hogy fantasztikus a vízfekvése és az úszodában.
4: És te egyébként gyerekkorod óta, gyerekkorodban kezdted ezt az egészet? A
2: vízilabdát?
4: A vízilabdának, tehát a sportot.
3: Igen, arra gondolsz, hogy korán kezdtem el.
4: Igen.
3: 6 évesen tanultam meg úszni, és ugye évesztes vagyok, 7 évesen kezdtem a sulit, tehát hamarabb mentem úsziba, mint iskolapadba, és vízilabdás akartam lenni 8 éves koromtól kezdve.
2: Tehát akkor már tudtad, hogy mit szeretnél.
1: És ott volt már teljesítménykényszer, tehát te is bizonyítani akartál?
3: Nem volt, az előkészítő, ugye nálunk a víz miatt meg kell tanulni úszni, és ezt a mély vízben, ezt a különleges lábtempós mozgást, amivel mi állunk tulajdonképpen, de mozog mind a két lábunk. Nekünk ez az állás, ez a pihenés, nem úgy, mint ugye jó Messinknek, aki ott kiválóan tud átsorogni, az előtt 150 volt. De hogy nekünk az egy folyamat, és ezért az eleve másfél-két év, tehát nálunk az, amit a cikkben is megvan, én is olvastam azt a cikket, hogy 9 éves korig ne legyen a fociban mondjuk eredményszámolás, vagy ilyen rohanás, vagy nincs a skandinávoknál, ez eleve nincsen mondjuk például vízilabdában, mert 9-10 évesen kezdünk el bajnokságban játszani egyáltalán, és akkor nincs eredményszámolás. Úgyhogy ez a, mondjuk nagyon, a sportágok nagyon különböző karaktereket is igényelnek, és az a jó, hogyha többféle szinte lehet űzni a gyerekek komolyságának, vagy elszántságának tükrében.
1: Igen, több barátomtól hallottam annak idején, meg én is, amikor küzdősporttal így gondolkodtam, hogy ugye ott az volt, hogy muszáj menni versenyre. Nincs olyan, hogy te csak egyszerűen mész és mozogsz és élvezed, és akkor húha, meg volt, gyerünk haza legózni, hanem jó, de akkor már holnap után már versenybe kell menni, már ez van, az van, tehát ott meg kötelező, és ezt nem tudom, azóta változott, de hogy nem lehetett kikerülni.
3: Különbözőek tényleg, mondom, a sportágak. Van például én Gödöllőn a Mategeházba viszem a fiú vízilabdát is, nálunk volt hobbi csoport is sokáig. Most nőnek ki azok a generációk, akik miatt megcsináltuk ezt. Na. De van B csapatunk, tehát ha valaki heti háromszor, négyszer tud csak lejönni, nem ötször.
1: Bocs, de ez tök érdekes, mert a hobbi csapatnál előfordult az, hogy valaki megakadt a szemet, hogy hobbi, nincs tétje, nem kell versenyez, de mégis baromi jól csinálja?
3: Igen, mert ő például alul gondolta magát, és nem gondolta, hogy majd ez jobban fog érdekelni, és elég ügyes volt ahhoz, hogy mondjuk, ha nem is az A, de a B csapatba befért, és játszik meccseket.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy a szülőknek kell annyira jól ismerni a gyereket, hogy tudják, hogy olyan sportra menjen a gyerek, amiben tényleg versenyezni is tud, és ezt ő abszolút jól tudja teljesíteni, vagy ez nyomasztaná. Tehát itt igazából szerintem ez a legfontosabb.
3: Igen, van a skandináv modell, van a másik, talán ilyen kontinentális, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mondjuk az úszáshoz legyen benne a gyerek hétköznapjaiban, hogy kiskorú megtanul úszni, hiszen persze, az életét menti meg, és egyébként meg egy nagyon jó relaxációs dolog, kikapcsol az agyunk, hogyha úszunk, nem hallunk, nem látunk sok mindent a világból, illetve hogy a torna, vagy az alapsportágak közül legyen meg valami, vagy atlétika, vagy bármi, ami alapot ad. Tehát van egy ilyen elmélet is, és akkor utána az 1-2-3 év, amíg kiderül, hogy a gyerek az szereti a vizet, a gyerek az főfájós, a gyerek szeret birkózni, és akkor kézilabda, vagy tényleg sport felé megy, vagy vízilabda, vagy merre megy. Úgyhogy ezek kialakulnak az, és a gyerekek adnak visszajelzést.
2: Persze.
3: Nyilván mi is nézünk fel a képernyőről.
2: Így van.
3: Meg a sorozatokból, és figyeljük, hogy a gyerek mit szeret. Hogyha senki nem szeret hozzáérni, akkor ne vigyük le dzsúdózni, mert nem biztos, hogy
4: azért. Hát az se jó, hogyha a szülő nyomja a gyereket.
2: Persze,
4: hogy csinálja, aztán nem akarja.
1: Hát ez megint az, hogy melós, hogy egy kicsit jobban oda kell rájuk figyelni. Köszönjük
2: nagyon
1: szépen Kis Gergelynek.
3: Köszönöm.
1: Szia.
2: Szép napot, szia.
0: A gyerekeknek egyébként szerintem akkora a mozgásigényük, hogy igénylik is a sportokat, csak hát tényleg meg kell találni a személyiségükhöz leginkább illőt. Önök pedig üzzenek sportot a koránkelésből. Porne Petra, Somogyi Zoli holnap reggel is 6 órakor ébreszti majd önöket. Most pedig megyünk tovább a Hooligans dalával. Jön az Illúzió.

Ez volt a Hooligans dala, az Illúzió itt a Sláger FM-en, és 9 óra előtt járunk, pontosan 4 perccel, nagyon 3,5-lel, úgyhogy már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még meghallgatjuk Gáspár Laci dalát, a Hagyd meg nekem a dalt zárja az óránkat. Önök pedig, hogyha van egy szabad percük, akkor kattintsanak az applikációnkra, és ott töltsék ki a zenei kvízünket mesé és ajándékokért. Köszönet ezúton is, ha segítenek nekünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Polgár Judit nem vállalja az államfői felkérést. Hallerné Nagy Anikó veszi át ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Teljes a csütörtöki budapesti pontot parti lájnapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Polgár Judit a közösségi médiában jelentette be este, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést. Indoklásában azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét vállalja, ezért nem tud eleget tenni a felkérésnek. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap tette közzé, hogy Magyarország egyik legismertebb sapkozóját, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. A jelölés komoly vitát indított, sokak szerint túl gyors volt és nem előzte meg megfelelő társadalmi egyeztetés. Az országgyűlés hétfői döntése alapján ideiglenesen Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke látja el Forstopfer Ágnes házelnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény szerint Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának július 20-ai megszűnésével a házelnök vette át az államfő feladat és hatásköreit az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Velkei György László a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte. Azzal kapcsolatban, hogy Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt a Duna vízszintje rendkívül alacsony Kelet-Európa több országában. Budapesten a folyó hétfőn reggel 70 cm-es vízállást mutatott, ezzel megközelítette a 2018-as történelmi minimumot. A homokpadok, sziklák és a meder eddig víz alatt lévő részei is láthatóak lettek. A folyó alsóbb szakaszai még súlyosabb a helyzet, a folyami turizmusban pedig jelentős fennakadások vannak. Több nemzetközi szállodahajó nem tudta folytatni útját Budapesttől és Mohácsról. Mások kikötőkben várakoznak. A MAHART ideiglenes menetrendváltozásokat vezetett be. A Budapest-Szentendre-Visegrád útvonalon közlekedő hajók nem állnak meg Szentendrén és Lányfalun, és néhány Budapest-Szentendre indulást is csökkentettek. A péntek este lezúdult nagy mennyiségű csapadék következtében a római parti plázs vízefürdésre alkalmatlanná vált, ezért ideiglenesen lezárták. A folyamatos vízmintavételek adatai alapján döntenek majd az újbóli nyitásról. Teljes lett a budapesti pontot parti fellépőinek listája. A ponthatárváró esemény csütörtökön 16 órakor kezdődik, ami ingyenes, de ehhez előzetes regisztráció szükséges, amit a hivatalos Facebook eseménynél található linken lehet megtenni. A szervezők koncertekkel, beszélgetésekkel és különböző programokkal készülnek a pont hirdetésig. A részletes menetrend és a teljes line-up szintén a Facebook eseményben érhető el. A korábbi évek Budapest parkos helyszíne helyett idén az ELTE Lágymányosi Campus déli belőtti tér ad otthont a hivatalos pontot partinak. Az egyetemi művészek alkotói munkásságába enged betekintést a Szépművészeti Múzeum, az Örökké Valóság Megörökítése című új időszaki kiállítása. A tárlaton mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek és koporsok mesélnek arról, hogyan gondolkodott az örökké valóságról az ókori civilizáció, és kiemelt szerepet kapnak a modern természettudományos és digitális vizsgálati módszerek is. A látogatók többek között háromdimenziós animációt és holovetítést láthatnak, amelyek az eredeti színek is visszaadják. Az anyagban koptenhágai és torinói múzeumok kiemelkedő darabjai is szerepelnek a Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Laza estét kívánok önöknek. Dr. Béres és a Jazz meg az dala szólt. Az imént ez volt a Ma jól vagyok, és hát nagyon bízom benne, hogy ezt mindenki szívből énekelte Geszti Péterékkel együtt. Most pedig foglalkozunk egy kicsit az állatvilággal, mert képzeljék, a kongói esőerdőben egy új majomfajt fedeztek fel, ami már is veszélyeztetett. Mind az élőhelye, mind a populáció kis létszáma miatt. Ez a felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek Likvelinek nevezik a fajt, amely egy kisméretű, fekete színű majom, maszkszerű arccal a szájukat és az orrukat narancsszínű csík veszi körül, nagyon cukin néznek ki. Ez a felfedezés pedig megint csak rámutat arra, hogy mennyire dokumentálatlan Kongó középső medencéje. Ki tudja, hogy hány faj tűnt el végleg, még mielőtt felfedezhettük volna. Nagyon remélem, hogy ez a felfedezés egyszer mint e majomfajta megmenekülés is elősegíti majd. Mi pedig az estében szeretnénk önöknek segíteni, a V-motorok dalával megyünk tovább. Jön a Fekszem az ágyon.

Ez volt a Nox dala, ha szeretem, itt a Sláger FM-en is. Azt kell mondjam, szeretem azt az időjárást, ami ezen a héten vár ránk. Nem lesz rekkenő a hőség, kellemes meleg lesz, minden nap ilyen 30 fok körüli hőmérséklet, sokat süt majd a nap, alig-alig jönnek esőfelhők, fújdogál majd kicsit a szél, reggelente egészen kellemes, friss lesz a levegő, szóval egészen klassz lesz a hét időjárása. Itt a fővárosban az éjszakai órákban jöhet eső, és holnap reggel is még felhős lesz fölöttünk az ég, és mindössze 19-20 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de már olyan 8-9 óra körül elkezd derülni az ég, és onnantól kezdve gyönyörű napsütéses időben töltjük majd az időnket. 27-28 fok lesz a legmelegebb órákban, amire vigyázni kell, hogy ez becsapós lehet, mert ugye nincs olyan nagyon meleg odakint, ilyenkor nem vigyázunk annyira a bőrünkre, pedig az UV-sugárzás holnap is nagyon erős, helyenként extrém erős lehet, úgyhogy naptej nélkül ne induljanak el otthonról. És ez a 27-29 fok közötti hőmérséklet megismétlődik majd szerdán is, csütörtökön is, sőt csütörtökön csapadék is érkezhet, pénteken azonban, mert hogy csütörtök este jön egy hidegfront, már csak 24-25 fok lehet. Hétvégétől viszont visszatér majd a nyár, és ismét 30 fok fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Mi is feltüzeljük a hangulatot itt a Sláger FM-en a Groove House dalával, jön, ha újra látom.

0: szímátsz?
1: Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.
0: Figyelsz rám!
1: De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
2: Postási Juli dala szólt, ez volt a Puszi Nyuszi. Hát igen, van, akinek semmi bunda nem elég, viszont hogyha az ember szeretne megszabadulni a használt, de még nem elnyűjt bundáktól, nadrágoktól, pólóktól, ruháktól, ingektől és a többi ruhadarabtól, akkor nézzünk utána, mihez kezdhet vele. Ezzel a témával is foglalkozott ma reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben, akiknek volt egy műsorvezető társuk is, Bánsági Petronella, vendégségbe pedig Dobos Emese,

0: hoz
1: hozza nekem, neked a Gucci-inget.
0: Azt
1: igen.
0: Addig álljok fél lábon, tudod. Igen. Szóval van az a kupac, amit elviszek a cimborámnak, megnézi, aztán kezdje vele, amit akar. Volt egy második kupac, az a, hát gyakorlatilag a kuka. Mm-hmm. Tehát ami, tudod, ez a kicsit kinyúlt lukas, stb. Amiből először félreraktam, hogy ez jó lesz fűnyíráshoz, kertészkedéshez, szereléshez, de amikor már a 18. pólót teszed el, és az 5. pár cipőt, hogy ez jó lesz fűnyíráshoz, rájössz, hogy soha az életben nem fog elfogyni.
2: Én is mindig ezt csinálom, én nem tudnék, én nem tudom, ezek hogy csinálják az emberek ezt, hogy mindent ki? Megtartok, én ugye? Nem tudom.
1: Én simán.
2: Fúj, én mindez van emlékem.
0: Én imádok szabadulni a cuccra, én imádom, amikor ürül ki a szekrényem. És akkor volt a harmadik kupac, ez pedig a charity, tehát a jótékonysági célra, amit akkor elviszek, és ugye elhelyezem a gyűjtő konténerben, amit erre rendszeresítettek. Ám, de most a napokban elém ugrott egy cikk, ami azt arra hívta fel a figyelmet, azt taglalja, hogy valójában ez nehogy azt gondoljam, hogy ez feltétlenül majd akkor egy rászorulóhoz kerül, akinek hú de jól jön, hogy szintén semmi baja nincsen, maximum mint én nem tetszik a színe, vagy már tényleg nem vettem fel egy ideje. És hogy mi is lesz ezekkel a ruhákkal, meg hogy egyébként hogyan kéne ezt az egészet, ezt az egész műveletet jól csinálni. Ebben lesz most szakértő segítségünkre az ELTE Világgazdaság Intézet kutatója, Dobos Emese. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Szia.
3: Jó reggelt! Köszöntök én is mindenkit.
2: Na most várj, akkor a Zoli, ahova elvitte ezekbe a konténerekbe, akkor onnan hova kerül, ha nem charity helyre?
3: És lombozzam le egyből?
2: Hát azonnal, persze, kérlek, mondd, mi történik? Hát ez sokat baj, kaptunk.
3: Nagyon köszönöm, hogy ilyen tudatos vagy, meg tényleg, hogy gardőrendezést csinálsz, de a rossz
0: de
3: hírem az, rajtam, hogy...
0: Értem.
3: Nem, de hogy nem nevetlek ki, csak hogy nagy valószínűséggel az adományboltoknak már nincs szüksége több ruhára.
2: Komolyan?
3: Tehát, hogy akkora mértékű felajánlással szembesülnek, hogy nagyon sokszor
0: jó
3: ők
0: ruhák.
3: Is. Én értem, de rengeteg van belőle. Tehát, hogy pont
2: azt hiszed,
3: ez a baj.
2: Hogy jót teszel, és nem történik
3: sem. Igen, és például azok a ruhák is, amiket mondjuk bármelyik európai országban ilyen textil ruhagyűjtő konténerben összegyűjtenek. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez már nekünk nem kell, de sokszor még annyira jó állapotban vannak, még úgy is, hogy mi megválunk tőlük, hogy ezek utána használt ruhaként keringenek a világban gyakorlatilag. Tehát összegyűjtik, osztályozzák ilyen különböző szempontok szerint, és akkor attól függően, hogy milyen minőségűek, akkor ilyen különböző országok vannak, hogy akkor hol folytatják gyakorlatilag az útjukat. Aha.
0: De ezt aláírjuk, mert Petával van egy közös kedves ismerősünk, Józsi, aki ilyen second hand ruhákkal és foglalkozik, és mindig mondja, hogy Hollandiában, amit bedobtak a gyűjtő konténerbe, de ott ezt fel is vállalják. Tehát a holland ember az pontosan tudja, hogy ha elhelyez egy ilyen konténerbe, akkor azt utána átválogatják, eladják valahol, és a befolyó pénzből viszont támogatnak valamilyen nemes célt, valamilyen alapítványt. És az ide kerül, itt meg ugye megvesszük meg az angol használt ruhát, ezek is, tehát amit itthon bolt kapsz, az valójában az angol fölvette háromszor, azt mondta, most már nem kell, és ugye így kerül
3: de
0: elvileg ide.
3: Fast fashion boltokban nem, vagy de komolyan.
0: Felvilágosítanád?
3: Úristen! Persze, nagyon szívesen.
2: Én bevallom, én
3: semmi
2: ezt most
3: gond, itt... erről beszélünk sokat.
2: Nem tudok kigyógyulni belőle, én ezt most itt beismerem itt a rádióban, én boltkorban
3: szenvedem. Nagyon különbözőek vagyunk, nagyon különböző motivációi vannak annak, hogy mit veszünk meg, miért vesszük meg, miért tartjuk meg. Na de vissza most akkor a használt ruhára.
0: Okay.
3: Tehát az EU-ban gyakorlatilag tavaly januártól kötelező szelektíven gyűjteni, de ugye nagyon sok országban ez már korábban megvalósult, és ugye onnan jön a használt ruha, ahol ugye már nagy arányban begyűjtik, és ahol ugye jól szét tudják válogatni. Ez egyébként tök éli munkaigényes dolog, hogy most van egy hatalmas kupac ruha, mert tök ugyanaz az ing, attól függően, hogy mennyire ért hozzá a válogató.
2: De várj, a válogató egy ember, tehát nem egy gép csinálja, hanem egy emberre múlik, hogy mi hova kerül.
3: Igen, tehát most még jelenleg ezt emberek válogatják, tehát nagyon élő munka igényes. Lehet egyébként valamennyire automatizálni, de ha mondjuk van egy ing, és mondjuk ránézzel a márkanévre, azért nem mindegy, mert van egy mondjuk egy férfi kockás ing, ez érhet 5 centet, érhet persze mondjuk 5 eurót, meg 50 eurót is utána a másodlagos piacon. Aha. Tehát, hogy ezt nagyon kell érteni igazából, az anyagokat, a részletmegoldásokat, a márkaneveket. Tehát, hogy ez nagyon sok élő embert foglalkoztat egyébként ez a válogatás. Tehát, hogy ilyen több száz különböző kategória szerint válogatják ki azokat a ruhákat, amiket mondjuk begyűjtenek.
2: De ha mondjuk a Zolinak nagyon jó minőségű ruhái vannak, és amiket ő ugye leválogatott, és elvitte mondjuk charity boltba, de tényleg?
0: Nem, azért, mert én megvettem second handbe, az már third hand lesz, amikor igen, én belerakom a konténerbe, ugye?
2: És hogy elviszi mondjuk egy charity boltba, de ott nem kell, akkor hova kerül ez a nagy mennyiségű ruha?
3: Hát az a baj, hogy exponenciálisan nagyon-nagyon kilőtt az, hogy egyrészt van egy túltermelés is, meg egy túlfogyasztás is. És például ti is jártatok, gondolom, úgy használt ruhaboltban, hogy az eredeti címke rajta volt
2: igen,
3: a termékeken.
2: Tehát, igen, hogy egyrészt én is úgy.
3: Nagyon sokszor a kereskedők is, mondjuk, hogyha nem viszik el a szezon végén, akkor filére kér tovább vannak rajta, hogy jó, csak vigyétek. Meg ugye nagyon sokszor van az, hogy mondjuk megveszi valaki, aztán nem vette fel, és akkor végül meg.
2: De

0: figyelj, tudod adni a Vintiden például. Tehát, hogy mondjuk az egy jó opció arra, hogy mondjuk a ruháknál kukában végezzék,
1: vagy hanem egy,
0: vagy a jó fogás, vagy egy másik olyan emberhez,
2: én
0: aki mondjuk...
2: Én feketőves Vinted Ninja vagyok. Szóval.
0: Szakmai ártalom. Na, de ez tök jó, mert ott legalább olyan emberhez kerül, aki szeret.
2: Persze, de van, aki meg egyáltalán nem szereti azt, most akkor egyesével lefotózom. Meg akinél például nagyon sok ruha van, amitől megszabadulna, annak ez iszonyatosan időigényes. Meg nyűg, meg akkor még kérdeznek, mérjem le, stb.
3: Igen, meg...
2: Tehát, hogy van, akinek ez egyszerűbb, hogy akkor jó, textilruhagyűjtő konténer, aztán csináljátok, amit akartok bele.
3: De én múltkor pont ránéztem, egyszer-kétszer megy a Vintage, hogy már ott is a legmárkesebb divatházaknak a, és vélhetőleg eredeti darabjait ilyen 3-4 ezer forintra kellett, és már kutyának nem kell olyan szintű túltermelés.
2: Várjál, azok azért lehet, hogy hamisítványok. Aha. És szerintem itt tök fontos megemlíteni, hogy azért azok elég komoly egészségügyi kockázattal tudnak járni.
0: Igen.
2: Másfelől meg Vinteden is nagyon-nagyon meg kell nézni, mert van, amikor mondjuk egy ultra fast fashion terméket nem teszik hozzá a márkát, hanem úgy teszik fel, hogy vintage.
0: Ja.
4: Ma én is nagyon nehezen válok meg ruhadaraboktól, de hát azt kell mondjam, hogy a legjobb portörlő rongyaim, meg legjobb felmosó rongyaim mind-mind az elnyúlt pólóimból vannak. No, de holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, benne pedig a hablatyá játékban is próbára tehetik magukat, Cilla holnap reggel is énekel nekünk valamit, nekünk csak ki kell találni, hogy vajon mit, csodás ajándékokért cserébe, most pedig már is megyünk tovább, a Soulwave dala érkezik, a Kalandor itt a Sláger FM-en.

Ez volt az Edda és a Minden sarkon álltam már. Én pedig ezzel a dallal el is búcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes rádiózást. Esmiller András érkezik, indul a slágerkult, én pedig legközelebb holnap délután 4-kor számítok megtisztelő figyelmükre. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Cserháti Zsuzsa dalával köszönök el. Jön a Mennyit ér egy nő? Viszont hallásra!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Befejeződött a karbantartás a Váci és Veresegyházi vonalon, újra teljes útvonalon járnak a vonatok. Két budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Andy Burnham, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon, így a Budapest Szob 70-es és a Budapest Vácrátót Vác 71-es vonalon ismét teljes útvonalukon korlátozás nélkül járnak a vonatok, jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. A júliusi vágányzárak célja menetrendszerűség javítása volt. A 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az 1-es váltót, elvégezték az ágyazat és felső vezeték karbantartást, ezzel megszüntetve az ottani lassú. A 71-es vonalon három útátjárót építettek át, komfortosabbá téve az áthaladást. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a váltócsere a MÁV új országos kitérő megújítási programjának része, amely a legforgalmasabb vonalakon és állomásokon folytatódik. Az ország nagy részén továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését, a folyók mentén jellemző árvízi fajok szinte eltűntek, ezzel szemben a lakóvezetekben egyre erősebb az inváziós fajok térhódítása, ezért a következő napokban földi biológiai kezeléseket végeznek a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén és a Tiszató nem védett területein, bár az aszály miatt csak kis intenzitással, de kémiai beavatkozásokra is szükség van. A Tiszató környékén a védett területekről kirepülő honos fajok okoznak ártalmat, míg Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és több Hajdú-Bihar vármegyei településen az inváziós fajok miatt kell védekezni. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi magyar népművészeti motivumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motivumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
1: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. Hétfőtől Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Az Európai Uniós központi intézmények vezetői üdvözölték és gratuláltak a kinevezéséhez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt írta, várja az együttműködést az EU-Egyesült Királyság partnerségének megerősítéséért. António Costa, az Európa Tanács elnöke szerint a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt két évben új lendületet kaptak. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke pedig hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Királyság akkora legerősebbek, ha szoros partnerekként működnek együtt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam azt, hogy régi kedves barátunkat, Cimber Szilvit köszöntöm nagy szeretettel, már rég láttalak. Örülök neked, hogy itt
2: Köszönöm
1: vagy.
2: Szépen, én is köszöntöm a hallgatókat és téged.
1: Ugye mindig mondom, hogy azért jó veled beszélgetni, meg azért is várlak vissza mindig a műsorban, mert olyan missziót képviselsz a saját kiadóddal, a Cimber könyvekkel, amit kevesen, mert az olvasást népszerűsítve, komoly kulturális hidakat építve, nagyon komoly könyveket köszönhetünk neked. Komoly szerzőkkel természetesen. Úgyhogy nem ülsz a babérjaidon, most lesz csak igazán felturbózva a kiadó.
2: Igen, nekem az a legnagyobb öröm, amikor a szerző meg az olvasó örül.
1: Na, ezért érdemes az egészet csinálni.
2: Igen, igen, igen, és most van egy olyan szerzőm, aki nagyon boldog volt, hogy a sok-sok éven át dédelgetett munkáját sikerült megjelentetnünk. Betty Zsoldos, aki pszichológus és coach, és a Génkutatás című könyvét adtuk ki most.
1: Van itt egy játék vele, Énkutatás. A G betű az ugye zárójelben van.
2: Igen, igen, ez egy érdekes cím. Én gondolkoztam rajta, hogy jó lesz-e ez, mert hogy kimondva nehéz, most kérek egy génkutatást, ha így a könyvet keresem, mert a G betű kicsiben és zárójelben van, ugyanis arról van szó, hogy az egész könyv valójában az én kutatásról szól, vagyis arról, hogy az agyam és a testem hogyan működik együtt, illetve a agy és a lélek hogyan függ össze, és hogyan működik együtt.
1: Hát és a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja.
2: És a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja, és ezeket persze meghatározzák a gének is, tehát itt van ez a kis csavar és ez a kis játék. Végül meghagytuk ezt a címet azzal az alcímmel, hogy lelki wellness tudományosan és szórakoztatóan.
1: Hát milyen jó cím. Nem, hát ez a lényege, hogy a viszonylag gondolom nehezebb témát, vagy a nehezebben befogadható témákat is szórakoztatóan csomagolva.
2: Igen, Betty nagyon sok hétköznapi példával és szemléletes példával mutatja be ezt az egyébként tudományos területet, és valóban konkrét gyakorlati haszna is van a könyvnek, tehát gyakorlati...
1: De tele van gyakorlati tanácsokkal.
2: Igen, igen, és tennivalókkal. Amit az ember megtehet azért, hogy jobban működjön.
1: Fogunk Bettivel is beszélgetni, ezt a hallgatóknak mondom. Egyébként nagyon szép a kivitele is a könyvnek, gratulálok.
2: Köszönöm szépen, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy esztétikus is legyen, amit kézbe adunk.
1: Abszolút az lett. No, de hát van itt még a kiadóban sok más minden, a Bettén kívül is. Ugye van neked egy, hát mondhatom, régi szerződ, a Szandra.
2: Szandra, igen, annyira régi szerzőm, hogy 99-ben vagy 2000-ben adtuk ki a Meg vagyok húzatva című kamasznaplóját. Ugye ő egy Marfan-szindrómával született lány.
1: Volt itt nálunk ő is.
2: Igen, miután ő költő, író és muzeológus.
1: De Szondai Szandráról van szó, nem tudom, elmondtuk-e a teljes nevét, csak hogy tudják a hallgatók, innen pusziuk őt egyébként.
2: Igen.
1: Szóval és most ő egy folytatással készül?
2: És most fog, igen, készül egy folytatással. Tulajdonképpen Meg vagyok húzatva az a németországi gerinc műtétjéről szólt javarészt, illetve akkor írt naplója ez. És most megírta az azóta eltelt időt, küzdelmeket, és minden. Ugye neki nagyon kalandos élete van ettől a betegségtől is, meg úgy egyébként is. És most ezt öntötte formába.
1: Tehát ő vállalja a mindennapjait a közönség előtt.
2: Abszolút, olyannyira, hogy ő egy blogot is vezet, ahol rendszeresen hírt ad magáról. Most a legújabb hír az, hogy férjhez ment. Nem lettek volna régen együtt a férjével, Viktorral, aki egy filozófus. 10 évvel ezelőtt kötöttek egyházi házasságot, de bizonyos okok miatt polgári házasságot nem, és ezt most pótolták, úgyhogy a múlt héten voltunk az esküvőjükön. Szandra légzéssegítővel él, amit teljesen természetesen visel, hoz, visz magával, úgyhogy az igen kimondásakor is rajta volt.
1: Ott volt rajta, igen.
2: Igen, és az esküvőjéről is tett közzé képeket, megírt róla, úgyhogy ez nagyon örvendetes volt, és nagyon helyesek voltak.
1: Ugye jól mondom, hogy te azért gondosan ügyelsz arra, hogy a szerzői találkozhassanak személyesen is az olvasóikkal.
2: Igen, igen. Most a Génkutatás című könyvnek két bemutatót is tartottunk, mivel Betty Székesfehérváron él és dolgozik. Uh-huh. Egyet Budapesten, a Buda Collectionben, ez egy nagyon jó kis antikvárium, és egyet pedig Székesfehérváron a Vörös Marti Mihály könyvtárban.
1: Mindenhol szól a sláger szerencsére, úgyhogy meg én azért is örülök, és adok is mindig lehetőséget neked is, meg mindenkinek, aki egyáltalán könyvekkel foglalkozik, mert tényleg fontos a misszió, hogy olyan közösségépítő események ezek, most azon túl, hogy megvan a könyv, hogy lehet találkozni, beszélgetni a szerzővel, ami ritka a mai világban, hát hiszen a telefonunkon élünk mindent, közösségi életet is. Már lassan a kapcsolatot is ott tartjuk barátainkkal,
2: családtagjainkkal. Igen, ugyanakkor a személyes találkozás rendkívül fontos.
1: És ezt nem pótolja semmi.
2: Erre most volt egy másik példám is, szintén a múlt héten meghívtak édesanyámmal, aki a eléggé sikeresnek bizonyult Ómama Nyaklánca című könyvnek a szerzője, és meghívtak Tarjánba, az Egyesületek Házába, a könyvtarján szervezésében, ami egy olvasóklub, hogy menjünk el és beszélgethessenek a szerzővel. Mindenki olvasta a könyvet, ez
1: de
2: volt
1: jó,
2: a meglepetés.
1: De jó.
2: Sőt, ők egymás közt meg is beszélték. Ugye a könyvben egy sváb család története van, és Tarjánban is van sváb közösség, ez különösen érdekessé tette ezt a beszélgetést, nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.
1: Nem mondtad édesanyád nevét.
2: Silingi Terézia.
1: Na, Terézia, csókoltatjuk innen, ő is volt már nálunk.
2: Igen, igen.
1: Együtt jöttetek. Szerették őt ott?
2: Nagyon, nagyon, legalább 30-an voltak, elég nagy létszámmal, és volt egy néni, aki vele egy idős, 88 éves, nem titok, és a előző kedden, mint ahogy meg volt hirdetve a rendezvény, ő már felöltözött és készült, mert eltévesztette, hogy melyik kedd. Mert ő már annyira készült és annyira várta. És aztán ott a találkozón ők nagyon jót beszélgettek, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés.
1: Azt elmondhatjuk a hallgatóknak kulisszatitokként, hogy készül a folytatás?
2: Igen, már szerkeztem, dolgozom vele, és őszre tervezzük a megjelenést. Megmondom őszintén, még címe nincsen. Szeretnék egy hasonló címet, mint az Ómama Nyaklánca volt, valamit, ami végigvonul a történeten. Ugye ez a történet a család másik ága, az édesanyám ágának a története. Ugye, akik esetleg nem olvasták az Ómama Nyakláncát, a dolog lényege az, hogy ez egy kis történelem alulnézetben, tehát egy család történetén keresztül bemutatja egyúttal a történelmet, és hogy ez a család a történelem viharait hogyan élte meg. Most az édesanyám családjában szintén vannak ilyen nagyon érdekes és a történelemhez kötődő momentumok, és úgyhogy ez a könyv egy kicsit hasonló lesz, de ugye más szereplőkkel és más történettel. 1824-ben kezdődik, ha jól emlékszem, tehát még régebben, mint a másik. Igen, és nagyon vigyázunk arra, most én a szerkesztésnél külön is figyelek arra, nehogy elcsúszunk, hogy abban a korban mi volt és mi nem volt, és milyen szokások voltak. Ugye ez Pátyfaluhoz kötődik, ahol én is élek, ez a történet, mert oda valósiak, és elég komoly helytörténeti kutatásokat végzett az édesanyám, hogy pontosan be tudja mutatni, hogy nézett ki például egy esküvő, vagy hogy mi volt, amikor árvíz volt, vagy a filoxéra járvány.
1: Azért fontos ez, mert tényleg egy, hogy mondtad, alulnézetből a történelem?
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Tehát, hogy ez nem csak időutazás, de ez tulajdonképpen egy történelmi óra is, vagy amennyiszer olvassák a könyvet, hogy ennek több funkciója van.
2: Igen, és olyannyira komolyan vesszük, hogy ezt történésszel lektoráltatjuk is.
1: Pláne.
2: Hogy ne legyen benne hiba.
1: De Páty mindig falu volt? most, hogy mondtad
2: igen,
1: az előbb.
2: Igen, igen, és már nagyon régen.
1: Valahogy nagyobbnak tűnik nekem, amit úgy ért benne, mint legalább nagyobb lenne egy picit.
2: Most is község.
1: Aha.
2: És hát én nagyon szeretem, mert nekem a gyerekkorom is oda kötődik, én a nagyszüleimnél nagyon sokat nyaraltam ott, és aztán éppen ezért nagyon szerettem volna oda költözni, és amikor lett rá lehetőségem, akkor oda költöztem, azóta is ott élünk. Most
1: tulajdonképpen a kiadónak is ott van a központja?
2: Igen, így van, így van, a kiadó is ott van.
1: Na ez egy fontos misszió a Cimber könyvek kiadója, mert, és akkor kérdezem tőled a kiadó vezetőt, vagy a könyvkiadót, hogy hogy állunk ma az olvasással? Mi van a könyvpiaccal?
2: Az érdekes az, hogy az olvasás az újra népszerű lett. Érdekes módon a printkönyvek is újra népszerűek lettek, mintha a fiatalok is visszataláltak volna ehhez a formátumhoz. Ugyanakkor a könyvvásárlás az most tavasszal nagyon lecsökkent. Tehát az idei évben mintha az emberek egy kicsit óvatosabban költenének, vagy lenne valami bizonytalanság. Mi azt reméljük, hogy azért ez egy átmeneti időszak, és majd lesz megint jobb. Azon kívül rengeteg sok kiadvány van, és ellenőrizetlenül rengeteg színvonaltalan kiadvány is van sajnos. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki könyvet választ, az megbízható forrásból válasszon.
1: Benneteket a válogatottkönyvek.hu oldalon lehet elérni a legkönnyebben.
2: Igen, a válogatottkönyvek.hu oldalon van egy webshopunk, ott lehet a Cimber könyveket megtalálni. És meg lehet találni egyébként könyvesboltokban is elég sok kiadványunkat.
1: Ott vagytok mindenhol. Hogy képzeljük a te életedet, hogy egy csomó önjelölt író azért keresgett téged, mint kiadóigazgatót, hogy ad ki a könyvét?
2: Igen, nagyon sokan vannak, akik szeretnének könyvet kiadatni, vagy csinálni. Én ebben olyan szempontból nagyon szigorú vagyok, hogy kudarcba én nem szeretem belevinni a szerzőimet. Tehát olyan könyvet adok csak ki, amiben én is hiszek, és amiről úgy gondolom, hogy az olvasót érdekelni is fogja. Az egy dolog, hogy én mit szeretnék közölni, de az is fontos, hogy mit szeretnének olvasni az olvasók, és mi érdekli őket. Nehéz ezt megszondázni, de azért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a színvonalat tartsuk. Vannak olyan szerzők, akikkel beszélgetünk jövőbeli kiadványokról, én remélem, hogy lesz, akivel meg tudunk állapodni, de vannak, akiknek a kéziratát látva el kell, hogy utasítsam, mert nem üti meg azt a színvonalat, amit én a Cimber könyvek márkanév alatt vállalok. Van egy nagyon sikeres mesekönyv sorozatunk, az is készül most, és várhatóan nem sokára, hát vagy ősszel, vagy legkésőbb kora tavasszal megjelenik.
1: Ja, majdnem.
2: Még ebben az évben, vagy a jövő elején, igen, attól függően, hogy a grafikus hogyan tud elkészülni.
1: Hát ott az illusztráció fontos.
2: Nagyon fontos, sőt, az viszi a történetet. Ugye ez a járműves mesekönyv sorozatunk, ugye van a Willy és Bobby a villamosokról, aztán a Tomi kalandjai a buszról, a Rozi kalandjai a troli, és most készül Miska, aki egy vonat lesz, és a Balatonra fog utazni, ennyit elárulok, de többet nem. Ez Baginé Lugosi Diánának a könyvei. És
1: többet is adtál már ki?
2: Hát ez a három mesekönyvünk van, most készül ez a negyedik, ugye ez az ő mese sorozata.
1: Igen.
2: És úgy tűnik, hogy a járműves mesekönyvek iránt van érdeklődés és kereslet. Igen.
1: Hát szeretik a gyereket. Mennyivel hálásabb közönség vagy célpiac a gyerekeké? Vagy nincs ilyen szempontból?
2: Ott is nagyon meg kell választani, hogy mit. Rengeteg a mesekönyv, ott is rengeteg a színvonaltalan, megmondom őszintén, ha bemegyek egy könyvesboltba, én mindig nézem, ezzel a szemmel nézem a könyveket, hogy kiadói szemmel, hogy milyenek, és sok olyat látok, amit én nem adnék a gyerekem kezébe. Itt valóban, ahogy mondtad, az illusztrációnak, a kinézetnek, ahogy kézbe veszed azt a könyvet, még nagyobb a jelentősége talán a gyereknél. És nekem egy nagyon kiváló illusztrátorom van, Felföldi Anna képzőművész személyében. Minden könyvemet, ami illusztrált könyvő csinálta, és ő garancia erre a színvonalra. Ő értelmezi is a szöveget, és annak megfelelően ad látványt a könyvnek.
1: Mondod, hogy hát nagyon sok az ellenőrizetlen és silányabb munka a piacon, a könyvpiacon, de hogy régen egyébként volt ennek valami hivatal, aki ellenőrizte a minőséget?
2: Nem, itt azokra a kiadványokra gondolok elsősorban, amiket nem profi kiadók adnak ki, hanem
1: önjelöltek,
2: bot csinálta kiadók, úgy gondolja, hogy lekér egy ISBN számot, és az a minden szakmai feltételnek eleget tett. Hát ez azért nem így van.
1: De most mondtad ki, hát ez egy szakma.
2: Igen.
1: Amit mivelni kell, meg kellett tanulnod neked is annak idején. Egyébként te miért alapítottál kiadót? Miért volt fontos?
2: Egyszerűen azért, mert valakinek a könyvét meg akartam csinálni. És tulajdonképpen így is kezdtem el az egész kiadást. Ugye a Szandra könyve, a Szondai Szandra Meg vagyok húzatva című kamasznaplója az elsők között volt. Aztán adtam ki egy protokoll
1: könyvet,
2: igen, a Vámosné Kati, aki nagyon híres protokoll szakember volt. Igen. Az igazságügyi minisztériumban 8 minisztert szolgált ki, ez is volt a címe a könyvnek, hogy 8 miniszter volt a főnököm.
1: Nem olyan rég ment el?
2: Igen.
1: Akkor tudom, igen. Igen.
2: És akkor az ő könyvét meg akartam csinálni. Szóval jöttek egymás után könyvek, és aztán édesanyám könyve, az lett az ászlós hajónk, pedig nem gondoltam még az elején, hogy ez így lesz, de aztán, amikor már a kézirattal dolgoztunk, és valóban megszületett a könyv, akkor már én is bíztam benne, hogy ez tetszeni fog az olvasóknak. És hát azóta is csak olyan szerzők könyvét adom ki, akikkel megvan ez az összhang, és
1: emberileg is,
2: és akiknek a kézirata az a minőség, amit én elvárok.
1: Meg hogy olyan a téma, ami biztos, hogy érdekli az olvasót?
2: Fontos, hogy érdekelje az olvasót, igen. Igen.
1: A lelki wellness az mennyire spirituális? De ezt majd a szerzőtől meg fogom kérdezni persze, de vagy mennyire sorolta az önfejlesztő könyvek?
2: Az önfejlesztő könyvek közé mindenképpen lehet sorolni, én nem nevezném spirituálisnak, sokkal inkább tudományos.
1: Okay.
2: Rettenetes mennyiségű szakirodalmat használt fel a szerző, ez a végén fel is van tüntetve, vagy 18 oldalon.
1: De neked volt már önfejlesztő könyved? A kiadóban?
2: Volt, igen, a Talpraállás művészete, az például ilyen volt, ami egy elvált nő írt, és ami nagyon sokaknak segített az újrakezdésben. Nem csak feltétlen egy válás után, hanem bármilyen trauma utáni újrakezdésben.
1: Jó, akkor nem ismeretlen a terep ilyen szempontból.
2: Nem, de ebben a kéziratban azt tetszett nagyon, hogy rendkívül alapos, tudományosan is megalapozott, ugyanakkor egy könnyed, jól olvasható hangvétele van, és ahol nem volt ilyen, ott belenyúlt a szerkesztő, aki én voltam, és megalkodott a szerzővel, hogy ezt még így lehet-e. Tehát teljesen közérthetővé tettük.
1: Ez a szakmád az...
2: Abszolút közérthetővé tettük, tehát nem kell tőle megijedni, de ugyanakkor minden a helyén van benne szerintem.
1: Mennyire látod előre a kiadói életedet, hogy mennyire tudsz előre tervezni? Most 3-4 könyvet felsoroltál, ami még ebben az évben talán várható.
2: Általában egy évre tervezek.
1: Aha. Már látod a jövő évet is? Vannak tervek?
2: Igen, de azokról még nem szeretnék.
1: Nem is azért. Tehát, hogy neked már megvan a
2: igen.
1: De egyébként ezt bármikor lehet variálni? Tehát, ha beesik egy olyan kézirat, vagy egy olyan ötlet, amit ellenállhatatlan.
2: Akkor azonnal lecsapunk rá.
1: Lecsapsz-e. Oké, ahogy kell. No, és visszatérve arra ugye, hogy mennyire fontosnak tartod, hogy folyamatosan legyenek a közönséggel találkozási pontok, ami azért is fontos, mert ez közösséget épít. Tehát most édesanyádnak is a közönség találkozóján nem tudni, hogy azok a kapcsolatok még mire lesznek jók. 80 fölött.
2: Igen, mi tervezünk őszre is ilyen írólvasó találkozókat, mind az édesanyám könyveivel, mint pedig a Betty Zsoldossal a génkutatással kapcsolatban. Sőt, ő tervez egy internetes felületet is, ahol majd kapcsolatot tarthat az olvasóival.
1: Szuper.
2: Nagyon fontos a személyes kapcsolattartás. Én változatlanul erre
1: esküszöm. Író-olvasó találkozók mindig lesznek, akkor ezt kimondom.
2: Én úgy gondolom, igen, okay. Arra szükség van.
1: És édesanyád hogy van? Mert ezt még nem kérdeztem.
2: Jól, köszönöm szépen, remekül.
1: Na, akkor innen
2: csókoltatjuk. Most nagyon fel van ajzva, hogy az új könyvén dolgozunk. Igen, okay. És a szokásos, igen, a szerző-szerkesztő közötti beszélgetések mennek.
1: Ja, hát az, igen, az érdekes anya-lánya, bocsánat, kapcsolatban, hogy hogyan lehet.
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy most már rugalmasabb, mint az első könyvnél.
1: Ja, megtanult kezelni.
2: Igen.
1: Szakmailag is. Azért ez másabb.
2: Igen.
1: Na jó, innen csókoltatjuk őt is, meg az összes szerződet, meg az olvasóidat is, kedves hallgatóink, a Cimber könyveket ajánlom szívből. Szeretettel válogatottkönyvek.hu, ugye itt?
2: Válogatottkönyvek.hu, igen.
1: Az összeset. Látom. Köszönöm, hogy itt voltál. Gyere gyakrabban, várlak vissza.
2: Köszönöm szépen.
1: Szeretettel. És Szilvitől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Venyige Sándort köszöntöm nagy szeretettel.
3: Már rég láttuk egymást, rég hallottalak, igen. De hát azt látom távolból, hogy azért a menetelés az folyamatos. Hát mind a színház, mind a Mézesföldi nyár.
4: Olyan, mint a lendkerekes autó, tudod, hogy viszi a lendület.
3: Na, hál' Istennek, vigyelj is még sokáig. Most már akkor ez a tizedik a Mézesföldiből?
4: Igen, ez a Veresegy Színház nyári fesztivál, tizedik nyári fesztivál.
3: Mert a színházról is beszélhetünk, és szívesen, de hát most zajlik egy fesztivál.
4: Igen.
3: Közepén vagyunk?
4: Nem, talán? még az első 20-25%-nál.
3: Jó, de mert augusztus 29-én.
4: Így van.
3: Tart majd, mennyi program ezte?
4: 25 este.
3: És ezt egy évig szervezitek?
4: Hát nem.
3: Nincs annyi? Fél
4: nem,
3: év?
4: Nem. Nem, több mint egy év. Ne, szóval már most elkezdtünk gondolkozni, mi lesz a következő évben, de alapvetően ugye ilyen novemberben kijövünk az első előadásokkal nyilván karácsony előtt, de alapvetően így január-februárban áll össze, és akkor március. Tehát az a műsorfüzet, csak a kedves hallgatók.
3: Amit most én elkezdtem lapozni.
4: Amit elkezdett 35 ezer példányban lapozni, az március végén adjuk nyomdába.
3: Nagyon igényes, le a kalappal egyébként. Hát legalább annyira, mint a műsor kínálat. Ebben a 25-ben, ebben minden van, geszti koncerttől a Quimbin át, a színházi élet kincseig.
4: Hát igen.
3: Na most, hogy kérd, meg Széchenyi Pál is van egyébként, csak mondom.
4: Sok
3: csak egy tánc volt.
4: Igen.
3: Hogy úgy képzeljük az életeteket, hogy főleg az utóbbi akárhány évben, hogy tényleg itt az önjelölt produkciók folyamatosan támadnak benneteket, hogy szeretnék én is ott lenni? A Mézesföldön?
4: Hát egy ideje, igen. Egy ideje, igen. Igen. De hát ez...
3: És akkor hogy van ez, hogy választasz onnan is, meg jössz, mész és nézed a produkciót?
4: Pont a Szécsi ez egy ilyen volt, hogy ebben én nem gondolkoztam, de Nagy Sanyival, Nagy Sándor művész úrral, Nagy Sanyival mi ugye egyrészt nagyon, nagyon közeli személyes jó barátságban vagyunk, másrészt a színházunkban ő most azt hiszem két előadásban is játszik, és reméljük egy harmadikban is fog a következő évattól kezdve, és hát rendezett hármat vagy négyet.
3: És ezt akartam nagyon, mondani, hogy...
4: Tehát ő nagyon közel van hozzánk, és a Sanyi ajánlotta, hogy volt nekik ez a nagy koncert
3: az
4: arénában, azt hiszem. És hogy,
3: itt
4: hogy...
3: a Serbán beszélt róla pont néhány
4: hét. Na, hát akkor. Igen, és hogy ez milyen jó volt, és nézzük már bele, elküldött anyagot, és tényleg azt mondta, úristen, hát ez és hát szétcsipál, szóval... Ráadásul mindenki nagyon közel áll hozzám, aki ebben szerepel, és akkor azt mondta, hogy na hát ez nézzük meg. És ilyenkor van az, hogy de mi alapján választok, hát nem tudom. Hát beleszagolok, okay. És akkor azt mondom, hogy de hál' Istennek nem mindig jön be, szóval ez nem csalhatatlan, csak én azt gondolom, hogy ez például, igen, ez, és odaillik. Tehát az, hogy mi az, hogy körülbelül ismerjük most már nézőinknek az elvárásait, az ízlését, a helyszín mit bír el, meg hát nagyon sok minden, nyilván van a gazdasági vonatkozása is a dolognak, és akkor azt mondta, hogy próbáljuk meg, és ezzel lett úgy, hogy Nagy Sándor 5 különböző produkcióban fog már játszott, és fog még játszani.
3: A Mézes Völgyében.
4: A Mézes Völgyében. Tehát gyakorlatilag ő a reklámharcunk. Igen.
3: De hogy képzeljük ezt, hogy a Veresegy Színház produkciói automatikusan benne vannak a 25-ben?
4: Most 7, összesen 7 előadásunk van, de természetesen hát mi fesztiválunk.
3: Aha, hát tehát ez nem egy ördögtől való.
4: Hát nem viccelj, hát azt csinálok, amit akarok. Aha. Nem, de igen, természetesen a Veresegy Színház előadásait is folyamatosan. Az angolai szerelmeseket azt, hogyha egyszer kihagynánk, akkor meglincselnének minket a nézők. De most ezt nagyon komolyan, ezt többször le akartuk venni, de egyszerűen nem engedik a nézők, és így lesz ez most is. Hát sajnos jövőre ki fogjuk hagyni, ezt valószínűleg ezt a hírt most hallja először a hallgató, vagy aki egyáltalán érdeklődik irántunk, pláne az Ankonai Szerelmesek előadásunk iránt, mert az Erkel Színház nem engedi, hogy a jövő nyáron ezt játsszuk. Nem. De ez az egy másik történet, de ezt mint tényként ilyen el kell ilyen, hogyne persze, ezt tényként el kell mondani, sajnos.
3: Én lehet, hogy ezt már kérdeztem tőled, de valahogy ideillőnek érzem most, hogy van tesztek-e különbséget, és ezt most akár a színész kollégáiddal kapcsolatban is, vagy úgy kollektíve kérdezhetném, hogy az, hogy benti játszás, vagy kinti játszás, ez most a szúnyogokon kívül befolyásol bármiben?
4: Alapvetően nem. Ugye azt szokták mondani, hogy a kőszínházak azért nem szeretnek szabadtérre menni, mert ott olyan kompromisszumokat kell kötni, ez egy új helyszín, nincsen tréger, tehát zsinórpadlás, stb. Nyilván másmilyen a nézőtér, meg a színpad aránya, máshogy vannak a takarások, nem tudom, hideg van, meleg van, fúj a szél, lehet, hogy esik, jön a szúnyog, meg a bogár, meg az áraszúnyog, és akkor ez olyan nem komfortos, és meg egyáltalán nem szeretnek kimozdulni, és tény, hogy a színházak ugye az egy előadást arra a helyszínre hozták létre, ahol bemutatják. Szóval ez egy ilyen nullpont. Kivéve a Veresegy Színházat, amely eleve mi úgy hozunk létre egy előadást, én arra kérem a rendezőt és a díszlettervezőt, a koreográfust, mindenki, aki etéren érintett, hogy ez azért menni fog. Tehát, hogy a díszleteket úgy csinálja, hogy a legkisebb színpadajtó Moson-Magyaróváron 1,5-2,60, és akkor viszont a mi teherautónak a teherbírása az 3,6 rakomány tonna, és a többi, tehát mi ezt hozzá vagyunk szokva. És ez az egyik része, tehát ez minket annyira nem érdekel, vagy nem érint, másfelől viszont nyilván az, hogy szél, meg nem tudom, az érint, mert voltak ebben már gondok, és ezért nagyon oda kell figyelni, tehát az nem játék. Másfelől viszont van egy olyan hangulata a szabadtérnek, ami meg semmi mással nem, ez a csillagfényes, csillagtetős nézőtér, vagy hogy szokták ezt mondani.
3: Amit te rendeztél előadást, azt más neked onnan... Van olyan előadás most a 7-ben?
4: Hát ne viccelj, hát a legnagyobb sikert én rendeztem,
3: na,
4: a
3: most drágámat. Na, hát azért most úgy néztél rám,
4: mint... De azt az egyet egyébként.
3: Na, jó, úgy néztél rám, mintha a világ legnagyobb hülyeségét kezdeném
4: megkérdezni. Azt az egyet rá. Ez volt az első 2014-ben.
3: De neked másabb ezt onnan... Nos, és akkor ez javíts ki, vagy folytasd a mondatot, ellenőrizni, nézni, élvezni az előadást. Tehát ilyenkor a rendező...
4: Nehezet kérdezem, én játszom is a darabot, tehát nem vagyok lent.
3: Oké, majd az a következő.
4: Nem vagyok lent, nem tudom nézni. De
3: belülről sem?
4: Az, hogy szabad tér. Hát nyilván más, persze, más, meg nagyobb, meg több, meg ugye nálunk majdnem 1900-as a nézőtér, és ez rendre... majdnem tele szokott lenni, szóval ez úgy más, mint amikor egy 3-400 fős nézőtér előtt játszol. Szóval amikor itt nevetnek, akkor itt röhögnek. Amikor ott kuncognak, akkor itt nevetnek. Szóval okay, értem, amikor okay. ott csend van, itt nagy csend van.
5: Szóval...
3: Most, ennyi év után már nem, valószínűleg nem, nem aktuális a kérdés, de ilyenkor össze kell fognod még mindig rendezőként?
4: Nem.
3: Vagy ennyi előadás után meg már pláne.
4: Hát nézd, de mindig oda, tehát, de nem csak én, hanem a, most Sanyi ebben most lépett be egy másfél éve, Nagy Sanyi az előadásban, nem most Rágánban, hogy most konkrétan erről beszélünk, de Enikő az én feleségem és a színház másik vezetője, hát főleg ő nagyon-nagyon odafigyel mindenre, tehát folyamatosan jön oda hozzám, megint poros a díszlet, hogy miért nincs itt egy díszítő, és hogy ott már megint leverték a sarkát, mikor javítják ki, és nem tudom, kinek a ruhája elszakadt, azonnal látszál, hogy nincs olyan, hogy ne figyeljünk oda a ritmusára, ez most gyorsabb volt itt, most ez miért nem jött be az a poén, állandóan, de szerintem az a, tehát abban a pillanatban, amikor ez már téged nem érdekel, mint színház, csináló, ott akkor azon el kell gondolkozni, hogy más tevékenységet.

0: És hogyha nekem fontos az, hogy akár a színház, akár a Mézesfürdő nyárnak a Google értékelés a 4-9, és nehogy 4-8 legyen, és ez nagyon fontos. És ez nagyon-nagyon fontos. Ne viccelhet, hogy ne.
1: Akkor tényleg figyelitek?
0: Nem az, hogy figyelek, minden egyes értékelésre válaszolok, és ha valaki kritikát fogalmaz meg, akkor megköszönöm, és megkérdezem, hogy egészen pontosan mire gondol. Persze.
1: Bírod a kritikát?
0: Igen, abszolút. Igen.
1: Az nem úgy van, hogy az interneten boldog-boldogtalan írogatja.
0: Hát amikor hülyeséget...
1: A színházhoz mindenki ért, mint a focihoz?
0: Igen, de amikor hülyeséget ír valaki, akkor, vagy látod, hogy van benne rossz indulat, akkor azt úgy kell figyelni. Aha,
1: oké. Okay. Ezt a sok-sok csoda előadást, amiket most én itt lapozgatok a kezemben, te mindegyiket láttad és ismered?
0: Zömét, igen. Tehát például most hoztad a Szécsit. A Szécsit azt nem láttam, felvételről láttam. Vagy a Csengetett Milordot nem láttam, mert amikor bekerült, akkor még akkor mutatták be, és azok a premier fotók, azok még, amiket uh-huh. ott pont látsz a műsorfüzetben, azok két nappal korábban készültek el, és, de láttam belőle részleteket természetesen. Meg hát, hogy mondjam, szóval tudom azt, hogy vagy úgy vélem, hogy tudom, hogy milyen, amit nem láttam esetleg. Az akkor is látta valaki. És például van egy produkció, ami a legvégén lesz, ez egy ilyen operett gála, nem láthattam, mert az még nem készült el.
1: Aha.
0: Azt ide csináljuk, a Mézes vagy. Szóval ezek azért különböző zsánerűek.
1: Milyen volt a Charlie? Vele indult a Mézes?
0: Igen. Hát figyelj, tehát, hogy nem volt ledfal, nem volt füst, nem voltak robotlámpák, nem volt ilyen ködgép, tehát semmi, nem csápoltak a szkánok, meg a nem, semmi, hanem zenélt.
1: Uh-huh. Csak a zene volt.
0: Csak a zene. És akkor végén oda mentem hozzá, és mondtam, hogy én boldogult úrfi koromban én musical primadonna voltam, és hogy hát nekem van vagy volt valamilyen hangmagasságom, de én nem tudom kiénekelni most azokat a hangokat, amiket ő elnézést kérdezte, 78-79.
1: Hát,
0: még mindig. És kérdeztem, hogy hogy csinálod? És azt mondta, hogy 64 óta folyamatosan dolgozom. Aha. Így.
1: Aha, ennyi.
0: És kész.
1: Ennyi. Tudsz közönségé válni a saját fesztiválodon?
0: Ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést, de nem tudom rá a választ. Úgy vagyok közönség, hogy én a közönséget nézem, hogy a közönség közönsége vagyok.
1: Aha.
0: Engem az érdekel. Nyilván az is érdekel, hogy mi van ott.
1: Tehát figyeled az arcokat?
0: Hogyne. Figyelem a reakciókat.
1: Mind az 1900 szempárt?
0: Igen, én mindig ott vagyok az előadások után, tehát közben is, kivéve amikor nem játszunk valahol, mert sajnos pont lesz majd egy-két előadás, amikor máshol játszunk, amiben én is játszom, tehát amikor a Veres egy színház máshol elmegy, de például mindig ott vagyok előadások után, ez 1900 embertől elköszönök.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Tehát a bejáratnál
0: ott 15 lesz, percig és... ott mennek ki, és mindenkitől elköszönök, igen.
1: Ha, tehát akkor ennek a 10 év, ha azt kérdeztem volna, hogy mi a 10 év titka, akkor valószínűleg ez a fajta figyelem, meg gesztus?
0: Én azt gondolom, hogy igen, illetve abban a különös kegyben van részem, hogy én ezt megtehetem. Hát mondd azt, hogy ki teheti azt meg, hogy minden este ott áll, és 1500-2000 ember mosolyogva néz rá, és te mosolyogva nézel vissza, és ő örül, hálás, te meg örülsz és hálás vagy, és van egy olyan összekacsintás, és van egy olyan pillanat, amikor ez a kapcsolat létrejön. Ezért érdemes csinálni.
1: Na de én ha valaki, akkor én nagyon hiszek ezekben az apróságokban, a kedvességben, az odafigyelésben, a gesztusokban. Mondhatod, hogy kitehetném meg. Hát lehet, hogy megtehetném más direktor is, nem? Aki egy színházat igazgat.
0: Ja,
1: csak
0: ezt
1: nem tartja fontos.
0: Ja, nem, ezt nem, azt, ja, nem úgy értem, hogy más nem teszi meg, hanem hogy azon kevés kiválasztottak között vagyok, akinek van egy ilyen lehetőség.
1: Ja, jogos, hogy
0: esténként van egy ilyen jogos. Negyed órája, hogy belenéz a másik szemébe, aki örül annak.
1: De egyébként ez csak a fesztiválon van így?
0: Nem, az előadásainkon. És amikor Veresen játszunk, Veresegyházon, akkor is mindig kint állok az ajtóban, ha

0: játszom, akkor természetesen nem. Uh-huh. És mint a jó patul, múlt héten nem volt, misén nem láttam. Aha,
1: vas, szuper. Később indult ugye a Mézes Földjé, mint a színházat.
0: Igen, mert 14-ben indult a színház, 17-ben indult a Mézes Földjé nyár. Igen.
1: Mi most nektek, ha családilag is kérdezem, de nem csak családilag, ugye összességében Veres Egyház.
0: Hogy mi?
1: Tesz rá?
0: Hát még mindig egy kis Ausztriának gondolom, és az, hogy egy mentális szilíciumvölgy, ahol érdemes idealistának lenni, ez a kezdeti gondolatom egy nagyon picit talán megkopott. Annyira nem felhőtlen a viszony most sajnos a képviselőtestülettel, de talán javuló tendenciát mutat. Legyen ennek bármilyen oka, akár politikai oka, vagy itt a nagy változások, vagy nem tudom. De hát mindent neki köszönhetünk, és hát leginkább Pásztor Béla volt polgármesternek, aki 58 évig volt ennek a városnak a vezetője. 58
1: évig folyamat.
0: Hát igen, ő valószínűleg Guinness rekordár, aki ez 14 áprilisában bekocogtunk Enikővel, és mondtuk, hogy színházat akarunk csinálni, és ő mondta, hogy jó. Mai napig tagadja, hogy ő neki köszönhető, de ő neki köszönhető, mert mondhatta volna azt is, hogy nem jó. És akkor ott minden vége van. Nem tudom, hogyha... Szóval igen. Tehát azért eszembe jött az, hogy ha most kocognék be egy ilyen ötlettel, akkor most mit mondaná a mostani városvezetés. De már ez mindegy, mert ez megtörtént. Úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat köszönhetünk.
1: A Mézes Földje nyár az miért volt fontos nektek a színház után? Tudtad, hogy érezted, vagy éreztétek, hogy van erre hát kapacitás kereslet?
0: Egyrészt igen, ez két kérdés, de mind a kettőre tudok válaszolni. Az egyik az az, hogy én nagyon sok szabadtéri rendezvényt csináltam Nyíregyházán. Én ugye onnan jöttem. Igen. 20 éven keresztül, és én azt gondolom, hogy ahhoz jobban is értettem, mint a színház csináláshoz. és ez nekem nagy szerelem, tehát ez nyilván egyfajta személyes motivum, a másik pedig az, hogy ott volt több oka is, az egyik az az, hogy ott folyamatosan mondták a nézők Veresegyházon, hogy hát oké, hogy májusban van az utolsó előadás, de szeptemberben van az első, a következő évad, és mi van közben? Utána nézzük, hogy szociokulturálisan hogy épült fel ez a város, és akkor például azt találtuk, hogy nagyon sokan költöznek mái napig is ki nyárra Veresegyházra, hiszen valamikor a 30-as években, amikor ezek a tavak ugye 20 kilométerre van Budapestről, uh-huh. ezeket a tavakat felfedezték a budapestiek, főleg a tisztviselői réteg, akkor nagyon sokan vásároltak ott telket, építettek hétvégi házakat, uh-huh. és ezek generációról generációra öröklődtek, és egy ilyen 1500-2000 fő még mindig az, aki nyáron kitelepül oda. Uh-huh. Tehát, hogyha most azt kérdezed, hogy 42.000 nézőt várok, ugye? Igen, 42.000 nézőt várok, és ez mindegyik más-más. Lehet, hogy ez összesen 4200 néző, csak mindenki vesz 10 jegyet, nem? De alapvetően nagyon sokan vannak, akik több előadást megnéznek. És aztán láttam egy Google statisztikát, 2014-es Google statisztikát, mely szerint a város 15 kilométeres körzetében 250 ezer, 20 kilométeres körzetében 450 ezer, és 25 kilométeres körzetében pedig 980 ezer ember él. És akkor úgy döntöttünk, hogy na, akkor csináljuk. Uh-huh. Nézzük meg.
1: Nézzük és meg. Már az első év jól sikerült?
0: Igen, az első év is ilyen 90%-os volt, de hát ez arról tudni kell, hogy összesen 8 előadás volt, egy jóval kisebb színpadon, jóval kisebb nézőtéren, és hát azóta most ugye már 25 van, és a negyedmilliós jegyvásárláson is túl vagyunk így a 9 év alatt.
1: Szívből gratulálok.
0: Köszönjük
1: szépen. Geszti koncertet azt mondtam, július 21-én Csengetett Milord, Csak egy párba, tényleg, június 26, rémrendes vendég.
0: Igen, ez a játékszi régi partnerünk.
1: Igen, azt látom.
0: Talán a legtöbbet pont az Orlai produkció, aki a Csengetett Milordot hozza egyébként 21-én és 22-én két előadásban, és a játékszín, amely most a rémrendes vendéget is hozza, de a menopauzát hozza, meg még valamit hoz. Most
1: drágám.
0: Hát az a miénk, az a saját. Na minden, most megfogtam magamat. Ez tavaly is volt Hernádi Judit és Nagy Sándor főszereplésével, az a rémrendes vendég, és tavaly ezt nem lehetett rá jegyet kapni. Ilyenkor adja magát a racionális gondolkodás, hogy a következő évadban is meghívjuk őket. De mondom, hogy a játékszínnel a kapcsolat az egy ilyen, hát hasonló cipőben járunk. Egyébként ők is nagyon sokat tájolnak. Uh-huh. Figyelj, Tihanyban például, a Tihanyi Bújtalisztán szabadtéri színpadon most már évek óta váltjuk egymást, de úgyhogy pénteken ők vannak, szombaton mi, vasárnap megint ők. Aztán következő héten mi vagyunk pénteken, szombaton ők, vasárnap megint mi. Tehát egymásnak adjuk a kilincset. És nyilván ez egyfajta, ők is egy magánszínház. Az, hogy magánszínházakat felülreprezentálta a hívunk, az annak azért nyilván oka van. Tehát uh-huh. dolgunk nekünk az, hogy a függetleneket vagy a magánszínházakat hogy segítsük, de hogy ilyen partneri viszonyt alakítsunk ki velük. Az évadban is odabánt, hiszen bérletrendszerben játszik a Veresét Színház és a Mézesvölgyön is.
1: Mézesvölgyinyár.hu, szerintem ez a biztos.
0: Igen.
1: Nézze mindenki.
0: Igen.
1: Megtalálja az összes programot, és hát Veresegy Színházal ugyanígy.
0: Az pedig veresegyszínház.hu.
1: Így van. No, visszajössz majd, és beszélünk a színházról is külön?
0: Hát amennyiben kapok egy kedves meghívást.
1: Hát nyitott ajtóval várlak mindig, aki tényleg nekiindult Nyíregyházáról, és nem csak talált, hanem megvalósított gyakorlatilag, hogy mondtad a kis Svájcnak, hogy minek nevezted?
0: Hát igen, kis Ausztria.
1: Vagy ki, bocsánat, kis Ausztriát ott, mert hát tulajdonképpen ezt miért nem csinálta meg előtted senki? Így.
0: Hát...
1: Tehát most ezt tudom, mély téma, hosszan lehet.
0: 12 éven nincs kikapcsolva a telefonom, és nem volt olyan nap, amikor ne dolgoztam volna ez alatt a 12 év alatt, nem csak én,
1: de
0: hanem
1: bírod egyébként? Hát nézzük,
0: most akkor, de te tessék beszámolni a kedves hallgatóknak, úgy
1: te
0: látszik, mint aki nem.
1: Te azért nézel most így ki?
0: Nem, azért meg kim voltam a nézes földjén, és sütött rám a nap.
1: Milyen jó, egyébként le a kalappal előtte.
0: Szóval, hogy ez a napi 14, 16, 18 óra, hanem, hogy miért nem sikerült már. Én azt gondolom, hogy ebbe, ha nem szippant be a színház, akkor nem csinálod jól, ezt a Stanka István mondta talán. Tehát, hogyha ezt nem csinálod szíven élekre, és nem vagy nyakig benne, és ez nem azt jelenti, gyors kitétel, nem azt jelenti, hogy minden egyes munkafázist én akarok uh-huh. ellenőrizni, hanem én delegálok melókat, sőt nagyon szívesen adom ki a kezemből, de az, hogy ott legyél,
1: köszönj a közönségnek,
0: elköszönjük. Azt szoktam mondani, amikor 2014-ben elkezdtük a Veresi Színházat, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy közönséget szervezzünk, és sikerült közönséget építeni, ezt viszont a közönségünk mondta. Uh-huh. És talán ez a lényeg. Az egyik az, hogy sikerült olyan kollégákkal együtt dolgozni ez alatt a 12 év alatt, akiket nem adnék senkinek, másik pedig, hogy sikerült egy olyan közönségre rátalálni, akiket szintén nem adnék senkinek.
1: Legyen ez a végszó. Ez olyan szép mondat, hogy akkor...
0: Tudok még ilyenek.
1: Oké, bekapaszkodom, azt majd akkor legközelebb.
0: Nagyon köszönöm.
1: Sok szempártnak.
0: Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm. Benyige Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, mindenki Veresegyházra. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, mi pedig egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cimber Szilvinek és Venyige Sándornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A miniszterelnök szerint legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat. Vissza nem térítendő támogatással korszerűsítik a zuglói társasházakat. Amerikai magyar sportrelikviák is láthatók lesznek a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, közölte Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve. A döntést a Tisza párt frakciója és az országgyűlés hozza meg. A párt nem társadalmi konzultációt indított, hanem ajánlásokat kért a köztársasági elnöki pozícióra, írta a kormányfő Facebook oldalán. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program, amely energetikai korszerűsítéssel segíti a 14. kerületi társasházak rezsicsökkentését. Az október 15-ig tartó két lépcsős pályázatra az 1946 és 1995 között épült legalább 10 lakásos panel és blokkházak jelentkezhetnek, jelentette be Facebook bejegyzésében Rózsa András zugló polgármestere. A lakóközösségek az első fázisban ingyenes műszaki előkészítést kapnak, a kivitelezéshez pedig legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatást biztosít az önkormányzat, amit előlegként fizetnek ki. A beruházáshoz minimum 10% önrész szükséges, a fennmaradó összeget pedig kedvezményes hitelből fedezhetik a lakók. Újabb budapesti lomtalanítási dátum derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szent Imre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, amelyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagydarabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük. A MOHU közlése után már csak a 4., a 7., a 9., a 16. és a 17. kerületben kérdéses az őszi lomtalanítás időpontja. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A munkálatok most a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson zajlanak, valamint Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest között. Tegnaptól Kőbánya-Kispest állomás egyes vágányában végez a MÁV ágyazati karbantartást. Itt folytatódik a legforgalmasabb vonalakra, állomásokra koncentráló kitérő csereprogram. A menetrendi változások több távolság és elővárosi járatot is érintenek. A Nyírség fővárosi végállomása továbbra is a keleti pályaudvar marad, míg a Napfényi cég és a Civis Interrégiók az eredeti útvonalukon, de módosított menetrend szerint közlekednek. 75 éves korában meghalt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya, június elején közölte, hogy 4. stádium urákban szenved. Július végén nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai Álom egy életérzés története című kiállítása, amely az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódik. A tárlat az amerikai-magyar kapcsolatok történetét mutatja be, és külön fejezetet szentel azoknak a magyar és magyar származású sportolóknak, akik az USA-ban értek el jelentős sikereket. A látogatók olyan különleges relikviákat láthatnak, mint Dávid Kornél, Chicago Bulls-ban viselt melegítője, vagy Nikolic Nemanja, MLS gól királyi aranycipője, amit most először adott kölcsön, valamint Holéci Roger válogatott meze. A kiállításon további amerikai profiligákhoz kötődő emlékek is szerepelnek, többek között Charles Nagy baseball meze és Meskó Zoltán NFL felszerelése. A legfiatalabb generációt az olimpiai bajnok úszó Kós Hubert képviseli. A múzeumban a világkupa győztes úszó sapkáját állítják majd ki. A tárlat november elejéig látogatható majd Budapesten. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szeptemberben indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid felvetette az autóelkobzás lehetőségét a kirívó gyorshajtóknál, és új szolgálati egyenruhát kapnak a rendőrök. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat meg a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a Kínában már alkalmazott, Európában azonban újnak számító vonatbefolyásoló rendszer szoftverében hibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Ha a javítások és a biztonsági tesztek sikeresen lezárulnak, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár már szeptemberben elindulhat az utasforgalom. A miniszter hangsúlyozta, a biztonság fontosabb, mint az előre bejelentett határidők betartása. A 200 km per óránál nagyobb sebességgel közlekedő autósok, a súlyos ittas vezetők és a vasúti átjárók tilos jelzését szándékosan megszegők esetében is felmerülhet a jármű elkobzása, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A javaslat egy közlekedésbiztonsági társadalmi konzultáció része, amelyben a kormány a lakosság véleményét is kikéri. A kérdőív kitér többek között a visszaeső gyorshajtók szigorú büntetésére, az átlag sebesség mérésére, a jövedelemarányos bírságokra, valamint az elektromos rollerek szabályozására is. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a halálos és a súlyos balesetek számának csökkentése. Teljesen megújítja a rendőrök téli és nyári szolgálati egyenruháját a belügyminisztérium. A cél egy kényelmesebb, tartósabb és a mindennapi szolgálathoz jobban alkalmazkodó öltözet kialakítása. Az új ruházatot nyílt közbeszerzésen választják ki, majd a rendőrök a gyakorlatban is kipróbálhatják, mielőtt rendszeresítik. A tervek szerint a téli egyenruhák kiosztása 2027. decemberében, a nyáriaké pedig 2028. júniusában kezdődik fokozatosan. Lakossági véleményezésre bocsátotta a Budapesti Közlekedési Központ a főváros új gyalogos stratégiáját, írta a budapest.hu. A dokumentum célja, hogy 2040-re Budapest biztonságosabb, akadálymentesebb és gyalogos barátabb várossá váljon. A tervek között szerepel a járdák állapotának javítása, új gyalogátkelők kialakítása, több zöld felület és árnyékos közterület létrehozása, valamint a gyalogos közlekedést akadályozó problémák csökkentése. A stratégiai tervezetről július 26-áig várják a lakosság véleményét. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg.
1: Az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változat.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafolytva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem vállalja az államfői felkérést. Hallerné Nagy Anikó veszi át ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Teljes a csütörtöki budapesti pontot parti lánynapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Polgár Judit a közösségi médiában jelentette be este, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést. Indoklásában azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét vállalja, ezért nem tud eleget tenni a felkérésnek. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap tette közzé, hogy Magyarország egyik legismertebb sapkozóját, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. A jelölés komoly vitát indított, sokak szerint túl gyors volt és nem előzte meg megfelelő társadalmi egyeztetés. Az országgyűlés hétfői döntése alapján ideiglenesen Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke látja el Forstoffer Ágnes házelnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának július 20-ai megszűnésével a házelnök vette át az államfő feladat és hatásköreit az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Velkei György László a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte. Azzal kapcsolatban, hogy Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt a Duna vízszintje rendkívül alacsony Kelet-Európa több országában. Budapesten a folyó hétfőn reggel 70 cm-es vízállást mutatott, ezzel megközelítette a 2018-as történelmi minimumot. A homokpadok, sziklák és a meder eddig víz alatt lévő részei is láthatóak lettek. A folyó alsóbb szakaszai még súlyosabb a helyzet, a folyami turizmusban pedig jelentős fennakadások vannak. Több nemzetközi szálloda hajó nem tudta folytatni útját Budapestről és Mohácsról. Mások kikötőkben várakoznak. A Mahart ideiglenes menetrendváltozásokat vezetett be. A Budapest-Szentendre-Visegrád útvonalon közlekedő hajók nem állnak meg Szentendrén és Lányfalun, és néhány Budapest-Szentendre indulást is csökkentettek. A péntek este lezúdult nagy mennyiségű csapadék következtében a római parti plázs vízefürdésre alkalmatlanná vált, ezért ideiglenesen lezárták. A folyamatos vízmintavételek adatai alapján döntenek majd az újbóli nyitásról. Teljes lett a budapesti Pontot Parti fellépőinek listája. A Ponthatárváró esemény csütörtökön 16 órakor kezdődik, ami ingyenes, de ehhez előzetes regisztráció szükséges, amit a hivatalos Facebook eseménynél található linken lehet megtenni. A szervező koncertekkel, beszélgetésekkel és különböző programokkal készülnek a pont hirdetésig. A részletes menetrend és a teljes line-up szintén a Facebook eseményben érhető el. A korábbi évek Budapest parkos helyszíne helyett idén az ELTE Lágymányosi Campus déli tömbelőtti tér ad otthont a hivatalos Pontot Partinak. Az egyetemi művészek alkotói munkásságába enged betekintést a Szépművészeti Múzeum, az Örökké Valóság Megörökítése című új időszaki kiállítása. A tárlaton mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek és koporsok mesélnek arról, hogyan gondolkodott az örökké valóságról az ókori civilizáció, és kiemelt szerepet kapnak a modern természettudományos és digitális vizsgálati módszerek is. A látogatók többek között háromdimenziós animációt és holovetítést láthatnak, amelyek az eredeti színek is visszaadják. Az anyagban koppenhágai és torinói múzeumok kiemelkedő darabjai is szerepelnek a Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: voltam.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantin-Nápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Befejeződött a karbantartás a Váci és Veresegyházi vonalon, újra teljes útvonalon járnak a vonatok. Két budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Andy Burnham, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon, így a Budapest Szob 70-es és a Budapest Vácrátót Vác 71-es vonalon ismét teljes útvonalukon korlátozás nélkül járnak a vonatok, jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. A júliusi vágányzárak célja menetrendszerűség javítása volt. A 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az 1-es váltót, elvégezték az ágyazat és felső vezeték karbantartást, ezzel megszüntetve az ottani lassú jelet. A 71-es vonalon 3 útátjárót építettek át, komfortosabbá téve az áthaladást. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a váltócsere a MÁV új országos kitérő megújítási programjának része, amely a legforgalmasabb vonalakon és állomásokon folytatódik. Az ország nagy részén továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését, a folyók mentén jellemző